A Tigris Szofi és a Mindegy itt a Petőfin, ahol minden magyar. Május 13-a van, szerda, ma a szervácokat és az imolákat köszöntjük. Boldog névnapot nekik, és persze a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. Ez a naphoz néhány egészen érdekes sztori is kapcsolódik. 389 éve például Richelieu bíborosnak elege lett abból, hogy a vendégei a vacsora után a hegyes vadásztőrőkkel piszkálják a fogukat az asztalnál. Ezért aztán elrendelte, hogy kerekítsék le a kések végét. Így született meg az a lekerekített asztali kés, amit ma is használunk minden nap. Vagyis egy kis etikettből végül evőeszköz történelem lett. És ezen a napon született Várkonyi Zoltán is, kétszeres Kossuth Díjas színész, rendező és színházigazgató. Olyan klasszikus filmek kötődnek hozzá, mint az Egri csillagok, vagy éppen a Fekete gyémántok. Az ő munkái generációknak mutatták meg, milyen nagyívűen és látványosan lehet magyar történeteket filmre vinni. Ez tehát május 13-a. Itt a Petőfin pedig ma is rengeteg hazai zenére számíthatsz. Már is Cibi Norbival megyünk tovább. Ez a Hazatalálsz.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek, kentek. A fagyoszentekhez rengeteg ilyen és ehhez hasonló régi népi mondás kapcsolódik, és úgy tűnik, idén sem teljesen véletlenül emlegetjük őket. A reggel több helyen kifejezetten hideg lesz, általában 0 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, a fagyzugos helyeken pedig gyenge fagy sem kizárt. Napközben azért sokat javul a helyzet, kezdetben sok napsütésre számíthatunk, aztán délutánra egyre több gomoly felhő jelenik meg. Záporok főleg a Tiszántúlon lesznek ma. Délutánra 15 és 19 fok közé melegszik a levegő, vagyis a hideg reggel után azért egészen kellemes tavasz idő jön. Az biztos, hogy most még nem érdemes teljesen elpakolni a kabátot. A reggeli induláshoz szükségünk lesz rá. Na és persze ma sem árt az esernyő, mert bármikor megázhatunk. A Name Project-tel megyünk már is tovább a szerdánkban. Ez az Altassel, itt a Petőfi.
1: Elmondom a gondom, beleakadok folyton, a szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom, bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A lehető legjobb helyen jársz, mert szerda hajnalban itt a Petőfin hazai kedvencek, különlegességek vesznek körül. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Hozom majd nem sokára a Unique csapatát, de előbb a Vadfruttikkal indulunk. Ez a Nincs Vissza.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A néphagyomány szerint Pongrácz, Szervác és Bonifác a fagyos szentek, vagyis azok a májusi napok, amikor még könnyen visszatérhet a hideg. A gazdák régen különösen figyelték ezt az időszakot, mert egy hirtelen lehűlés komoly károkat okozhatott a szőlőkben, gyümölcsösökben és vetésekben. Innen jön a mondás is, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kentek, vagyis hajnalban füstöléssel próbálták védeni a növényeket a fagytól. Az idei időjárás ráadásul egész jól ráerősít erre a régi megfigyelésre. Nem minden évben okoznak fagyot, de a május közepe végi lehűlés hűvös időszak gyakran beigazolódik. Bízunk benne, hogy hamar túl leszünk ezen. A folytatás már is a diszkó drámáé és az idei dalos zenéjüké, ez a senki más. A Petőfi.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Rengetegemnek sűrűjében tévutamat követem. Ha csak ezt látni, minek megállni, lábnyomaim temetem.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Verseket hallgatva aludt el, és kánonokat énekelve utazott gyerekként. Hát innen nézve talán nem is meglepő, hogy Lanczky Dorottya végül a zenében találta meg a saját hangját. Szóló projektje az Azorka, amit ő maga egyszerűen alt popként ír le, de a dalaiban ennél jóval több minden keveredik. A népzenei hatások ugyanúgy ott vannak benne, mint a gitárzene, vagy akár a Red Hot Chili Peppers világa. Persze a családi háttér is sokat adott hozzá ehhez az egészhez. Édesapja Lanczky János hatása a szövegeiben is érezhető. Sok dala szinte versként működik, csak éppen melankolikus dallamokkal és modernebb hangzással együtt. Az Azorka zenéje miatt nagyon személyes tud lenni. Csendesebb, elgondolkodósabb világ, ahol a szöveg igenis fontos szerepet kap. Azorka jön már is a folytatásra, itt a Játékmadár.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenék minden mennyiségben, ezek mellett pedig nem sokára a véradásról is beszélgetünk. Tarts velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, megyünk tovább a szerda hajnalunkban, mindjárt Nyári Alizzal, de előbb az Eden Falls érkezik hozzánk az udvarlóssal.
1: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenékkel és Megyesi Gáborral.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nincs szerda hajnal, Dori Moci nélkül. Vele megyünk tovább a folytatásban, vagyis Rimóci Dori valaki a Suzi című dalában kapcsolódási nehézségekről és a múltból hozott traumákról énekel. Ő maga úgy fogalmazott, hogy ez a dal arról szól, honnan jön, hol tart most és hogyan próbálja megtalálni magát. A témát viszont nem egy befelé forduló nehéz dalban mondja el, hanem egy öniróniával teli, könnyedebb popszámban, kamu country hangulattal. Jöjjön most Dori Moci és a Suzi, itt a Petőfi.

0: játszik egész nap magyar zenét. Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton, örök ábrán marad. A film

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió. A véradás az a segítség, amit tényleg nem lehet helyettesíteni. Vérre nap mint nap szükség van a kórházakban. Baleseteknél, műtéteknél, daganatos betegek kezelésénél, vagy akár egy komplikált szülés során is. És mivel mesterségesen ma sem lehet vért előállítani, minden egyes donor valódi segítséget jelent valaki másnak. Sokan azért halogatják, mert azt gondolják hosszadalmas vagy kellemetlen dolog, pedig maga a véradás általában nagyjából fél órát vesz igénybe az adminisztrációval együtt. Maga a vérvétel ennél jóval rövidebb, egy alkalommal pedig akár három ember életén is segíthetünk, mert a levett vért többféle készítményre bontják szét. És talán ami a legfontosabb üzenet, hogy egy teljesen hétköznapi döntésünkkel egy embertársunk életét menthetjük meg, adhatunk neki újabb esélyt. Adj te is vért, ha teheted. Most pedig jön az OVS dala a folytatásban, ez a Csak egy hős, itt a Petőfi.
1: Melyik az utcán, valaki jelet kö-

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megnyugultunk a szerdai nap felkelte felé. Május 13-a van, jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Az ébredezésünk mellé pedig mindjárt szól majd az Edgar csapatának zenéje. Itt lesz Patai Anna is, a kezdés viszont Kozma Orsié. Ez a Változik a világ.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

9 fok árnyékban, de ez nem érvényes a mai napra, csak éppen a csapatot így hívták. Ez volt a Minden, ami itt a Petőfin, ahol minden magyar. Ma is számít a célő stúdiókoncertekre. Mák Kata a Hajrá Magyarokban vendégül látja ma a Kale Lulugyit, holnap a Fényhozót, pénteken pedig a The Riverside Soul-t. Ezeket a koncerteket élőben hallhatod itt a Petőfin, és láthatod is a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalunkon. A korábbi koncerteket is megtalálod természetesen az előbb említett elérhetőségeken. Most pedig megyünk tovább Edgárral a reggel felé vezető közös utunkon. Ez a Veled utazom, a Petőfin.

0: Petőfi Rádió. Petőfi Rádió.
1: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt.

Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. Jó reggelt, május 13-a van, szerda. Most még sok napsütésre számíthatunk, ahogy indul a nap, de aztán haladunk előre ugye a szerdában, és egyre több komoly felhő jelenik meg az égen. Záporok főként a Tiszántúlon fordulhatnak elő. A szél nyugati-délnyugati irányból élénkül majd meg, de alapvetően mérsékelt marad. Helyenként viszont erősebb lökések is lehetnek. A reggel tehát hűvösen indul, 0 és 7 fok közötti értékekkel, a fagyzúgos részeken gyenge fagy sem kizárt, délutára viszont már kellemesebb időjárást kapunk, 15 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Bízunk benne, hogy szépen lassan visszatérünk a 20 fokos értékek környékére. Én kívánom, hogy legyen nagyon szép a szerdád, és hallgasd a Petőfit, mert a hazai kedvencekre itt nálunk számíthatsz. Jön is a Lóci Játszik és a szánalmas kis dal.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Miért, ha

0: engemet.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. 6 óra lesz pillanatokon belül, ami azt jelenti, hogy a legfrissebb hírek mindjárt indulnak, aztán a Halló Magyarok is kezdetét veszi Habóczki Máté kollégámmal, aki rengeteg hasznos infóval és sok jó hazai zenével készül. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, legyen mosolygós a szerdád, és ha teheted, akkor hallgasd a Petőfit. Ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánlás.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Esküdtettek a miniszterek a parlamentben, ő ópusztaszeren ülésezik ma a kormány, folytatódik a napos idő záporokkal.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M6-os autópályán az Iván-Dárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőt lezárták, mert javítják a burkolatot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Megalakult a Tisza kormány. A 16 miniszter átvette megbízó levelét a köztársasági elnöktől a Sándor palotában, majd letették esküjüket az országgyűlésben. Magyar Péter kormányfő a tárcavezetőket bemutató beszédében hangsúlyozta, a Tisza kormány nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter. Kármán András kinevezése előtti beszámolójában azt ígérte, rendkívüli nyugdíjemelést adnak azoknak, akik havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak, és megtartják a 13. valamint a 14. havi juttatást is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyerekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez szoros, tartós érintkezés szükséges.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
3: Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Észak-keleten kisebb zápor előfordulhat, a szél helyenként megerősödik. Délután 15-20 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok 2026. május 13-án szerdán. Itt vagyunk a hét közepén, és egy kis bújócskázással kezdünk a Balaton felvidéken, méghozzá a Random Trip kíséretében. Aki bújt, aki nem.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

parton el. Átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon át. Már

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Ma a Kalelulugyi, azaz a Fekete Virág csapata érkezik hozzánk. Délután egy autentikus cigány népzenét játszó együttesről van szó, amely 2002-ben alakult Oroszlányban. A zenekar célja a roma zenei hagyományok ápolása és népszerűsítése. Repertoárjukban a hagyományos roma dallamok mellett magyar és felvidéki népzenei elemek is megjelennek. Nem csak a roma közösségnek, hanem minden zenebarátnak játszanak, népszerűsítve a romákról nem csak romáknak szemléletet. 13 órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben láthatod, hallhatod is a koncertet. A következő pillanatokban pedig Azaria vár ránk, aki az európai turné után már Pécs városát is megjárta, hamarosan pedig a Fezenen láthatod majd június közepén. Ez az

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez volt Kelly Sanders Andrással, Make You Cry, ezzel érkeztünk fél héthez, így május 13-án, ami kapcsán a Rákóczi szabadságharc juthat eszünkbe, ugyanis 1707-ben második Rákóczi Ferenc az Ónodi országgyűlésen benyújtotta a Habsburg ház trónfosztásáról szóló törvényjavaslatot, de egyébként szintén május 13-ához kötődik, hogy ezen a napon született 1717-ben Mária Terézia, későbbi királynő. No de, ennyit a rövid történelmi visszatekintésről, hogy mi vár ránk például az időjárás terén, az hamarosan kiderül, aztán az AVS és az Emlékszem, itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a napos idő kisebb záporokkal, hivatalba lépett a Tisza kormány. Nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz az új kabinet, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M4-es autóúton Monor térségében sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A 16 miniszter tegnap átvette megbízó levelét a köztársasági elnöktől a Sándor palotában, majd letették esküjüket az országgyűlésben. Magyar Péter kormányfő a tárcavezetőket bemutató beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, hangsúlyozta. A Tisza kormány nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz. A kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak. Azt is kiemelte, hogy minden fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz.
4: Vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában. A sorban első négy helyen szereplő minisztérium nevesül az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyi minisztérium, az a négy tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatalban.
3: Sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új minisztereknek Súlyog Tamás. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, a köztársasági elnök az alaptörvénynek megfelelően járt el, az állam demokratikus működésének folytonossága érdekében.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Idén már nem módosítják az SZIA-t, az áfát viszont csökkenthetik egyes termékek, így például a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek vagy egyes élelmiszerek esetében. Erről az új pénzügyminiszter beszélt újságíróknak a bizottsági meghallgatása után. Kármán András hozzátette, az SZIA rendszerében tervezett módosítás jövő évtől várható. Azt is közölte, hogy a Tisza kormány nem változtat az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem. Megduplázzák a családi pótlékot és tovább viszik az otthonteremtési hitelek, a csok, a falusi csok és a babaváró kedvezmények rendszerét. Kármán András kiemelte, megemelik a legalacsonyabb nyugdíjakat és garantálják, hogy senki nem kaphat 120 ezer forintnál alacsonyabb járandóságot. Valamint megtartják a 13. és a 14. havi nyugdíjat is. A pénzügyminiszter kitért a vállalkozások adózására érintő elképzelésekre is.
5: Csökkentjük a vállalkozások adminisztratív terheit, visszaállítjuk a katát, mert a mikrovállalkozásoknak szükségük van egy adminisztratív szempontból nagyon egyszerű adózási formára. A vállalati adóztatásban megszüntetjük azokat a torzításokat, amelyek ma egyes szereplőket indokolatlan előnyökhöz juttatnak. Az adhok kivetett különadók jelenlegi rendszere torz és kiszámíthatatlan. A célunk ezek súlyának fokozatos csökkentése és egy kiegyensúlyozottabb adórendszer kialakítása.
3: A valaha volt legnagyobb gazdasági és politikai elszámoltatást ígérte a miniszterelnökséget vezető miniszter jelölti meghallgatásán az igazságügyi és az alkotmányügyi bizottság ülésén. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. a közbizalom helyreállítását, a jogbiztonság biztosítását, valamint az átláthatóságot nevezte az igazságügyi tárca legfontosabb feladatainak, parlamenti meghallgatásán az igazságügyi miniszter. Görög Márta célként fogalmazta meg a jogállam helyreállítását, a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítését, az igazságszolgáltatás függetlenségének és tekintélyének visszaállítását, a korrupció megszüntetését, a sarkalatos törvények felülvizsgálatát.
6: Olyan államot kell építenünk, amely minden döntésével bizonyítja, hogy a tisztességnek és teljesítménynek van értelme, ahol a törvény ereje mindenki számára egyenlő védelmet és egyenlő mércét jelent, és ahol az igazság nem kövesebb kiváltsága, hanem a társadalmi egyetérésünk szent és sérthetetlen nemzeti minimuma.
3: Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, az az ország sorsát befolyásolja.
7: Hiszem azt, hogy a vidék nem csak probléma, a vidék lehet maga a megoldás is. A vidék nem a múlt maradványa, hanem közös jövőnk egyik kulcsa. A vidéki közösségek képezik a gazdaság, a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi összetartozás zálogát.
3: Átvilágítja és szakemberek bevonásával teljes körűen kivizsgálja a gyermekbántalmazási eseteket a Tisza kormány. Erről a szociális és családügyi miniszter beszélt parlamenti meghallgatásán. Kátai Német Vilmos hangsúlyozta, egyetlen ügy sem maradhat titokban, a tetteseket pedig felelősségre vonják. Vissza kell adni a kultúrát az alkotóknak, a szakmai és helyi közösségeknek, a közönségnek és a társadalomnak, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Tar Zoltán hangsúlyozta. A Tisza párt szerint a kultúra nem költség, hanem befektetés. Társadalmi kohéziót, kritikus gondolkodást, mentális ellenálló képességet, kreatív gazdasági teljesítményt és nemzetközi tekintélyt jelent.
8: A kulturális intézményt nem a pártpolitikai hűség, hanem szakmai teljesítmény, a közbizalom és intézményi felelősség alapján kell vezetni. A kulturális élet nem működhet egyedi kegyekből, politikai kapcsolatokból és alkalmi, kiszámíthatatlan támogatásokból. A kultúra nem lehet kizárólag fővárosi vagy elit intézményi ügy.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Elhagyta Tenerifét, azaz óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a járművet elszállították a szigetről. Jelenleg Rotterdam felé tart, ahol fertőtleníteni fogják. Közben kiderült, hogy további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg az Európai Gyógyszerügynökség. A szervezet közleményében ugyanakkor hangsúlyozta, a fertőzés kockázata továbbra is alacsony. A vírus emberről emberre történő terjedéséhez szoros tartós érintkezés szükséges. Tenerifén fogtak el egy magyar férfit, akit kiskorú sérelmére elkövetett, szexuális erőszak miatt 8 év fegyházra ítéltek. A férfi nem kezdte meg büntetése letöltését, 2023 óta bujkált. Szerepelt az Europol által fenntartott EU Most Wanted oldalon. A spanyol hatóságok a magyar rendőrökkel együttműködve fogták el, kiadatásáról később döntenek. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest vármegyei Monoron. A férfi a helyszínen meghalt. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt rájuk, majd gázriasztó fegyverrel kétszer is tüzet nyitott, viszonozták a lövéseket.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos idő, kisebb záporok északkeleten előfordulhatnak. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 15-20 fokra számíthatunk. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Európa bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni tekvandó Európa bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok versenyző 4 mérkőzést nyert meg, mindet 2-0-ra, így karrierje során először lett EB aranyérmes. A férfiak 58 kg-os súlycsoportjában 5. helyen végzett Szalim Sharif Gergely. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Markgráf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint 2 középpályás, az Alegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A nemzeti együttes júniusban a finneket és a kazahokat fogadja felkészülési mérkőzésen. 3-0-ra győzött a finó Kaposvár a MÁV előre ellen a férfi röplabda extraliga fináléjának 4. mérkőzésén. Ezzel 3-1-es összesítéssel megnyerte a döntős párharcot. A rekorder kaposváriak 21. alkalommal nyerték meg a magyar bajnoki címet. Bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC keddeste magabiztosan 17-8-ra legyőzte a Hannover csapatát, így egy fordulóval a negyeddöntős csoportkör vége előtt bebiztosította továbbjutó helyét. Tegnap a csapatbemutatóval elkezdődött a 47. magyar országúti kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie első szakasza szerdán Gyuláról indul és Békéscsabán ér véget. Csütörtökön Szarvasról Paksra teker a mezőny, majd jön a Kaposvár-Szekszárd és a Mohács-Pécs szakasz, hogy aztán vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közti etappal záruljon a körverseny. A viadalon ezúttal sem lesz hiány a klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. A Tour de Hongrie összes szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, 7 órához érkezünk már is ezen a szerda reggelen, amikor is az Apokalján és az Őrségben azért nem kizárt, hogy mínuszba csúszik a hőmérő, úgyhogy a fagyos szentek kitesznek magukért. Köztük például Szervác, aki ma ünnepli a névnapját, illetve az Imolák is, úgyhogy Isten éltesse őket. A hőmérséklet csökkenése egyébként az év során máskor is előfordul. A májusi fagyok valószínűleg azért kaptak különösebb figyelmet a fagyos szentek kapcsán, mert a zsenke növényzet leginkább ilyenkor sínli meg mindezt. Hát bízunk benne, hogy azért a napokban már nem keletkeznek komolyabb károk. A következő órában majd a kárszónkóma biztosítja azt, hogy ha hőmérsékletben nem is érzelmileg, legalább felfűtsük magunkat a mai napra. Jön a Libikóka, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Esküdtettek a miniszterek a parlamentben, ópusztaszerűen ülésezik ma a kormány, folytatódik a napos idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták. Több kilométeres a torlódás. Aki teheti, a 35-ös kilométernél az Inárcsi pihenőnél tud lehajtani a pályáról. A 32-es főúton Jászfényszaru közelében baleset történt. A 12-es kilométernél lezárták az utat, a forgalmat megállították. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvitele után a miniszterek letették esküjüket. A kormány főbeszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli asszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását is. Döntenek a minisztériumok és állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jog jogszabály módosításának tárgyalását. A béke folyamatnak köszönhetően közeledik az ukrajnai konfliktus lezárása, de konkrét időpontról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője hangsúlyozta, Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és üdvözli az Egyesült Államok közvetítői szerepét. Ugyanakkor a humanitárius fegyverszünet lezártával folytatják a hadműveleteket. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez, ezt mondta az amerikai elnök, mielőtt elindult pekingi látogatására. Donald Trump sikeresnek értékelte az iráni kikötők blokkádját, egyúttal megismételte, Teheránnak le kell mondani a nukleáris programjáról. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez szoros, tartós érintkezés szükséges.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
10: Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol felhős lesz az ég, észak-keleten kisebb záporok előfordulhatnak, a szél helyenként megerősödik. Délután 15-20 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. május 13-án szerdán. Elsőként a Carson Coma csapata vár ránk, akik jövő héten a Kevi Juhász Fesztiválon is ott lesznek. Most pedig felülhetünk velük az érzelmi libikókára.
8: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Máté.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Stressing you, I'll be in out and about by night. I'm overpowered.

0: magyarok. Kalandozz egész évben aktívan a Balatonnál.
1: Ez volt a 4-es Street és a Hadd menjen, jó reggelt kívánok. A pihenő még egy kicsit odébb, hiszen itt vagyunk a szerda reggelben, de ha már esetleg egy balatoni pihenőn járnak a gondolataid, akkor Keszthe is jó választás lehet a közeljövőben, hiszen 90 éve született Keszthelyen Pernecki Géza művész, művészettörténész, műkritikus, teoretikus, a Mail Art mozgalom kiemelkedő szereplője, a magyar neoavangárd és konceptuális művészet elismert alakja. Folyamatosan megújuló és kísérletező alkotói tevékenysége jelentősen formálta a hazai kortárs művészetet és annak nemzetközi kapcsolatrendszerét. Pernecki első keszthelyi kiállítása látható a Balaton Múzeumban, ahol az elmúlt évtizedek festményei mellett írói és konceptuális munkásságához kapcsolódó művek adnak rálátást az életműre. A kiállítás május 7-én nyílt és egészen szeptember 19-ig látogatható, úgyhogy ha arra jársz a nyári időszakban, akkor lesz alkalmad megnézni. A Honeybees csapatát pedig megnézheted majd most pénteken például Debrecenben. A következő pillanatokban a Parnograsztal közösen játszanak Hullik a cseresznyefa virága, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez volt a felső 10 000 és a semmi pánik, meg is érkeztünk 7:30, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. Hamarosan visszatérünk még egy kicsit a Balatonpartra, elsőként pedig majd a hírek után a Magashegy Underground vár ránk. Egymáshoz rövid az út, mindjárt a Petőfi.
1: Termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megalakult a Tisza kormány, nincs vakcina hantavírus ellen. Folytatódik a napos idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megalakult a Tisza kormány. A 16 miniszter átvette megbízó levelét a köztársasági elnöktől a Sándor palotában, majd letették esküjüket az országgyűlésben. Magyar Péter kormányfő a tárcavezetőket bemutató beszédében hangsúlyozta, a Tisza kormány nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ma délután jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli asszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Senki nem kaphat 120 000 forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter. Kármán András kinevezése előtti beszámolójában azt ígérte, rendkívüli nyugdíjemelést adnak azoknak, akik havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak, és megtartják a 13. valamint a 14. havi juttatást is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyerekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, a fertőzés kockázata továbbra is alacsony. A vírus emberről emberre történő terjedéséhez szoros tartós érintkezés szükséges.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos szeles időre számíthatunk, északkeleten kisebb zápor is előfordulhat. A szél több felé megerősödik, délután 15-20 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Halló magyarok! Kalandoz egész évben aktívan a Balatonnál!
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra 47 perc a pontos idő, ez volt Katona Petrával, a Dédi Báb, itt a Petőfi. Többen megírták üzenetben is az M5-ös autópályán történteket, köszönjük szépen. Röszke felé Újhartyán és Örkény között egy kamion felborult, majd keresztbe állt meg a pályán. A 48-as kilométernél a jármű mindegyik sávot elfoglalja, a pályaoldalt már lezárták. A torlódás természetesen hatalmas. Hogyha Budapestről az M5-ösön indulsz, akkor már az M0-ásnál érdemes áttérni az 5-ös főútra, de legkésőbb a 30-as kőnél Ócsánál. Mindenképp tér le az 5-ös főútra, aztán Örkény után vissza a pályára. A 32-es főúton Jászfényszaru térségében is történt baleset, autó és kamion ütközés a 12-es kilométernél. Az utat szintén teljes szélességében lezárták, a fővárosban pedig baleset okoz torlódást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad mindkét irányban, plusz menetidővel számolj. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy. És akkor most irány tényleg a Balaton, azon belül is Balaton. Balatonboglár, ahol a vulkanikus eredetű Várdom csúcsán 165 méteres magasságban áll Balatonboglár város. Talán legismertebb jelképe és látványossága a gömbkilátó, amit mindig megéri meglátogatni. Eredetileg a magyar alumíniumipar jelképeként mutatták be a budapesti nemzetközi vásáron a belföldi idegenforgalom pavilonját, a magyar atomiumot, amely az 58-as brüsszeli világkiállítás híres jelképének hihletésében épült. A gömb alakú 15 méter átmérőjű szerkezetét 240, mindössze két fajta háromszöglemez alkotta, a 70-es évek végén borítás nélkül került Balatonboglára, és a Xantusz János gömbkilátó nevet kapta. Olyan eseményeket is rendeznek egyébként, mint például elektronikus zenei összejöveteljén a Be Massive Horizon például jövő hétvégén, de ettől függetlenül is megéri oda látogatni. A balatoni életérzést, illetve a dunakanyari vízparti életérzést pedig a következő pillanatokban a Kelemen Kabátban formációtól kapjuk, hiszen jön a Maradjatok gyerekek, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez volt Morion Esszel a végtelen. Ha nem is végtelen, de hosszú a sor a fővárosban, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton mindkét irányban baleset miatt légy türelmes. Jönnek a továbbiak, hiszen 3 perc múlva 8 óra, aztán a kompakt diszkó és a minden rendben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is tett.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
7: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsi dobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
11: És ez még csak a bemelegítés.
10: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Megalakult a Tisza kormány, a fénynapját ünneplik Szegeden. Folytatódik a napos időzáporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták. Több kilométeres a torlódás, aki teheti másik útvonalat válasszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A miniszterek átvették a kinevezési okiratokat, majd esküdtettek. Magyar Péter miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik. Az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai, valamint gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását. A titkos szolgálatok visszakerülnek az önálló minisztérium. Készen áll Budapest, hogy együttműködjön az új kormánnyal. Megszűnik 6 év után a város kivéreztetése, és lesz törvény az állam és a főváros együttműködésére. Ezt írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reméli, hogy a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz. Bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal. Kiemelten fontos lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, és a hívek megújítása. Sok a szabálytalanul közlekedő teherautó. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és buszokra kiterjedő országos ellenőrzésén. A legtöbb esetben gyors hajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. A fénynapját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Napos, de szeles időre számíthatunk. Északkeleten több felé előfordulhatnak záporok. Délután 15-20 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, 2026. május 13-án folytatódik a Halló Magyarok, természetesen a Magyar Kedvencek Társaságában. Az időjárásunk lehet borongós, a kedvünk viszont lehet felhőtlen, a következőkben a kompakt diszkó gondoskodik erről. Jön a minden rendben!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 16 perc a pontos idő. Ez volt a Titán és a Veled eltűnnék. A balesetek nem tűnnek el sajnos, az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalát. Baleset miatt a 48-as kőnél lezárták, a forgalmat a 30-as jelű Ócsa csomópontban, az 5-ös főútra teredik. Hogyha Budapest felől mész, akkor már az M0-áson keresztül érdemes áttérni az 5-ös főútra. A 26-os főúton Szirma Besenyő térségében baleset miatt az 5-ös kilométernél a Miskolc felé vezető oldalon a belső sávot zárták le. A 32-esen Jászfény-Szaru térségében baleset miatt a 12-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, akár csak az 56-os főutat Várdomb határában 14-es kilométernél. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, és már a délutánra előre tekintve mondom, hogy ma rajtol a Tour de Hongrie, Békésvár megye ad otthont a magyar kerékpáros körverseny nagy rajtjának, a 143 kilométeres első szakasz a Gyulai vártól indul, a befutó pedig Békés Csabán a Bajza utcánál várható, jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Gyulán, Békés Csabán és Szarvason. Az eseményt az M4 Sport, illetve az M4 Sport.hu 13 órától élőben közvetíti, erről hamarosan majd bővebben. Szintén képernyőn a vízilabda férfi OB egy elődöntője, a második mérkőzésen a Honvéd és a BVSC játszik, 17:45-től láthatod, az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc állása 6-3 a Honvéd javára, este 7 órától pedig még a FIFA VB csapatok magazinját is megtekintheted. Kellemes időtöltést kívánok mindenhez, mára pedig nagyon-nagyon jó munkát, vagy ha még úton vagy, akkor biztonságos utazást. A következő percekben Ákos kísér tovább, itt a Felemel, a Petőfi.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: összes magyar zenét online is. Petőfirádió.hu.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Hallgass magyar zenét online is, a YouTube-on vagy a Petőfi

0: ami hazavár. Petőfi Rádió, minden magyar kultúrkört hallgattuk, ez volt a Siker, fél kilenc a pontos idő. Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset van a 20. kerületben, a Nagy Sándor József utcában, a Mártírok útjánál és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad jelen pillanatban a reptér irányába. Nagyobb a torlódás. Légy türelmes, jönnek a továbbiak, aztán Péter Fiboriekkal várlak vissza itt a Petőfim.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ópuszta-szeren ülésezik ma a kormány, megmaradnak a családtámogatások, folytatódik a napos idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták. Több kilométeres a torlódás, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ópuszta-szeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán jelezte, a ma délután 3 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az asszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Távozik Soh György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a parlament honlapján. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek. A béke folyamatnak köszönhetően közeledik az ukrajnai konfliktus lezárása, de konkrét időpontról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki Dimitrij Peszkov. A Kreml szóvivője hangsúlyozta, Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és üdvözli az Egyesült Államok közvetítői szerepét. Ugyanakkor a humanitárius fegyverszünet lezárultával folytatják a hadműveleteket. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Ezt mondta az amerikai elnök, mielőtt elindult pekingi látogatására. Donald Trump sikeresnek értékelte az iráni kikötők blokkádját. Egyúttal megismételte, Teheránnak le kell mondani a nukleáris programjáról.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, de szeles időre számíthatunk. Északkeleten több felé lehetnek záporok. Délután 15-20 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: kávé helyett. Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jude Law és Lil Frog zenélt, ez volt a Lej. Hát előre haladni nem mindenhol lehet most. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, a forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségében kiterelik. Hogyha a fővárosból indulsz, akkor érdemes már rögtön az 5-ös főutat választani, és mindenképpen plusz menetidőre készülj itt is. Vigyázz magadra az utakon. Maradj tud a Tour de Hongrie, de az ötnapos verseny első három szakasza a sprintereknek kedvez, a negyedik szakasz a verseny királyetapja, és az egyetlen hegyi befutó az útvonalban. A dombos ötödiket a hullámzó terep lesz majd a nagy szintkülönbség és a sík befutó miatt kiszámíthatatlan végkifejlettel kecsegtet. Az útvonal egyébként összesen 70 települést és 7 vármegyét érint. A mai gyulai rajt 13 óra 20 perckor lesz a gyulai várnál, és egy különleges mutatvány is kíséri, melynek során BMX-esek hátraszaltóban keresztben átugorják majd a teljes mezőnyt a lassú rajt alatt, a város központban található Kossuth Lajos téri körforgalomnál. Először Kétegyháza, majd Békés Csaba felé veszi az irányt a karaván, hogy aztán Doboz irányából térjen vissza a nagy rajt helyszínére. A mezőny 2,5 kör után Békés Csabán ér célba, a Bajza utcában nagyjából 16:30 körül. A 143 kilométeres teljesen sík etapot a szél teheti igazán kaotikussá. Gyula első alkalommal ad otthont egy Tour de Hongrie szakasz rajtjának. A történelmi fürdőváros és üdülőközpont egyik legismertebb látnivalója a gyulai vár biztosít festői hátteret. Békés Csaba pedig immár 10. Tour de Hongrie etapjának ad otthont. A magyar kerékpár sport egyik nagy történelmi bástyája 1935-ben csatlakozott be a verseny körforgásába. 3 rajt és 6 befutó mellett a verseny eddigi utolsó csapat időfutamát is itt rendezték. Békés vármegye székhelyén legutóbb egyébként 2005-ben járt a mezőny. Nálunk pedig most a Gipó Cirkusz csapata következik Sirota Jenniferrel, ez a Gyere kicsi. Hogyha egyébként a délután folyamán majd a Békési térségben jársz, akkor mindenképp útlezárásokra számíts, így készülj. Balesetmentes közlekedési utat kívánok!

0: Petőfi Rádió, minden magyar Fán Palermót hallgattuk, jövő héten Szentendrén élőben is láthatod őket. Főként kerékpáron sportoltunk az órában, de ne feledkezzünk meg az olimpiai bajnok Márton Vivianáról sem, aki tegnap aranyérmes lett a müncheni tékvandó Európa bajnokság 62 kg-os súlycsoportjában, spanyol ellenfelét legyőzve. Nagy gratuláció neki. 9 óra lesz 3 perc múlva, itt az idő számunkra is, hogy legyőzzük a mai nap terheit, mindezt magyar zenei kedvencek társaságában. Mindjárt Rúzsa Magdit halljuk, aki a hétvégén Baktaló rendházán lép fel. Karma hamarosan itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székely kőlábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacipolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújt. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Ópusztaszeren ülésezik ma a kormány, megmaradnak a családtámogatások, folytatódik a napos idő záporokkal.
3: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Az M5-ös Röszkepelé vezető oldalán Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya érintett részét lezárták. A forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségében kiterelik, aki teheti másik útvonalat válasszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán jelezte. A ma délután 3 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson. Egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Nem költözik kormányzati rezidenciába Magyar Péter miniszterelnök, továbbra is jelenlegi budai otthonában fog élni, jelentette be közösségi oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda márkájú autóját használja. Az otthon teremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthon teremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek. Készen áll Budapest, hogy együttműködjön az új kormánnyal, ezt írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reméli, hogy a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz. Bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésekben is szerepet vállal. Kiemelten fontos lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hívek megújítása. Sok a szabálytalanul közlekedő teherautó. Több mint 2,5 ezer jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és buszokra kiterjedő országos ellenőrzésén. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedni.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos szeles időre számíthatunk. Északkeleten többfelé lehetnek záporok. A szél is helyenként megerősödik. Délután 15-20 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. május 13-án szerdán. Ezúttal Rúzsa Magdi vár ránk, akit nemrég az Artisziusz az év dalszövegírójának járó díjjal tüntetett ki. Kezdünk a Karma!
3: Itt egy újabb óra!
4: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Halló magyarok! Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon!
1: Honfoglaló őseink is mondhatni kalandos életet éltek, ennek egy különleges szeretet árulhat most elénk, ugyanis felövezve ragyogással övszerkezet és tarsolylemez a honfoglalás korából címmel nyílt meg a májusi hónap kincse kamaratárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban. De a különleges állapotban fennmaradt honfoglaláskori leletek akasztó határában Bács-Kiskun vármegyében kerültek elő, a leggazdagabb sírban lenyűgöző felfedezés várta a régészeket, egy magasrangú harcos egyedi selyemövén aranyozott ezüst csüngős veret sorakoztak, jobb oldalán ezüst lemezzel díszített tarsoly függött. Az öv veretek környezetében a több rétegű ruházat, az öv és a tarsoly szerves részei olyan jó állapotban maradtak meg, hogy eredeti helyzetben emelték ki őket. Na, régészek, a tárlatot június 7-éig megnézheted a Magyar Nemzeti Múzeum déli kandalló termében. Különleges kiállításról van tehát szó. A következő pillanatokban pedig vár ránk Szakács Gergő, te pedig bármerre jársz az utakon, vigyázz magadra, ugyanis sok baleset történik ma reggel országszerte, hamarosan mondom majd a részleteket. Na de előtte még itt az Induljál a Pető.

0: vágya.
1: Ez a Halló Magyarok.
2: Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
3: Deses Young Fly zenéje szólt, jó reggelt kívánok, 9.32 a pontos idő. Hát kalandos élményekben van ma reggel részünk az utakon, de nem a jó értelemben. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion a 48-as kilométernél. Az autópálya adott oldalát lezárták, a forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségében kiterelik. Hogyha teheted, akkor mindenképp válasz másik útvonalat, hogyha pedig Budapestről indulsz, akkor már rögtön érdemes az 5-ös főút felé menni. A 25-ösön Ostbel területén is baleset volt, a 68-as kilométernél félpályán lehet haladni. A 32-es főúton Jászfényszaru közelében szintén baleset miatt a 12-es kilométernél teljes az útzára, forgalmat megállították. Az 56-oson Szekszárd és Várdom között egy autó árokba hajtott, a 14-es kilométernél félpályán lehet már haladni. Az M1-esen pedig szakaszos torlódás van Budapest felé Szárdliget és Biatorbágy között, úgyhogy itt is hosszabb menetidőre készülhetsz. A fővárosban pedig baleset miatt nem járható a Nagykörösi út befelé a határútnál, valamint a határúton a forgalom irányonként egy sávban halad. Nem járható a külső sáv a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt burkolatjavítás miatt. Helyszínenek a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Mártirok útjánál, és továbbra is okoz némi fennakadást baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Ferihegy vasútállomás közelében, de most már azért egész jól lehet haladni. S ha már Budapest, azért jobb dolgok is történnek, ugyanis 70 fővárosi helyszínen rendezik meg a 10. műtárgyak éjszakáját, holnaptól szombatig több mint 120 programmal várnak. A háromnapos fesztiválon többek között szakmai előadások, műterem és műhelylátogatások, tematikus séták, workshopok, beszélgetések és filmvetítések is lesznek a képző és iparművészet, valamint az építészet kapcsán. Hogyha úton vagy, akkor vigyázz magadra, akár Budapesten, akár az országban, bárhol vagy, netán határon túl. Ha infód van, akkor pedig küld SMS-ben 0630 30 3380 a számunk, illetve a Messengeren, Viberen szintén eléred a Petőfit. Itt a Heaven Street 7.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Nézem, ahogy nézek át, látom, hogy nem nézel vissza rá. Reflektor világít pont barát, és az éjszaka

0: legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:46 a pontos idő, jó reggelt kívánok, Brenkát hallgattuk. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a héten elindul a központi szúnyoggyérítési program. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, mely kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlénynek, köztük az árva szúnyogokra is ártalmatlan, a magántelkeket pedig egyáltalán nem érintik a kezelések. Viszont arra akár te is figyelhetsz, hogy záporok, zivatarok után, de akár egy kerti locsolást követően is számos a csípő szúnyogok számára ideális tenyészőhely jöhet létre a lakó környezetedben. Egy-egy vízzel teli virágcserében, vödörben, eldugult erezben, százával, akár ezrével fejlődhetnek szúnyogok. Az esővízgyűjtő hordókat ajánlott szúnyoghálóval lefedni, a ház előtti árkokat pedig rendben tartani, hogy hosszabb ideig ne tudjon benne megállni az esővíz, illetve ezeket a kis edényeket időnként kirűteni vagy cserélni benne a vizet, hogyha mindenképpen szükséges, hogy ott legyen. Ettől függetlenül természetesen az esőcseppeknek, záporoknak örülünk, és várjuk nagyon, hogy ide érjen. Ez meg az Odaér, már a Platón Karatevvel itt a Petőfilm.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Szöri és Pulek, forró cél, ezt hallgattuk az elmúlt percekben. A mai nap viszont nem annyira forró, az országos hőmérsékleti átlag még a 11 Celsius fokot is alig ért el. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy a fővárosban helyszínelnek, a 19. kerületben, a Hunyadi utcában, a Nagykörösi út felé, az Ady Endre út utcán. Már is jönnek a további információk, a következő 60 percet pedig majd az Elefánt csapata kezdi nekünk. Szól a Kár, mindjárt a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megalakult Magyarország új kormánya, illegális gyümölcsárusokat bírságoltak meg. Folytatódik a napos idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében. A 48-as kilométernél az autópálya érintett oldalát lezárták. A forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségében kiterelik. Az M1-esen szakaszos torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon. Szárliget és Biatorbágy között hosszabb menetidőre kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere. Magyar Péter az országgyűlésben egyenként mutatta be a tárcavezetőket. Az egészségügyet, az igazságügyet, az oktatást és a pénzügyeket nevezte a legfontosabb kormányzati területnek. A kormányfő szégyennek nevezte, amit az előző kormány az országgal tett, és azt mondta, átláthatóbb minisztériumi rendszert építenek. Ma délután Ópusztaszeren tartanak kormányülést. Nem költözik kormányzati rezidenciába Magyar Péter miniszterelnök. Továbbra is jelenlegi budai otthonában fog élni, jelentette be közösségi oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda márkájú autóját használja. A valaha volt legnagyobb elszámoltatást ígérte az igazságügyi miniszter, és az igazságügyi és az alkotmányügyi bizottság ülésén Ruf Bálint. Az azóta megválasztott miniszter a rendszerváltás motorjának nevezte a saját tárcáját, és kiemelte, nem bántani, hanem szolgálni fogják az embereket. Ruf Bálint kiemelte, vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. Súlyos állapotban van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. Ő is a vírussal fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A holland kórházban egy bizonyítottan hantavírusos beteget kezelnek. Illegális gyümölcsárusokat fogott el a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. A gyümölcs penészes volt, nem tárolták megfelelően, az árusok pedig nem tudták igazolni az élelmiszer származását. A lefoglalt árut megsemmisítették.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, de szeles időre számíthatunk. Északkeleten kisebb záporok előfordulhatnak. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20 fok, este 9-15 fok lesz. A folytatásban melegszik az idő, majd hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 10 óra, megkezdődik a mai utolsó 60 percünk itt a Halló Magyarokban. 2026. május 13-án. Ezúttal elsőként az Elefánt csapata vár ránk, akik jövő héten majd Balatonakaratján adnak koncertet. Szól a Kár!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel

0: kötöttem.
1: Ez a Halló Magyarok.
2: Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
3: 10 óra 17 a pontos idő. Jó reggelt kívánok. Az elkövetkezendő hetek kora esti és éjszakai óráiban hangzik fel országszerte, még a belvárosi bokrosokban is a világ egyik legszebb hangú madarának, a fülemülének az éneke. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pedig idén is megszervezi a Fülemülék Éjszakája elnevezésű országos rendezvény sorozatot. Országszerte számos helyszínen madár megfigyelő sétákon vehetsz részt, ahol a madár hangokat is hallhatod. Az előttünk álló hétvégén, illetve a következő hetekben még Tardon, Miskolcon, Sopronban, Hajdunánáson, Egerben, Bárdudvarnokon, Szekszárdon, Szombathelyen, Balatonkenesén, Keszthelyen, illetve Zalaegerszegen is lesznek események. Az Egyesület honlapján megtalálod a pontos helyszíneket, illetve időpontokat. A Fülemülék éneke mellett pedig Bájlegszéktől is hallhatunk majd újdonságot hamarosan, amit az eddig napvilágot látott részletek alapján nagy várakozás előz meg. A Bájlegsz és a Steff formáció egyébként május végén Szatmárnémetiben koncertezik. Ez a Priluki, itt a Petőfi.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világ szerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Tényleg. Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Kovaszkék varázsszavait hallottuk, jó reggelt kívánok. Szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az idei futókörök napját, amelyet az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnagyobb közösségi szabadidős sport eseményének mondhatunk. Az országos program idén 25 helyszínen vár, hogyha mozognál. A kezdeményezés lényege egyszerű, nem csak a saját egészségedért sportolsz, hanem a településedért is, mivel minden teljesített kilométer hozzáadódik az adott város vagy kerület eredményéhez. Budapest mellett Ajka, Baja, Balassagyarmat, Békés Csaba, Cegléd, Dabas, Debrecen, Dombóvár, Eger, Fód, Gyál, Gyömrő, Gyöngyös, Győr, 60, Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Makó, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza és Pécs is rajthoz áll. A részvétel ingyenes, és nem csak futva, hanem sétálva vagy gyalogolva is lehet csatlakozni. A teljes napi versengésről élő közvetítés lesz egyébként a szabadidősport eseményszervező országos szövetségének YouTube és Facebook csatornáján, úgyhogy kiderül, hogy hol mennyi kilométer gyűlik össze. A szervezők szerint a lényeg, hogy állj fel a székből és mozdulj meg a saját egészségedért. Egy esőkabátot biztos, ami biztos, azért vigyél magaddal, ahogy látom az előrejelzéseket, azért ígérnek záporokat, zivatarokat a hétvégére. No, de hát egy kis nyári zápor nem gátolhat meg abban, hogy sétálj egy jót, sőt, kell-e jobb az esőben sétálnál. Rúzsa Magdi, nyári zápora mossa előtted az utat a Petőfivel.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, 10 óra 44 perc a pontos idő. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentreket járműveket a belső sávon elkezdték elengedni, azonban a 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket. Már itt is torlódik a forgalom, hogyha teheted, akkor mindenképp válasz másik útvonalat, írja az Útinform. És hát sokan kerülnek az 5-ös főút felé, úgyhogy Dabas térségében is telítettek a sávok. Hogyha Budapestről indulsz, mindenképp az 5-öst válasz, de számíts arra, hogy jócskán plusz menetidő lesz belőle. 0630303380 az SMS számunk, hogyha infód van az utakról, akkor itt várom, vagy a Messengeren, illetve a Viberen. És várjuk már Katát is, 11-kor érkezik programajánlatokkal, aztán 13 órától majd a Kale Lulugyi koncertezik nálunk, azaz a Fekete Virág, a zenekarban Oroszlányi Cigányok muzsikálnak, akiknél a zene szeretete és a zene tanulása a hagyomány része, mely generációkon keresztül öröklődött. Természetesen Facebook oldalunkon, illetve YouTube csatornánkon nézheted is majd a koncertet. Aztán délután jön Szikoratomi estétől kívánságműsor, 9-től Kultúrfitness, benne itt lesz Kolman Szilvia a 10. műtárgya készakája kapcsán, illetve Erox Martini, akivel az olasz zene Palermo, a szicíliai rizs gombóc is szóba kerül, 11-től pedig a Vándorbotban majd Fekete Laci Palágyi Mátéval, Szűcs Leventével beszélget, a Bohemian Betyárc Akárki fia album is szóba kerül, úgyhogy tarts velünk akkor is. A következőkben pedig mindjárt vár ránk az Arthur Rambo újdonsága, most pedig Soler énekel, ez

0: Petőfi Rádió minden magyar, a Carbon Full zárta a mai reggel, hiszen 11 órához érkezünk, már is érkezik már Kata is, a felhők pedig lassan-lassan talán búcsúznak a keleti ország részből is, egyre több felé süt a nap, de azért nagy meleg nincs, öltöz fel jól, hogyha útnak indulsz. Vigyázz magadra az utakon, ma reggel sok volt a baleset, reméljük a folytatásban nem így lesz, holnap hajnalban pedig találkozunk, az elmúlt 5 órában Habocki Mátét hallottad, bármerre jársz, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTBA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
5: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
3: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
6: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, már feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
7: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Ópusztaszeren ülésezik ma a kormány, folytatódnak az érettségi vizsgák, marad a napos szeles idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a sérült járműveket a belső sávon elkezdték elengedni. A 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket. Torlódik a forgalom. Az M1-esen torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb is lassulás szakaszos torlódás tapasztalható a külső sávban Szárliget és Biatorbágy között. 30 perccel is több lehet a menetidő, aki teheti, válaszol másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: Ma délután ópusztaszeren tartják az első kormányülést, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja, közölte. Az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Továbbá döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. A kormányülés után beszámolnak a döntésekről. Elköltözik a Kármelita Kolostorból a miniszterelnökség. Ezentúl a parlamenthez közel az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz a miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne. Ezt írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Ez az épület eddig a Lázár János vezette, építési és közlekedési minisztériumként szolgált. Délelőtt a nemzetiségi nyelv, délután a vizuális kultúra írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Nemzetiségi nyelvből szövegértési, szövegalkotási feladatokat kapnak a diákok. Emelt szinten emellett egy nyelvi irodalmi műveltségi feladatsort is meg kell oldaniuk. A középszintű vizuális kultúra vizsgán egy választott témához illeszkedő feladatot kell szabad kézzel megoldani, míg emelt szinten műelemző és rajzi feladatsort kapnak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
9: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. 5 újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Márko Rossi szövetségi kapitány. A 29 fős névsorban szerepel a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz és a Liverpool kapusa Pécsi Ármin is. Rajtuk kívül az NB1-ből Malgáf Ákos, Tóth Rajmund és Szendrei Norbert is először bizonyíthat. A nemzeti együttes június elején Finnországgal és Kazaksztánnal játszik majd felkészülési mérkőzést. Egymás után harmadik alkalommal is bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC tegnap este a Comiádius szodában a német Hannover ellen nyert 17-8-ra, így egy fordulóval a negyed döntős csoportkör vége előtt be is biztosította továbbjutó helyét. A Kaposvár hazai pályán 3-0-ra legyőzte a MÁV Előre együttesét a férfi röplabda extraliga döntőjének negyedik mérkőzésén, így 3-1-re megnyerte a párharcot. A rekordbajnok ezzel megszerezte története 21. magyar bajnoki címét. Európa-bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni tékvandó Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok versenyző spanyol ellenfele győzött le a döntőben. A férfiaknál Salim Salif Gergely pedig a negyed döntőben vereséget szenvedett, így ötödik helyen végzett az 58 kilósoknál. Ma délután Gyuláról elrajtol a 47. Tour de Hongrie Magyarországúti kerékpáros körverseny. A 114 fős mezőnyben 15 magyar versenyző indul majd. A mai nyitószakaszt 13 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Napos, de szeles időre számíthatunk. Északkeleten kisebb záporok előfordulhatnak, a szél is több felé megerősödik. Délután 15-20 fok, este 9-15 fok lesz. A folytatásban egyre melegszik az idő, de hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Szép napot, jó munkát, kellemes időtöltést! Ma is itt van otthon, indul a Petőfi Rádió programajánló műsora. Figyelj, hiszen részletesen, aktuálisan mindig beszámolok az előttünk álló lehetőségekről. Ha szeretnél feltöltődni, kikapcsolódni, akkor jegyzetelj. Már is mondom a részleteket.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával. Ez a Petőfi Rádió.
11: Representing that to the California. Baby, I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

0: Itthon, otthon, ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Ha szeretsz mozizni, most jól figyelj, jön az Art Music éjszakája, vagyis a hétvégén ismét zseniális filmes élményekkel örvendeztetik meg a mozik szerelmeseit, szombat estétől egészen vasárnap hajnalig bezárólag. Budapesten a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán moziban. Szombatról vasárnapra Viradóra, tehát 14 teremben nem kevesebb, mint 70 film kerül majd a vászonra az évről évre egyre népszerűbb Art Music éjszakája keretében. Olyan sikerfilmek is szerepelnek a műsorban, mint a Csendes Baránt, az Érzelmi Érték vagy a Nincs Más Választás, de az animációs filmek rajongói is megtalálhatják kedvenceiket, például a Macskafogót. A régi nagy kedvencek mellett természetesen premier előtti vetítésekre is lehet számítani. A Nem én vagyok, az Odakint, az Egy dán építész Párizsban, az Éjszaka szülötte filmek például ezen az éjszakán hódítják meg első alkalommal majd a nézők szívét. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is egyetlen karszalag megvásárlását követően lehet megnézni a neked tetsző filmeket az esemény ideje alatt. Art Music éjszakája tehát Budapesten, itt a Petőfilm pedig most Dr. Béres és Veré Tamás folytatja, további programötletekért pedig tarts velem!

0: A Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Sok-sok program már, ezeket részletezem mindig aktuálisan részletesen, 11 és 1 óra között hallhatod a kínálatot, lehet csatlakozni is mindig egy-egy jó tippel, programötlettel a 06303030380 as számunkon. Az idén például ismét megrendezik a Budapest átevezést, ilyenkor a résztvevők együtt eveznek végig a Dunán, a római parttól egészen a város belső szakaszáig, tehát egyszer egy sportprogram és közösségi élmény, ahol a hangsúly egyébként nem a versenyen, hanem a közös mozgáson és a folyó újfajta megtapasztalásán van, hiszen a program egyik alapgondolata, hogy Budapestet egészen más szemszögből lehet látni a vízről. Az evezés során a város ikonikus látképe fokozatosan bontakozik ki, miközben a résztvevők egy ritka, nyugodt tempójú élmény részesei lehetnek. Tehát ez nem egy klasszikus túra, inkább egy közös demonstráció és élmény egyben. A cél, hogy megmutassák, a Duna nem csak néznivaló, hanem aktívan használható tér is, és egyben felhívja a figyelmet arra is, hogy igény van biztonságos, evezősök számára is elérhető folyószakaszokra a városon belül. A programot a Város és Folyó egyes és partnerei szervezik, akik évek óta egyébként azon dolgoznak, hogy közelebb hozzák a Dunát a városlakókhoz. Gyülekező majd a kora délutáni órákban lesz a római parton, ott lehet regisztrálni, és ott kap mindenki eligazítást, aztán 3-kor lesz majd az indulás, a közös evezés pedig majd 5 óra körül ér véget, a partra szállás a Dürerkert közelében lesz majd. A túra végén egy kötetlen baráti hangulatú levezetés várja majd a résztvevőket. Budapest átevezés, ezt is bevésheted a naptárba, és itt a Petőfi megtudhatod, hogy hol és még milyen események várnak rád.

0: hírek az utakról.
1: Teljes útzárat rendeltek el a 32-es számú főúton Jászfényszaru közelében, ugyanis egy kamion és egy személyautó karambolozott a 12-es kilométernél, a forgalmat meg is állították. Közben az M5-ösön is történt egy baleset Röszke felé Újhartyán közelében, korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentreket járműveket a belső sávon elkezdték elengedni, viszont a 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket. Ott is tolódik már a forgalom, így érdemes másik útvonalat választani. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, úgyhogy már Dabas térségében is telített sávokra kell készülni. Ha egyéb infód van, 0630 30 30 380, a részleteket SMS-ben és Viberen is jelezheted.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
3: Aznap

0: van programod. A stúdióban
1: Nekat, aki mindig aktuálisan részletesen számol be az előttünk álló programokról. Ha van jó ötleted, tipped, amit esetleg nem hallottál, hozd meg itt nálunk a 0630303380 a számon, nehogy valami jó eseményről nem maradjunk. Nézve az időjárás, sok csapadék várható a hétvégén, de ne feledd, például jön a Múzeumok Majálisa, az ország legnagyobb múzeumi fesztiválja a Magyar Nemzeti Múzeumban, ami egyébként minden évben megmutatja, hogy a múzeum jóval több, mint kiállítótér. Idén az esemény mottója a Múzeumok Világnap kapcsolódik, vagyis a múzeumok összekötik a megosztott világot. Ez a gondolat az egész kétnapos program vezérfonala, vagyis a fesztivál arra vállalkozik, hogy a múzeumot valódi közösségi térként mutassa meg, olyan helyként, ahol a múlt tapasztalatai segítenek eligazodni a jelen kérdéseiben, és ahol generációk, közösségek és intézmények találkozhatnak egymással. A Magyar Nemzeti Múzeum épülete és állandó kiállításai a fesztivál teljes időtartam alatt majd ingyenesen lesznek látogathatók, a múzeum kertben pedig közel 100 kiállító és intézmény mutatkozik be, interaktív bemutatók, tárlatvezetések, szakmai beszélgetések, családi foglalkozások és közösségi programok váltják majd egymást. A fesztivál tehát pont attól működik olyan jól, hogy nem egyetlen nagy eseményre épít, inkább sok kisebb, egymás mellé rendezett élményből áll össze, és bárki saját tempójában fedezheti fel. Egyik különleges eleme pedig a tematikus vezetett séták sorozata, melyeket az MNMKK intézményei szerveznek. Ezek előzetes regisztrációhoz kötöttek, de továbbra is szintén ingyenesek. A sétákra az információs pultnál lehet gyülekezni, regisztrálni pedig a muzeumpedagogia@hnm.hu e-mail címmel lehet. Ne feledd, múzeumok majálisa, nos hétvégén itt a Petőfin, pedig azonnal jönnek további programötletek, és itt a No Sugar is.

0: szépen, s azon túl is még.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
2: Korábbi baleset okoz nehézséget az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Újhartyán közelében, a 48-as kilométernél a bentreket járműveket a belső sávon elengedték, viszont a 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket, ott is torlódik a forgalom, válasz másik útvonalat. Sokan kerülnek egyébként az 5-ös főúton, úgyhogy a környék útjain és településein, így Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén is óriási torlódás alakult ki. A 4-es főút felé érdemes Albert Irsáig kerülni, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát. Teljes pályazár volt korábban a 32-es számú főúton Jászfényszaru közelében, ott korábban egy kamion és egy személyautó karambolozott, a 12-es kilométernél most már félpályán megindult a forgalom. Az M0-áson Gyál térségében az M3-as autópálya irányába pedig szalagkorlátot javítanak, így a 34-35-ös kilométer közötti szakaszon a külső sávot lezárták, itt a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Az M1-esen pedig torlódás alakult ki Budapest felé, Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb is ismét lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható a külső sávban, a Szárliget és Biatorbágy közötti szakaszon is, a menetidő 30 perccel is megnövekedhet, érdemes másik útvonalat választani. További információkkal pedig a 0630-30-30-380-as számunkon lehet nekünk üzenni, és ugye informálni SMS-ben és Viberen is, még friss hírek után a Honey Beast is érkezik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go!
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett.
0: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Ópuszta szerenülés jezik ma a kormány, leállítják a védett erdők kitermelését, marad a napos szeles idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
10: Az M0-ás déli szektorán Gyál térségében az M3-as autópálya felé javítják a szalagkorlátot a 34-es és a 35-ös kilométer között. A külső sávot lezárták, több mint 5 kilométeres a torlódás. Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentreket járműveket a belső sávon elengedték, de a 30-as kilométernél Úcsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket, már ott is torlódik a forgalom. Érdemes másik útvonalat választani. Az M1-esen is torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon. Tata és Tatabánya között valamivel kicsit távolabb, ismét lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható a külső sávban, Szárliget és Biatorbágy között is. Akár fél órával is több lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben. A 06 30 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Ópuszta szeren tartja első kormányülését ma délután a Tisza kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről. Döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását is. Az eddigi építési és közlekedési minisztériumban lesz a miniszterelnökség. Az Alkotmány utcai épületben tartják majd jövő héttől a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő már korábban jelezte, nem költözik be a Kármelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Azonnali hatállyal leállítják a védett erdők kitermelését, és szigorítják az ipari szankciókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt is közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy profit helyett az ökológiai szemlélet érvényesüljön. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor múlt év közepétől törvénnyel engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretett Szolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is megtanulhatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A lakossági mérőállomás a többi közt a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát, a szélsebességét és a csapadék mennyiségét méri. Az adatokat digitálisan továbbítja feldolgozásra. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Napos, de szeles időre számíthatunk. Északkeleten kisebb záporok előfordulhatnak. A szél is helyenként megerősödik. Délután 15-20 fok, este 9-15 fok lesz. A folytatásban melegszik az idő, de hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Sok-sok előttünk álló program kínálkozik most is, hogy kikapcsolj és feltöltődj, ezeket részletezem és hozom mindig aktuálisan. Ha csatlakoznál 0630303380, mindent írj meg SMS-ben vagy Viberen, és természetesen egy-egy programról az élménybeszámolókat is várom.
7: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A
3: tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz.
2: Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen.
3: Legyél szíva szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az ó.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Évről évre egyre több különleges veterán autó és motorkerékpár érkezik Balatonfüredre, Európa különböző országaiból. A Tagore sétányon ezúttal közelről nézheted meg a régi idők eleganciáját. Elegáns veterautók a Tagore sétányon, mindez tehát a Concours Elegance nevű rendezvény keretében, és ez a hétvége nem csak az autórajongóknak szól, ha szereted a szép tárgyakat, a régi idők hangulatát, az elegáns formákat és különleges részleteket, akkor könnyen eltölthetsz majd egy egész délutánt. Az autók a Best of Show díjért és kategória díjakért versenyeznek majd a Balaton partján, és persze programok is lesznek. Például Ötvös Csöpi emléktúra Balaton felvidéken, majd késő délután a résztvevő autók és trélerek elhelyezését lehet nyomon követni. Másnap szombaton a járművek elhelyezése szintén 8 órától lesz látható, majd napközben beszélgetések, programok lesznek a VIP Lounge-ban. És vasárnap a járművek elhelyezését követően, majd és az eredményhirdetés után lesz egy felvonulás is Balatonfüreden. Concours Elegance, ne feledd, Balatonfüreden elegáns veterán autókkal. Itt a Petőfin pedig hamarosan újabb programötletek érkeznek. Családi nap is már, például KFT koncert, és sok egyéb érdekesség. Tartsa le, is már is jönnek a részletek.

0: minden nap.
1: Hogy az időjárás mennyire lesz kegyes hozzánk és a szabadtéri programokhoz, az még egyelőre picit kilátástalan. Egy biztos családi napot terveznek, és reméljük meg is valósul majd Rákos Csabán a Litera tér területén. Az esemény célja egy közös kötetlen hangulatú nap, ahol családok és baráti társaságok együtt kapcsolódhatnak ki. Színpadi műsorokkal, gyerekprogramokkal és interaktív foglalkozással is várják az érkezőket. Például a Picuri Muri zenekar interaktív gyerekkoncertjével indulnak majd a színpadi programok. Bemutatkoznak a Rákos Csabai óvodások és iskolások. Ezen kívül a Kámfor Báb Színház a Kacor Király és a Kalosz című előadással készül. A rajzpályázat eredményhirdetésére ezt követően kerül sor, majd jön a Superstars zenekar. Ők fognak koncertezni. Közben babás jogával is készülnek, aranymosáson lehet részt venni, lesznek óriás társasjátékok, lehet lovaskocizni, elsősegély bemutató és arcfestés is lesz, csak úgy, mint henna és csillám tetoválás, illóolajos kézmassázs, robot bemutató, játékos angol, mesejóga és többek közt légvár a családi napon, tehát Rákos Csabán a Litera tér területén. További programötletekért tarts velem itt a Petőfi, a van jó tipped neked is, az pedig ne tarts magadban, számunk 0630 30 30 380, SMS-ben és Viberen is küldheted a részleteket.

0: programot. A stúdióban
1: megkötő szép nap volt, kellemes időtöltést, hogy hol is milyen programok várnak rá, ez mindig ilyenkor 11 és 1 óra derül ki hétköznaponként a Petőfi. A magyar filmművészet meghatározó alkotója, Huszárik Zoltán születésének 95. évfordulója alkalmából például holnap filmvetítéssel tiszteleg a közmédia. A Balázs Béla is posztumusz Kossuth-díjas rendező, forgatókönyvíró és dramaturg életművéből a Szimbád és a Hogy szaladnak a fák című alkotását tűzi műsora az M5 kulturális csatorna, illetve a Dunavörd. Holnap 11:25-től a Dunán látható, tehát a Hogy szaladnak a fák című filmdráma, melynek dramaturgia Huszárik Zoltán volt. A megrendítő történet egy fiatal történész hazatérésén keresztül idézi fel az elmúlás, az emlékezés és a családi kötelékek jelentőségét. Ugyanezen a napon, vagyis holnap 12:35-től az M5 kulturális csatorna pedig műsorára tűzi a Szimbád című alkotást. A Kródi Gyula művéből Huszárik Zoltán rendezésében és Latinovi Zoltán főszereplésével készült film a Szépség, az elmúlás és az emlékezés költői megfogalmazása, melyben a címszereplő történetén keresztül elevenednek meg a múlt szerelmei, ízei és hangulatai. A film elnyerte a Magyar Filmkritikusok díját, a többi között a Nagy díjat és az Operatőri díjat, valamint Dajka Margit a legjobb női alakítását álló elismerést is átvette. Huszárik 95 filmekkel emlékezik tehát a kivételes rendezőre, a közmédia holnap. 0630 30 33 180, ne feledd, ez az SMS számunk és Viber számunk is, hogyha van jó programötleted, amit szívesen megosztanál velünk, ide már is küldheted a részleteket.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az izgalom pedig már nagyon nagy Gyula környékén, hiszen a Vár lábánál 1 óra 20-kor rajtol az ország legrangosabb hazai kerékpárversenye, a 47. Tour de Hongrie. Az idei útvonal Dél-Magyarországra fókuszál. A magyar kerékpáros körverseny 19 csapat 112 versenyzőivel, köztük 15 magyar kerékpárossal indul neki a mai 143 kilométeres távnak, mielőtt Békéscsabán célba érnek. A Tour de Hongrie idén is élőben követhető a világ bármely kontinensén, hiszen 73 csatornán 190 országban kerülnek adásba a felvételek. Magyarországon az M4 Sport minden szakaszt a rajtól a célig élőben közvetít. Az eseményeket persze online is nyomon lehet követni az m4sport.hu oldalon. A hazai sportcsatornán a verseny elemző és értékelő műsora, az Április Tour is adásba kerül az online térben élőben, a televízióban pedig felvételről. Szorítunk a versenyzőknek, és itt a Petőfin pedig egy órától ma is lesz élő stúdiókoncert, méghozzá a Fekete Virág, azaz a Kalelulugyi nevű zenekarral, akik cigány, illetve magyar népdalokból építkeznek, de muzsikálnak más előadóktól is feldolgozásokat. Tarts velünk és nézd be hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Egytől ma is hajrá magyarok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ópuszta-szeren ülésezik ma a kormány, leállítják a védett erdők kitermelését, folytatódik a napos szeles idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M0-as déli szektorán Gyál térségében az M3-as autópálya felé javítják a szalagkorlátot. A 34-es és a 35-ös kilométer között a külső sávot lezárták. Több mint 5 kilométeres a torlódás. Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentreket járműveket elengedték a belső sávon, de a 30-as kilométer Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket, torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Ma délután 3 órától Ópuszta-szeren tartja első kormányülését a Tisza kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli asszályhelyzet indokolja. Közölte, hogy az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Továbbá döntenek a minisztériumok és állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések, valamint kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Nem költözik kormányzati rezidenciába Magyar Péter miniszterelnök, továbbra is jelenlegi budai otthonában fog élni, jelentette be közösségi oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati autója az országjáráson is használt jármű lesz. Azonnali hatállyal leállítják a védett erdők kitermelését, és szigorítják az ipari szankciókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt is közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet érvényesüljön. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor múlt év közepétől törvénnyel engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra megkérdetett eseményt 2 hét múlva május 30-án tartják meg. A program nem változik a többi között gyerekfoglalkozásokkal, neves művészek és növendékek koncertjeivel készülnek. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak zenéjét is bemutatják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos száraz idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél több felé megélénkül. Éjszaka 1-8 fok, napközben 18-23 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy kis buli napközben az élő stúdió koncert a Hajrá Magyarok hétköznaponként ilyenkor 1 és 2 óra között vár. Nézd be hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Itt a csapat, akik cigány, illetve magyar népdalokból építkeznek, de muzsikálnak más előadóktól is feldolgozásokat. A Kállel Ulogyú.

0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Kállel Ulugyival. Sziasztok! Mindenki látható ma is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok! Sziasztok.
5: Mindenkit!
1: Itt a csapat, ugye, akiket a zene szeretete, a zene tanulása hozott össze. A legfiatalabb, hány éves?
4: 9.
1: 9? És hogy érzed magad, izgulsz?
4: Kicsit jó.
1: Kicsit jó? Na, hamarosan indul a buli itt a Petőfi Rádióban. Gyorsan bemutatom a Kállel Ulugyit, Molnár Csaba, aki a tamburázni fog és énekelni. Ifjabb Molnár Csaba a dobnál. Molnár Zsolt, aki gitározik és énekelni is fog, meg tangóharmonikát, azt elrejtettétek, hoztatok?
6: Kifelejtettétek.
1: Na, hát még ilyet. Hogy lehet így bejönni egy élő stúdiókoncertbe? Ifjabb Molnár Zsolt, aki szájbögözni fog?
4: Igen.
1: Okay. És Bura József, aki szintén gitározik és énekel a Kállel Ulugyiban. Na, hát nem mindig ezzel a felállással vagytok láthatóak.
2: Általában legtöbbször igen, de van. Most a kislányom nem tudott velünk jönni, a Natika sajnos, és nagyon bánjuk. De a legközelebb elhozzuk őt is.
1: Oké. Hogy képzeljük el, hogy indul el egy ilyen csapat, egy ilyen banda? Nyilván a zene szeretete az, ami összeköt titeket, és aztán ebből hogy lesz egy-egy fellépés?
2: Elsőnek meghívnak minket. Tehát összepakolunk, elindulunk, és akkor az úton

0: léptetek, vagy ahol láttak titeket, amiből aztán következett az, hogy mondjuk meghívtak titeket valahova.
1: Budapest lakpat.
2: Teljesen mindegy igazából, mert tehát bármilyen helyszínen játszunk, annak mindig van visszajelzése, és általában mindig a Csabi fölhív azért, hogy na, a következő dátumot írjátok be. És amikor megkérdezzük, hogy miért, hát azért, mert emlékeztek, voltunk itt és itt, és onnan jött egy felkérés.
0: Ó, szuper. Na hát akkor reméljük megsokasodnak a fellépéseknek a számai. A Kala Lulugyi az élő stúdió koncertet már is kezdi. Ugye vannak feldolgozások, és van saját dal is. Egy átdolgozással fogtok kezdeni. Egy cigány névdallal, az a címe, hogy Egy üvegbor. Egy picit meséltek a dalok hátteréről?
3: Igazából az van, az úgy van a dalok háttere nekünk, hogy na, megtetszik egy dal, meghallgassuk, akkor kicsit átdolgozunk, kicsit át magunké formáljuk, és akkor igazából így megszületik a dal. De viszont van a saját dal is, van a következő az lesz, és dolgozunk a következő saját dalon.
0: Ja, na hát akkor haladjunk szépen sorban, kezdjük az Egy üveg borral, élőben itt a Petőfin, a Kala Lulugyi, minden látható, ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, itt lehet üzenni, lehet kérdezni neked is.
4: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Kállel Ulugyival. Csatlakozz hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, már csak azért is, mert tehát fantasztikusan felöltöztetek. Szóval azért emellett nem menjünk

0: kell. Mindenki egyen bluesban, bocsánat, de a lányoség nem előjött, igen, egyenikben. Na, fantasztikus. Tehát fontos az, hogy a megjelenés az mindig a toppon legyen, ugye? Az erebelle.
1: Igen, képzeld el, voltunk egy olyan koncerten, ahol nagy színpad, minden nyomjuk, és ők egyszer csak a közösségbe észreveszünk, hogy ugyanilyen közlekednek. Hát...
0: És akkor nézzétek, hogy úristen, ki hiányzik a bandában.
2: Nem, az úgy van az, hogy van egy ilyen, vannak sok egyetemista barátaink, meg akik sokan követek a koncertre. Van vagy három vagy négy fű egyetemista, már többször ráírtak az oldalunkra, hogy hol lehet ilyen inget venni, meg minden, meg ott szekáltak minket. És akkor megírtam neki, hogy innen és innen rendeltük, meg méretre, meg minden, és képzeld el, rendeltek, és egyszer odajöttek a fesztivál, odajöttek, és ott dugatták, meg minden. Aztán fel is hívtuk őket táncolni a színpadra, gyertek fel.
0: Igen, ezek szerint csatlakozni akarnak hozzá.
3: Pont az volt a vicc, hogy akkor nem is vittük el az inget, ugye? Csak meg ott volt kapva az
2: inget. Igen, akkor másfajta, a sima, világos kéket tudtuk.
0: Hány szettetek van?
3: Nem tudom.
2: Hát az abban mindig kihízzük, szóval én meg a József, szóval sajnos. Bár most diétálunk.
4: Izmosak vagyunk,
0: izmosak. Na, minden látható a Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. István írja, hogy nagyon jó lett a dal. A srácok ügyesek, nagy tartsánul üzen nekünk Károly. És a 0630303380-as számunkon is várjuk a hozzászólásokat, illetve kérdéseket. A Kale Lulugyi adja ma az élő stúdiókoncertet, tarts velünk!
5: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
6: Ez a legújabb

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: A Kalelulugyi, akik cigány, illetve magyar népdalokból építkeznek, de más előadóktól is játszanak feldolgozásokat, úgyhogy mindjárt folytatjuk is tovább az élő stúdió koncertet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a zenekaron belül hogy oszlanak meg a szerepek. Ki például az ötletgazda, hogyha valamilyen feldolgozásról van szó?
2: Hát szerintem édesapám, igazából ő az ámen a zene végén. De amúgy egyébként az ötletek az mindenkitől jönnek.
1: Ötletek mindenkitől jönnek, de a végén akkor...
2: Az ámen az nála van.
1: Értem. Pont. Jó. Ugye ez a tambura, ez egy írtócuki hangszer.
3: Nagyon szeretem, nagyon imádom.
1: Aki nem tudja, hogy pontosan ez hogy is néz ki, gyorsan csatlakozzon hozzánk a Petőfi Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján. Tulajdonképpen egy ilyen kis inimini gitár.
3: Igen, pengetős. Kicsi kis gitár.
1: Nagyon nehéz lehet. Azt néztem, hogy nagyon nehéz lehet lefogni a húrokat, mert egy tényleg annyira pici.
3: Hát meg kell szokni. Meg kell szokni, erre külön rá kell állni az ujjaknak, de menni, szóval meg lehet ezt tanulni.
1: Te mikor kezdted a zenetanulást?
3: Hát még gyerekkoromban, utána volt nagyon sok kiesés, és igazából 2010 után egy kicsivel kezdtem el újból vele foglalkozni, azóta folyamatosan.
1: Uh-huh. Kannát szoktatok használni, mert azt itt most nem látok, vagy kanala?
3: Igen, szoktunk, kanna az kim van az autóban szintén, csak váltottunk SPD-re, erre mini dobra, jól mondom?
2: Hát, mert a számplot lehet igazából.
3: Mert jobban szeretik a technikusok, hogy nem búg, nem sipol, ugye kérjük a hangerőt, meg kipelés, bepelés, kanna besipol, a kahon szintén, szóval ez meg bedugjuk, szól, mint a...
1: Hát ezt oké, azt értem, csak akkor így az autentikus cigányzene az, hogy tud mégis megszólalni a színpadon. A véretekben
3: meg van. Meg itt van a kezünkben.
2: És meg volt... itt az SPD-ben a kanna amúgy.
1: Ja, igen?
2: Persze.
1: Zsoltitól vártam egy picit, hogy majd itt elkezd kannalazni, vagy ilyesmi. Az megy neked egyébként nehéz?
4: Hát persze.
1: Persze?
4: Hát megy mindenkire.
1: Gondolom, egy csecsemőkorban fogjátok a kanalat, nem? És ott kezdődik minden.
5: Másnap azzal leszünk.
1: Hát, igen. De ha talál még egyet az ember, akkor meg könnyen össze tudja.
3: Igazából egyszer, amikor már többször megkérdezték tőlünk az, hogy honnan van ez, hogy mi az, már így a cigányok így zenélnek, és akkor én mondtam, mutattam a
5: Vénára.
3: Mutattam így a Vénára, és mutattam, hogy akkor te megszületsz, lehet, hogy orvos, matematikus, de azt kapod ide, lehet, hogy például biológus leszel, mi egyből ezt kapjuk ide vérbe, és akkor az belemegy a DNS-be.
5: Uh-huh. Dezoxiribonuklein sok.
3: És igazából, mert a zeneiskolát talán nem is végeztük, egyikünk sem.
2: Egyikünk.
1: Hát jó, de gondolom ez öröklődik, nem?
3: Igen.
2: Helyette végettünk csak iskolát.
5: Hát én tanultam zenét igazából, csak az annyira száraz és annyira úgymond nehéz, hogy az elmegy olyan sok idő. Egyébként nem azt mondom, hogy nem kell zenét tanulni, mert az az igazi, hogyha valaki klasszikussal kezd, mert az abból tud építkezni, de annyi sok idő elmegy azzal, mire minden hely...
1: Közben ti meg már felépésről felépésre jártok, és már komoly koncert időpontok le vannak foglalva. Na, hát folytassuk tovább az élő stúdió koncertet. Nem vagyok én milliómos. Ezzel a dallal fogjátok folytatni. Valami kis háttérinfót elárultok erről a dalról?
5: Inkább.
1: Inkább ne. Akkor csak annyit, hogy miért választottátok? Miért kedvenc?
3: Szeretjük ezt a dalt. Ez egy igazi autentikus cigándal. Imádjuk.
1: Akkor
3: több szólamban tudjuk játszani, szóval.
2: Okay. És tök real az, hogy nem vagyok kimilliómos.
1: Kalelulugyi élőben itt a Petőfi Rádióban, ne feled, minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Jön a Nem vagyok én milliómos.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Kalalulugyival, minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, itt te is hozzászólhatsz a műsorhoz és kérdezhetsz is természetesen. Nem mondom, hogy írd meg, mi a kedvenced, mert nem lesz kiváltság műsorhoz, még kicsit később, de gondolom azért sokan vannak úgy, nem egy koncert alkalmával, hogy mennek oda, hogy ezt is játszátok, azt is szeretném hallani. Ajaj.
1: Koncerteken, főleg amikor esküvőre megyünk zenélni, ott is. Szóval mindenhol.
0: Most ide 5 dal fér bele, úgyhogy maradunk a szokásoknál itt a Petőfi, már is folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet a Kale Lulugyival. Tarts velünk!
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, Lábas Miki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: magyarok. Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Kállel Lulugyi Csaba helyre tesz mindenkit, ahogy megtudtunk. Az ő szava szent, ő mondja mindig a pontot, vagy ő teszi mindig a pontot a mondatok végére.
2: Na, hát igen. Azt mondják rám a fiú Kim.
1: Az mit jelent?
3: Semmit.
4: Jobb, ha nem tudom.
2: Inkább nem, majd szünetben elmondom.
1: Oké, rendben. De sokan hallgatnak el minket.
3: Inkább
2: nem. Ezt most nem lehet elmondani.
1: Jó. Maradjunk ennyiben. Ugye az kiderült, hogy kannát egyéb hangszereket nehezen lehet hangosítani, úgyhogy a technikai újításokat nem féltek beemelni a produkcióba. Ezen kívül volt más olyan kihívás, amivel szembesültetek egy-egy fellépésem?
2: Legelső fellépés, amikor még kezdtük, Istenem, hát el kellett kezdeni.
3: Valahol.
2: Hát a gitárok. Hát az, hogy elérekták ugyanúgy a mikrofont, nem úgy szólt, nem úgy keverték, meg. És akkor ott is megint besipolt, meg minden, és akkor bátottunk.
1: És hogy kezeltétek ezt a helyzetet?
2: Nehezen.
4: Gitárhevedel sem volt, úgy kellett a székre felrakni a lábát.
2: Mert régen, amikor elkezdtük, még a székre fölrakták az emberek a lábát, úgy itt, nem.
3: Egyébként azt egy mondatban is kiszeretném hangsúlyozni, hogy a...
2: De ez a régi stílusban még megfelelő volt, nem?
3: Igen, de viszont nem veszítette el az autentikus mi voltját azért, mert most már hát haladni kell a kor, ez a 2026 van, most játszunk mi akár olyan régi hangszereken is, hogyha arról van szó, de azzal olyan minőségben, ahogy ma most már olyan platformokon meg kell szólalni, az már nem lehet. Lehet, de nagyon kihívás, hogy te is mondtad.
2: De például van nekünk olyan videónk is meg, hol elektromos nagyvégővel játszottunk.
3: Igen.
2: Csak ugye a cipelése az autóban azt nem tudtuk úgy megoldani, és ezért lett bassgitár. Uh-huh. Elektromos nagybővő. Uh-huh. Szóval volt nekünk az is, szóval megszólíthatjuk mi hangszert, amit adnak a kezünkbe.
3: Igen.
1: És akkor hogy érzitek magatokat mondjuk egy ilyen technikailag kevésbé sikerült koncert után, hogyha mondjuk nem annyira jó a hangosítás.
3: Ezt inkább nem mondjuk.
4: Akkor nagyon lehangolva vagy.
1: Nagyon lehangolok
2: vagyok.
1: De nem megy el a kedvetek a zenéléstől.
2: De még oda még kicsit, akkor 220 a vérnyomás, csak elmondom, figyelj, ne arra, hogy neked ez a szakmát, te ezt tanultad,
3: ezért kapod
2: a fizetést, stb. Mondom, én így dolgoznák a munkán, hogy te most itt mondanak, engem biztos kirúgnának.
1: Tehát akkor mint a csapatban is, ott is elmondod, hogy
2: hát most kéne ennek lenni.
1: Igen, rend a lelke mindennek. Egyébként könnyen improvizáltok és alkalmazkodtok egy-egy helyzethez? Egyfolytában.
4: Szinte folyamatosan improvizálunk.
2: Mit sem forgatókönyv a zenénkbe.
1: De hogyha mondjuk azt kéri valaki, hogy plusz fél órát még zenéljetek, akkor nagyon-nagyon örömmel.
2: Három is megy.
3: Ez most sokkal kötöttebb. Tehát így, amikor le van adva ugye a dallista esetleg olyan helyen, sokkal feszültebb a, legalábbis számomra.
4: Mint hogyha
3: ránézünk, és akkor tudjuk, hogy melyiket fogja előadni, vagy melyikbe kezd bele.
2: Igen, a mizelinkben nincsen forgatókönyv, most kiállás, beállás.
1: Ez hangulattól most, függ, nem? Hogy éppen hogy megy tovább ez
2: egész. Igen, ránézik a fiúkra, és már tudják, hogy mi van.
1: De jó ez.
4: Meg kinézzünk a közönségre.
3: Igen, az is.
2: Azt tudjuk egyből. Első zenét lejártjuk, és onnantól már tudjuk, hogy melyik a második zene.
4: Uh-huh. Mikor, milyen irányba menjél.
1: Na most viszont akkor én súgok, jó? Hogy mivel fogjátok folytatni tovább.
2: Aztán köszönjük.
1: bocsánat, egy Quimby feldolgozást fogtok most nekünk előadni. Sehol se találok, ez a címe. És most élőben meghallgatjuk a Kállel Lulugyitól, itt a Petőfim.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Élő stúdió koncert a Petőfi Rádióban a Kalelulugyival, ez volt a Queen Visehol se talállak című dalának átdolgozása. Nagyon jó fejek vagytok, Károly írja, így lehet csak, és érdemes humorral. Hajrá, fiúk, közben jött egy másik üzenet, tehetségesek vagytok, sok sikert kívánnak nektek. Hamarosan folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet. Facebook oldalunkon látható minden, itt lehet üzenni, lehet kérdezni, vagy a 0630303380-as számom.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Hajrá magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: A Kalelulugyi minden látható ma is Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Nemrég ugye mondtátok, hogy a közönség szemének tulajdonképpen a csillogása dönti el azt, hogy merre megy tovább majd a koncert hangulata, hogy milyen dalok követik egymást, de hát persze van olyan, amikor sokkal feszítettebb ennél a tempó, és előre megvan, hogy milyen dalokat fogtok játszani. Legemlékezetesebb koncertélmény, ha ilyet kérdezek? Mi jut eszetekbe hirtelen elsőként?
2: Sok volt, de hát igazából nem tudom, hogy kimondhatom a fesztivál nevét?
1: Mondd.
2: Tavaly például a Művészetek Völgyében, a Gáscsárokban, ott nagyon jó éreztük magunkat. Még nagyon sok helyszínen voltunk, szóval...
1: Miben különbözik egyik koncert a másiktól, a közönségtől?
2: A közönség az szinte mindig majdnem ugyanaz, ilyen bulizós. Igazából a mi hangulatunk, nem?
3: A MIPA is emlékezetes volt, az nagyon jó volt. Igaz, hogy ott tényleg egy ilyen táncházzal egybekötött fellépés, ez tényleg ilyen kötött volt, de a magának a helyszínnek a varázsa az nagyon jó volt.
2: A világ, Mérői Világzené Fesztivál
3: az is jó volt, igen.
1: És koncertek előtt van valamilyen szokás, amit nem tudom, mindig megcsináltok, háromszor mondjuk megpördöltök ja, magatok
3: eszünk,
1: körül.
3: Vagy... Eszünk előtte.
4: Megiszünk egy kávét.
1: Az a biztos.
2: Nem, majd én. Nem, a zenekar nem fogyaszt alkoholt, hála Istenek, szóval nem fogyasztunk ilyen alkoholt, meg semmilyen tudatmozsosító hülyeségeket. Lényeg, inkább mi a hasunkat szeretjük.
1: Ja, hát ez egyfajta üzenet a fesztivál szervezőknek, hogy
2: tudják.
1: Jött, ő tudja. Akkor, és erre múzsia legyen. Mi a kedvenc egyébként? Bármi.
2: Hát én nekem, kedvenc étem? Mm-hmm. Én például nagyon szeretem a paradicsomos káposztás sültoldalassal.
1: Hát mondjuk az kevésbé alkalmas egy fesztiválra, szerintem, de hogy én meg vendégeljenek. Otthon oké.
2: Okay. Ebből üzenek már az asszonynak.
1: Igen.
2: Meg a cigánykenyérrel a bodaggal, szóval én már...
1: És volt olyan koncert mondjuk, amikor így az időérzéketeket teljesen elveszítettétek, és mondjuk már úgy kellett több ízben szólni, hogy most már gyertek le, vége.
3: Igen, általában ez van. Ezt hadd mondjam el, hogy ez, amikor meg vagyunk egyezve, vagy ennyi, és ennyi, a Csabi mindig, még ő bevállalja, hogy az utolsó szóljugán, ő még játszik kettő. És mondják, hogy már itt van a másik zenekar, és ő még nyomja.
2: Nagyon nagy buli van.
3: De igény van rá, tehát azért.
2: Szóval nagyon nagy buli. Már ötödjére jöttünk vissza. És akkor engem is, akkor elkap még a év, és akkor azt bemondom, hogy utolsó dal,
3: és akkor végem a Csabi elegyük.
2: Saját felelősségre, és akkor úgy lenyomjuk.
1: De akkor ez egy 15 perces.
2: Ja. Hát úgy van például, csak mondok valamit, a 9-től 11-ig zenélünk este, akkor már körülbelül a 30-kor el kell kezdeni búcsúzkodni.
1: Ja, igen. Értem.
2: Mert ha előtt 5 perccel, akkor az nem tartom 3-12-ig.
3: Szóval... Most is így volt, ugye voltunk egy magánrendezvényen, már elpakoltuk a hangszert, és akkor jöttek oda, akkor vettük elő, úgy mondom, akkor érkeztünk volna.
1: És mi az, amit szerintetek az emberek nem látnak belőletek a színpadon, pedig mondjuk nagyon is része a zenekarnak? Hmm. Vagy abszolút magatokat adjátok, és
3: igen,
1: nincs semmi bonír.
2: Mi ezek vagyunk, szóval mi az olyan kicsit ilyen... Nem kicsit, hanem nagyon vidám, kicsit őrült, kicsit ilyen bevállalós, sőt, nagyon bevállalós. Szóval mi nem az, nem, mi ezek vagyunk.
1: Ezek vagytok, szuper.
2: És az a motto, ha meghallanak minket, meg szeretnek úgy is.
1: Hát akkor folytassuk is az élő stúdió koncertet tovább, zöld szalagos a kalapom. Ezt hallhatjuk a folytatásban a Kalelulugyitól, és láthatod is a csapatot Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Kállel Lulugyival. Hát imádom Zsoltika, hogy
1: igen,
0: szóta
1: igen.
0: Zsoltika? Hát megzabálom. Ugye nehéz ez a zenész szakma, azért áruljuk el, akkor átásítom, de mondta, bocsánat, nagyon cuki, imádlak, nagyon cuki volt. Édesem, meg kell zabálni, nagyon cuki. Na, zöld szalagos a kalapom, ezt találtuk élőben itt a Petőfi Rádióban, hát a túlélő csomagba, akkor egy kis csokit mindenképpen rakjatok el neki, hogy beförögjön majd, hasonló sztori történik. Egyébként a turnébuszban van ilyen túlélő csomag, hát a kaja mindenek felett, igen, az már kiderül.
2: Persze, megállunk a benzinkút és felfegyverik ezeket.
1: Veszük inni való, satöbbi.
3: Csak írult, hogy teszem be, hogy Tataványán jártunk, és akkor
1: az övegyes
3: apukája vett neki csokit, és akkor mondom, hogy összekíző csokiból? Milyen csokiból? Mi csak most álltunk be a kocsiban, meg is.
0: És már el is vagyok.
3: Is volt.
0: Hát a csokiknak ilyen a sorsa. Ez egyszer csak ott van, aztán valahogy eltűnik mindig. Kállel Lulugy élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban, már is folytatjuk tovább közben. Ez igen, így kell ezt csinálni. Jött az üzenet, köszönjük szépen a szívecskéket, a tapsokat is. Petőfi Rádió Facebook oldalán nyomon követhető folyamatosan az élő stúdiókoncert. Tarts velünk!
4: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával! A stúdióban
1: a Kale Lulugyi kezd megéhezni a banda, ugyanis hamarosan zárjuk a koncertet. Közben egy kis okítás a legfiatalabbnak megtörtént. De nagyon jó a csípőmozgásod, ezt nem mutattad még eddig.
2: Á, persze.
1: Kitől tanultad?
2: Hát, senkitől.
1: Senkitől, magadtól. Jó, majd ezt is láthatjuk akkor remélhetőleg. A névválasztás az minek köszönhető? Kale Lulugyi, ugye azt jelenti fekete virág.
2: Igen.
3: Vagy miért lett Kale Lulugyi? Annak idején és apám nagyon szerette a például a Tulipános Fánfán volt az a film, akkor ugye melyik volt még?
4: Zorro.
3: A Zorro, a is ilyen fekete, és akkor ott fekete, ott meg virág, mert tulipánt azt nem tudtuk lefordítani, és akkor illetve fekete virág.
1: Ah, értem, és olyan előadók, zenekarok, akikkel szívesen állnátok egy színpadon, akik nem tudom, mondjuk a Bakancs listán szerepelnek, sokan vannak? Vagy annyira...
4: A Gypsy Kinghez szívesen állnék színpadon.
3: A Gypsy King.
5: Igen. Igen, abszolút. Egyébként most lesz majd egy közös produkció, nem a Gypsy Kings-el.
4: Nem
5: publikus. Egy magyar előadóval még ennyi. De igazából ilyen törekvésünk talán nem nincs.
3: Ha hívnak, megyünk.
1: Ja. És a csapatban egyébként van felvétel? Tehát, hogyha valaki nagyon szeretne hozzátok csatlakozni, akkor van rá esélye, vagy... Ez egy zárt közösség. Közönségként lehet csatlakozni.
3: Ez jó kérdés. Szóval lehetőség van, de ha valakivel nem kell foglalkozni, hogy aki tényleg tudja, hogy mi van, nem kell felhúzni magunkhoz, akár túlnő rajtunk, úgy esetleg, talán, hogyha úgy érezzük, hogy hozzátesz, de nem tesz hozzá, akkor nincs.
5: Szoktunk vendégzenészt hívni egyébként, hogyha olyan kiegészítés kell.
3: De most jelen pillanatban szerintem most létszámstoppa.
1: Oké, és egyébként Zsoltika, ő mikor szállt be a csapatba? Nagyon fiatal még.
3: Zsoltikát azt hiszem 23-ban vittük el az egyik koncertünkre, és onnantól nagyon megszerette, és onnantól nem tudtuk lerázni.
1: Hát ilyen ez, igen.
3: És azóta folyamatosan, és azóta már a közönség egyik kedvence lett. Uh-huh. Szóval nem is tudjuk otthon, hogy mert valamikor úgy hívnak fel, hogy jön a Kale Lulugyi, de a kicsi is ő van másképp, akkor nem.
4: Én mondtam apunak már, hogy csinálom egy olyan költség, olyan árajánlatot is, hogy Zsoltikában és Zsoltika nélkül.
1: És szoktatok kapni ajándékot a közönségtől? Megleptek már titeket? Bárkivel is?
5: Igen.
1: Na, meséljetek.
5: Hát itt különböző italokkal.
4: Portugáliából kaptunk egy vörösbort, azt hiszem.
5: Igen.
3: Én kaptam Nagyecseri házi pálinka például.
2: Romáriában.
3: Nagyecsedtől.
6: Romániában is kaptunk kalapot, emlékszel rá?
3: Igen.
6: Három kalapot.
3: Amikor ott voltunk talán Méreim,
6: igen,
3: ott is.
1: És ezeket nagy becsben tartjátok? Van külön helyem? Vagy aztán itt ott elkapik gyorsan?
3: Ott hol van? Valahol? De megvan.
1: Na, legyűjteni ezeket a kis relikviákat. És itt a Petőfin pedig elérkeztünk az utolsó dalhoz. Szarka Tamás Zakatolla szív című dalának feldolgozását hallatjuk tőletek a Kale Lulugyitól. Itt a Petőfin. Mehet?
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: stúdió koncertit a Petőfi Rádióban, a Kale Lulugyit hallottad, akik cigány, illetve magyar népdalokból építkeznek, illetve sok feldolgozást is hallhatunk tőletek, ugye Szarka Tamástól ez volt például a Zakatol a szív. Hát én nem tudom, biztos öregszem, de a nagymamáknak volt az a szokás, hogy így megcsipkedték a gyerekeknek az arcát. Most ezt érzem veled kapcsolatban, Zsoltikád, annyira cuki voltál. Úgyhogy legszívesebben megcsipkedném az arcodat. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok az élő stúdió koncert a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, újra és újra látható, illetve meghallgatható lesz. Sok koncertet kívánunk nektek. Maradjatok ilyen vidámak, és így együtt köszönjük az élményt. A folytatásban pedig jön az Iron Mafia.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna Napok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Szia. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a Rádió Kabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacipolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Ópusztaszeren tartja első kormányülését a Tisza kormány. Több tonna gyümölcsöt foglalt le a hatóság Soroksáron.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-áson Gyálnál az M1-es felé szalagkorlátot javítanak a 36-os és a 35-ös kilométer közötti szakaszon. Ezért a külső sávot lezárták, a torlódás közel 5 kilométeres. Az M1-esen torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb a Sztárliget és Biatorbágy közötti szakaszon. A menetidő 30 perccel is megnövekedhet, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Aztán az M3-ason Gyöngyös és 60 között sávelhúzással terelik a forgalmat. A 62-es és a 70-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv használható. Itt is torlódás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Ma délután 3 órától Ópusztaszeren tartja első kormányülését a Tisza kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli asszályhelyzet indokolja. Közölte, döntenek továbbá a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az eddigi építési és közlekedési minisztériumban lesz a miniszterelnökség. Az Alkotmány utcai épületben tartják majd jövő héttől a kormányüléseket is. Jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Ismét illegális gyümölcsös árusokat értetten a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedés súlyos minőségi hibák indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka általában 1-8, napközben 18-23 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szép délután, bizonyára te is szoktál álmodozni, sokszor ezeket a gondolatokat kincsként kezeljük és magunkban tartjuk annak reményében, hogy majd teljesül. Az Airi Mafia is megfogalmaztam, de a következő dalban hallhatjuk is. Volt egy álmom, ez szól elsőként, változatos zenei kínálat pedig a továbbiakban. Itt a Petőfi.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: Az M3-ason autózóval készülj arra, hogy Gyöngyös és 60 között sávelhúzással terelik a forgalmat a 62-es és 70-es kilométer között a Vásáros-Nomény felé vezető oldalon. A külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába pedig a külső és a leálló sáv használható. Légy figyelmes, a főváros irányába lassulás tolódás tapasztalható. Az M0-áson Gyál térségében az M1-es felé pedig szalagkorlát javítás miatt a 36-os, illetve 35-ös kilométer közötti szakaszon a külső sáv zárása miatt van torlódás. Vigyázz magadra, balesetmentes utat. Bármi infód van a fennakadást észelsz, jelezd, hogy segíthessünk az úton lévőknek. 0630 30 30 380 minden részletet SMS-ben is Viberen küldhetsz el.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. A sztárok élete sokszor a látszat ellenére nem könnyű, ez időnként ugye kiderül. Az amerikai színésznő Anne Hathaway képzeld egy ideig apáca szeretett volna lenni, katolikus neveltetésének köszönhetően. Édesanyja egyébként hozzá hasonlóan színésznő, és képzeld az egyetlen ember, aki ennek hívja őt. Viszont akkor teszi ezt, hogyha dühös rá, úgyhogy minden alkalommal, amikor kilép az emberek közé, és ha valaki a nevén szólítja, akkor azt hiszi, hogy ordibálni fog vele. Így Annie, ha esetleg találkoznál a világsztárral, Anne Hathaway-jel, Annie-nek szólíts, nehogy baj legyen. Mondjuk azért, ha egy szülő határozottan fellép és úgy szólítja a gyerekét, akkor szerintem azért sokan megrettenek, és összeszedik magukat egyik pillanatról a másikra. Neked van bármi hasonló, vagy ilyen jellegű gyerekkori traumád? 0-30-30-30-380 megíratod SMS-ben, Viberen. Egyébként nemrég bejelentették, hogy a Los Angeles-i Dolby Színházból közvetítik majd jövőre a 99. Oscar díjátadót, és az idei galán még azzal viccelődött Conan O'Brien, hogy talán ő az utolsó húsvér Oscar házigazda, mielőtt a mesterséges intelligencia átvenni a helyét. Viszont az Emmy-díjas humorista a közönség és filmes szakma körében is ugye nagy sikert aratott szarkasztikus, önironikus stílusával, visszatér harmadszor is az Oscar gála házigazdájaként. És ahogy azt már korábban bejelentette a Film Akadémia, 2029-től a 101. díjátadótól majd a közvetítés átköltözik az online felületekre, és a helyszín is változik. Ezzel kapcsolatban majd jönnek a további friss hírek, és újdonsággal bizonyít a Petőfin is szolgálhatunk.
1: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
2: Ez a legújabb magyar zene. Gathering a

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt órában a Gyulai Vár lábától startolta az ország legrangosabb hazai kerékpár versenye, a 47. Tour de Hongrie. Az idei útvonal Dél-Magyarországra fókuszál, a mai 143 kilométeres távnak pedig majd Békés Csaba lesz a végállomása. A Tour de Hongrie idén is élőben követhető, 190 országban kerülnek adásba a felvételek. Magyarországon az M4 Sport minden szakaszt a rajtól a célig élőben közvetít, illetve az eseményeket online is lehet követni az m4sport.hu oldalon. Egyébként a mai időjárás szerintem nagyon kegyes, abszolút segít a bringázóknak. 19 csapat, 112 versenyzője, köztük 15 magyar kerékpáros, akiknek szurkolhatunk. Hajrá, hajrá, Tour de Hongrie! További információk pedig az m4sport.hu-n és itt a Petőfi.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Továbbra is tart a pályázán az M5-ösön Újhartyán térségében, még a kora reggeli órákban borult fel és keresztbe fordult egy kamion. Ezzel ezer vagy a teljes szélességében a Röszke felé vezető oldalt. A 48-as kilométernél a bentreket járműveket a belső sávon elengedték, viszont a 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterülik a pályaforgalmát. Előtte is nagy a torlódás, úgyhogy érdemes másik útvonalat választani, viszont sokan kerülnek az 5-ös főúton, úgyhogy a környék útjain és településein, Ócsán, Dabason, Újhartyák környéken is telítettek a sávok. A 4-es főút felé érdemes talán kerülni Albertirsáig, honnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát. Közben a 10-es számú főúton Nyergesújfalu belterületén két személyautó ütközött az 56-os kilométernél a forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Rúzsa Magdi után sok hazai énekesnő és énekes csapat felsorakozott már, három után is változatos magyar zenei kínálat vár. A hírek után Úri Enikő indít.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártagó zenekar három tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
2: Csináljuk a Fesztivált kulissza. A Média Klikken és az MTV a YouTube csatornáján.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go!
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
9: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Több kilométeres a dugó az M5-ösön, elhalasztják a Liszt pikniket.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Továbbra is tart a pályazár az M5-ösön Újhartyánnál, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion. Ezzel elzárva teljes szélességében a Röszke felé vezető oldalt. A kiterelés előtt is torlódás alakult ki, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Azonban sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein, így Ócsán, Dabason és Újhartyánnál is telítettek a sávok. Aztán a 10-es főúton Nyergesújfalun két autó összeütközött. Az 56-os kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
10: Kezdődik a kormányülés, amit a Tisza kormány ópusztaszeren tart. A kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a 2010-hez képest 1 millióval több munkahelyet, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik.
1: Petőfi Rádió. Sport.
11: Visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi kosárlabda legenda. Köszöntöm a hallgatókat. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Visszavonul Ferenc Csaba, a Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a vasiakkal. Csaknem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Utolsó mérkőzését május 23-án hazai pályán játssza majd a Pécs ellen. Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prorekkóhoz. A világ és Európa bajnok vízilabdázó 2021 és 2024 között már erősítette a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott és igazolt a görög Olimpiákoszhoz. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka általában 1-8, napközben 18-23 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
7: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jellemes délután, 3 elmúlt, nagyjából az ország egész területén süt a nap, leszámítva Kaposvár talán ott a legborúsabb és a környéken egyébként egész kellemes, 16-19 fok mérhető. 0-30-30-30-30-380, ha már a számoknál tartunk, ez az elérhetőségünk.
1: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, továbbra is javában zajlik a Tour de Hongrie, 19 csapat, 112 kerékpárosa között 15 magyar bringásért szoríthatunk. A Gyurai Vár lábától 1 óra 20-kor rajtolt az ország legrangosabb hazai kerékpárversenye, a 47. Tour de Hongrie, az idei útvonal pedig Dél-Magyarországra fókuszál. A mai 143 kilométeres táv Békés Csabán ér majd célba, és hát ugye sokszor szorosan haladnak egymás mellett mögött a versenyzők, ha valakinél egy kis hiba becsúszik, mint egy dominó úgy dőlnek és ütköznek. Az M4 Sport minden szakaszt egyébként a rajtól a célig élőben közvetít itt Magyarországon, és online is nyomon lehet követni mindent az m4sport.hu oldalon. Számunk pedig 06 30 30 33 180. Közlekedési információkat folyamatosan meg lehet osztani velünk SMS-ben, Viberen, hogy segítsük a délutáni csúcsforgalomban közlekedőket.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Jó hír az M5-ösön autózóknak, megszűnt most már a kiterelés és a pályázár egy korábbi baleset után Újhartyán térségében Röszke felé, megindult át a forgalom a 48-as kilométernél, viszont továbbra is sokan kerülnek az 5-ös számú főúton, úgyhogy a környék útjain és településein, Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén telítettek a sávok. Mindenképp számolj továbbra is hosszabb menetidővel, a 10-es számú főúton Nyergesújfalu belterületén pedig korábban szintén baleset történt az 56-os kilométernél félpályán, irányonként váltakozva lehet haladni.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Jövőre lesz 10 éves az a popzenekar, ami a Kodolányi János Főiskola hallgatóiból jött létre, Orsova Irén énekesnő vezetésével. Vidám saját szerzeményű popzenét játszanak, és itt a Petőfi Rádió stúdiójában is jártak. Az élő stúdió koncertet visszakeresheted a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Itt a Nene és az Örökké.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Bele.

0: Petőfi Rádió minden magyar az ország nagy részén, süt a nap, egész kellemes 15-19 fokot kaptunk, pedig azért a fagyosszentek nem vicceltek, a Mátrában ilyen fagypont alá csökkent a hőmérséklet, a Kékesen havazott, de azért mi sokkal szerencsésebben megúsztunk, mint például Horvátország és Szlovénia, ahol rövid idő alatt a jégtől helyenként kifehéredett rövid idő alatt a táj. Bulgáriában pedig tojásméretű jégdarabok okoztak károkat az ország észak-középső részén. Semmi sérülésről egyelőre nem tudni, viszont autók szélvédői törtek be, háztetők, ablakok, udvarok és kertek sérültek meg, illetve a környéken több jármű is elakadt a vihar után. Nálunk viszont az egész országot nem érintette kiadósabb csapadék hullás, így többfelé nagyfokú az aszály, továbbra is helyenként súlyos aszály sújtja a földeket. Ezzel kapcsolatban már vannak intézkedések. Egyébként pénteken most már többfelé kialakulhatnak újra záporok, zivatarok az országban egy ilyen mediterrán ciklon érkezésével. De mivel az útvonala ilyen nagy időtávlatban azért még nem nagyon kiszámítható, így a várató csapadék mennyiségben van egy kis bizonytalanság. Azért nézzük folyamatosan az előrejelzéseket, segítek 0630303380, ezen a számon pedig te is megteheted SMS-ben, illetve Viberen. Egyébként melegfronti jellegű tünetek okozhatnak panaszokat, kitartás mindenkinek, enyhítjük jó kis magyar zenékkel, itt a Petőfi, jön a Queen Bee.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok a Queen Bee zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar egy érkező mediterrán ciklonhoz majd újabb, nagyobb csapadék zónát ide az ország fölé. Egyébként az aszályos időjárás következtében az elmúlt hetekben, ugye mivel alacsony volt a folyók vízállása, így az árterületek többségén nem is alakult ki a szúnyogok számára alkalmas tenyésztőhely. Viszont lassan indul a központi szúnyoggyérítési program, melyet a katasztrófavédelem koordinál. A tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijutatott dózisban kizárólag a csípős szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A szervezett lárva gyérítéssel ugye jelentősen enyhíteni lehet a szúnyog ártalmat, de azért nem jelent teljes mentességet a vérszívóktól, úgyhogy továbbra is a ház körüli vizeket érdemes lefedni, kiönteni, rendszeresen cserélni egy-egy vízzel teli virágcserében, vödörben, eldugult erezben, ugye százával, akár ezrével fejlődhetnek ki a szúnyogok. Figyelj tehát erre! Számunk 0630 30 30 380, ne feledd, itt folyamatosan informálhatsz akár közlekedési helyzetről, vagy éppen, hogy láttál-e már az idén a szúnyogot, csíphette meg. Itt a Petőfin, addig és Manuelia folytatás.

0: Petőfi Rádió minden magyar csinszka zárta a sort. Ebben az órában itt a Petőfi, négytől a Petőfi csúcsban pedig Szikora Tomi, Ákossal indít. Szép délután!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.

0: 0630 30 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése. Óriási a dugó az M1-esen.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb időszakos torlódás tapasztalható a külső sávban, a Szárliget és Viatorbágy közötti szakaszon is. A menetidő 30 perccel is megnövekedhet, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Megkezdődött a Tisza kormány első ülése, melyet ópuszta szeren tartanak. A kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvizsgálásáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Nagyszabású elhúzódó légicsapást indított Oroszország ukrajnai célpontok ellen. A délelőtt kezdődött támadások elsősorban a fontosabb polgári létesítményeket vették célba. Az ország nyugati, középső és déli területein. Az ukrán légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. Az ukrán ombudsman szerint Moszkva akadályozza a fogolycserét, miközben Kijevet hibáztatja. Dmitro Lubinec azt mondta, hogy a folyamat ugyan nem állt le, de az oroszok lassítják. Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, megállapodás született 1000-1000 fogoly átadásáról. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Súlyos állapotban lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. Éjszaka általában 1-8, majd napközben 18-23 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van. A munkahelyeken a kávé ilyenkor már nem segít. A zene annál inkább. Éppen ezért a legnagyobb magyar kedvenceket játszom a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Sőt, hamarosan játék indul Petőfi Rádiós ajándékokért. Maradj velem!
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Munka után segítünk minél hamarabb eljutni A-ból B-be, éppen ezért a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként jövünk a közlekedési infokkal. Sajnos a héten nem volt olyan nap, hogy ne történt volna baleset az M5-ösön Újhartyánnál. Most a Szeged felé vezető oldalon még reggel felborult és keresztbe fordult egy kamion. Jelentem már megszűnt a kiterelés, valamint a pálya zárt, tehát az M5-ösön Szeged felé Újhartyánnál a belső sávon megindult a forgalom. Ugyanakkor sokan kerülnek az 5-ös főúton, Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén. Itt mindig jelentős torlódás van, már most nem érdemes kerülni. Tehát több kilométeres dugó van, de halad a forgalom az M5-ösön Szeged felé Újhartyánnál a reggel történt baleset miatt. Összeütközött egy motoros, valamint egy személyautó az 51-es főúton Taksonynál, a 22-es kilométernél itt a forgalom csak egy sávon halad. Az M1-esen pedig több mint 10 kilométeres dugó alakult ki Budapest felé, Komárom és Tatabánya között. A menetidő akár 50 perccel is több lehet. Aki teheti, válassza inkább az 1-es főutat. Kitartás. Várom a további közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket dolgozzunk össze. Adj hírt Tiszakécskéről, Poroszlóról, Kaposvárról. Hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

játszunk. Hogyha úgy érzed, hogy rád férne egy kis sikerélmény, akkor add meg az esélyt magadnak. Figyeld a zenék közötti felhívást. Amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 0630303380-on SMS-ben. Írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe. Tér a komplett ajándékcsomagunk. Figyelj, játék hamarosan!

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. A szerdai küldetés az, hogy túléljük a munkanapot, a másik meg az, hogy nyerjünk egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, hiszen igen, nemrég játékot indítottunk. A dal előtt ott volt a felhívás, akkor vagy esélyes, akkor vagy játékban, hogyha küldtél üzenetet a 06 30 30 30 380-on. És hogy ki volt a legelső, a leggyorsabb, őt mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Rengetegen vezetünk együtt, figyelem, megszűnt a pályazár, valamint a kiterelés az M5-ösön Szeged felé Újhartyánnál. Itt a reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion a 48-as kilométernél, a belső sávon megindult a forgalom. Sokan kerülnek az 5-ös főúton is, éppen ezért Ócsa, Dabas, Újhartyán környékén jelentős torlódásra készülj. Tehát egy sávon megindult a forgalom az M5-ösön Szeged felé Újhartyánnál. Baleset van az 51-es főúton Taksony a 22-es kilométernél, itt forgalomkorlátozásra készülj, az M1-esen pedig több mint 10 kilométeres a torlódás a főváros felé vezető oldalon, főként Komárom és Tatabánya között, akár plusz egy óra is lehet a menetidő. Vigyázz magadra! Várom a további közlekedési infókat, dolgozzunk össze, adj hírt Kapuváról, Harkányból, Tiszafüredről, hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: Itt pedig egy újdonság ajánlat egy furcsa párostól. A Honey Beast és a Parnograst hozott össze egy dalt, amelynek a címe Hullik a cseresznyefa virága, a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Húha! Rengetegen jelentkeztek játékra. Nagyon sokan elküldték nekünk az óra előadóját és a szám címét helyesen SMS-ben, de ki volt a legelső, a legügyesebb, az most fog kiderülni. Őt csörgetem.
1: Halló, tessék, Mesics Miló.
0: Halló, szia, itt a Petőfi Rádió. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Tom, én vagyok Gyesen Spotter TikTokról.
0: Hello, szia Miló, gyors voltál, elsőként küldtél nekünk üzenetet, ráadásul mindenkit megelőztél.
1: Azt, hát ezt nem is gondoltam volna, itt éppen dolgozok közben, csak gyorsan elküldtem, mondom, hátha lesz esélye.
0: Hátha, bejött. Úgyhogy te következel, mondd el kérlek az óra nyerős lágerének címét és előadóját.
1: A Bagossi Brother Company olyan ő.
0: Igen, és Miló, tudod a Petőfi Rádió szlogenjét?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, akkor meg vagyunk, Miló, te nyertél ma délután, gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Petőfi Rádiós ajándékcsomag megy majd neked, bögrével, kulaccsal, nyakpasszal, Petőfi Rádiós bevásárlótáskával.
1: Szuper, köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Említetted, hogy dolgozol, mit csinálsz éppen?
1: Most éppen permetezni készülünk a gabonákat.
0: Aha.
1: Hát lesz ma a munka délután.
0: Na, szuper, és jó idő van hozzá?
1: Igen, igen, hát ilyen 20 fok körül van, szép napos idő, de hát ugye a hét további részében már esőt javasolnak, vagy hát jósolnak. Reméljük be is jön, mert hát megy a szárazság országszerte.
0: Igen, igen, bár ugye az elmúlt napokban azért kicsit csökkent ez a szárazság, mert ugye volt csapadék. Hol vagytok pontosan az ország, melyik részén dolgozol?
1: Hegykő, Sopronomtól 20 kilométer.
0: Aha, nem tudom, mennyi esőt kaptatok az elmúlt napokban.
1: Hát így a ország szerte igazából szinte mi kaptuk a legkevesebbet, tehát mi azért is várjuk most nagyon ezt a 20 millit, amit mondanak a hétre még.
0: Hát igen, ráadásul a hétvégére, úgyhogy szerintem azt meg is kapjuk majd.
1: Igen, reménykedünk benne.
0: Jó munkát neked, köszi, hogy minket hallgatsz, és akkor
1: köszönöm.
0: Hát most napsütésben játszó Mohamed Fatima sikerét, ragyog a szívem, mint a nap, ez is a tiéd.
1: Köszönöm, sziasztok.
0: Ha valaki nem volt elég gyors, holnap délután próbálja.

0: Erre az egyik szemében már csak az órát nézi, de jó hírem van, mindjárt 5. Én pedig munka után is haza kísérlek a Petőfi Rádióban. Kezdésként a Margaret Island és az Enged, hogy szabad legyek.
1: Szeretni csak úgy lehet, és remélem átkizett.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: Suzani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: A vasilyen kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
4: Ez a Petőfi Rádió.
7: Többnyire napos, száraz időre számíthatunk. 10 kilométeres a dugó az M1-esen, megkezdődött az idei Tour de Hongrie.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Egy motoros személyautóval ütközött az 51-es főút és az 5202-es jelű út kereszteződésében Taksonynál. A 22-es kilométernél félpályás lezárásra készüljenek. Aztán az M1-esen 10 kilométert meghaladó torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon, Komárom és Tatabánya között. A menetidőtöblet akár 1 óra is lehet. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de vízmegtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémára. Az üzemanyagokra kivetett adó csökkentését is sürgeti a Mi Hazánk. Példaként Lengyelországra hivatkoznak, ahol a benzin és a gázolaj áfáját 23-ról 8%-ra csökkentették. Szalai János, a párt energetikai kabinetjének alelnöke hangsúlyozta, az árszabályozást és a különadókat úgy kellene átalakítani a kormánynak, hogy a hónapok óta veszteséges kisebb benzinkutaknak ne kelljen bezárniuk. Azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László úgy fogalmazott, meg kell szüntetni a tarvágásokat, mert az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és a hazánk épségét is jelentik. Hozzátette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Vírusfertőzés gyanúja miatt lezártak egy óceánjárót Bordóban. A fedélzeten tartózkodók között hányást és hasmenést okozó vírus terjedhet. Eddig mintegy 50 utasnak vannak panaszai. Egy idős 90 év körüli férfi meghalt, de halálának pontos okát még nem állapították meg. Amíg tartanak a vizsgálatok, a több mint 1200 utas és az 500 fő személyzet nem hagyhatja el a hajót. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az ötnapos verseny csaknem 840 kilométeres ösztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka általában 1-8, vagy napközben 18-23 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 5 óra van, most indulsz haza munkából, elkísérlek, úti társad leszek. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. A playlisten ebben az órában Mira Monoka, Revadém és Király Linda egy-egy zenéje, a kezdésben pedig a Margaret Island sikere szól. Engedd, hogy szabad legyen.
4: Itt egy újabb óra.

0: hírek az utakról.
1: Együtt vezetünk, együtt utazunk, éppen ezért folyamatosan 20 percenként támogatjuk az utadat friss útinfókkal a Petőfi Rádióban. Megszűnt a kiterelés, valamint a pályazár az M5-ösön Szeged felé Újhatyánnál. Itt még reggel felborult

0: előtt és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a belső sávon megy a forgalom. Mindez tehát az M5-ösön Újhartyánnál Szeged felé. Baleset történt az 51-esen, Taksonynál a 22-es kilométernél, itt forgalomkorlátozásra készülj. A fővárosban helyszínelnek a Múzeum körúton a Kálvin tér felé a múzeumnál, csak a külső sávjárató, valamint baleset történt a Nagy Tétényi úton Háros vasútállomásnál. Mindkét irányban útszűkületre kell készülnöd. Na és te merre indultál, mi az úti célod? Várom a közlekedési infokat az egész országból, Vásárosnaményból, Kistelekről, Örkényből. Hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: A folytatásban pedig lassítunk, lassíts te is az utakon. Király Linda aktuális újdonságát játszom most a Petőfi Rádiós lágerlistájáról. Egyszer lesz még te meg én.

Petőfi Rádió minden magyar. Nyári esték, hideg italok, porosz cipő, teritorokból éneklés, egyik kezünkben egy pohár ücsi, másik kezünk pedig a magasban. Elképesztő koncertek várnak ránk idén-nyáron, például a Well Hello-val is, akik fellépnek a Sopron Festen, az Efoton, ott lesznek Vácon, Kabán, Csongrádon, a Strandfesztiválon és majd a nyarat a Budapest Parkban zárják. Infók részletek a csapat hivatalos oldalán. Éjfél Tájt, az aktuális Petőfi Rádiós kedvencünk. Ez

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Hogy hol van most baleset, útzár, ezeket az infókat folyamatosan 20 percenként megosztjuk veled itt a Petőfi Rádióban. Segítünk hazajutni. Az M0-ás keleti szektorán baleset történt az M31-es csomópontjánál. Az 53-as kilométernél sávzárás van és 2-3 kilométeres dugó. Mindez tehát az M0-áson, az 53-as kilométernél az M31-es autópálya csomópontjánál. Az M1-esen torlódás alakult ki Budapest felé, főként Komárom és Tatabánya között. A menetidő többlet akár fél óra is lehet. Az M6-oson pedig Ivándárda felé a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenő zárva van. Fontos info, hogy a határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Pálcánkerti pihenőben lehet. Kitartás, vigyázz magadra, számítok a további közlekedési infokra, a még frissebb helyzetjelentésekre. Zalaegerszegről, Izsákról, Kapuvárról hívj 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

Bőn, még hallom a hangod, úgy hajszol a bérem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell.

félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában hittem.

0: szeretet csak szétszedne.
1: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
2: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Rádió Minden Magyar. Május 13-a, Szervác és Imola névnapja. Köszönsd akár a születésnaposokat rajtunk keresztül. Lett meg a kollégád, a párod, a családtagod egy dallal. 7-kor indul a kívánság műsor, 1 óra múlva. Már várom az üzeneteket. 06 30 30 30 380. 6 után itt a Blaha Louisiana és a...
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
2: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap már több helyen számíthatunk esőre. Szlovákia lezárta ukrán határátkelő helyeit. Megvan a Liszt piknik új időpontja.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-áson Szigetszentmiklósnál az M5-ös felé baleset történt. A 18-as kilométernél a sávzárás megszűnt, de a torlódás továbbra is 4-5 kilométeres. Aztán az M1-esen időszakos torlódás alakult ki Budapest felé Tatai-Szárliget között. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Szlovákia biztonsági okokból lezárta az Ukrajnával közös határátkelőket, miután orosz dróntámadás érte Kárpátalját. A szlovák pénzügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az intézkedés határozatlan ideig marad érvényben. A hatóságok folyamatosan tájékoztatják a lakosságot. A háború kitörése óta legsúlyosabb orosz légicsapás érte Kárpátalját a délutáni órákban. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak. 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy település szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szolyván egy vasútállomás transzformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A lakossági mérőállomás a többi között a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát, a szél sebességét és a csapadék mennyiségét méri. Az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt június 7-én tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Holnap délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. Éjszaka 1 és 8, holnap napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 6 óra van. Úgy, ahogy munka után minden dal jobban szól, minden kanapé kényelmesebb, minden ital hidegennek tűnik. Lazuljunk együtt a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Feltöltenek minket a kedvencek, itt a Vlahalúziána és az Élek túl.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Együtt utazunk, együtt vezetünk, éppen ezért a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged. Figyelem, az M0-áson Sziget-Szentmiklós térségében az M5-ös felé baleset történt. A 18-as kilométernél volt sávzárás, 3-5 kilométeres a torlódás. Mindez tehát az M0-áson Sziget-Szentmiklósnál az M5-ös felé a 18-as kilométernél torlódás van. Négy autó ütközött össze az 55-ös főúton, Mórahalom és Domaszék között a 15-ös kilométernél. Itt forgalomkorlátozás van. Baleset tehát az 55-ösön a 15-ös kilométernél, Domaszék és Mórahalom között. Az M1-esen pedig szakaszos torlódás van Budapest felé, jelenleg Tata és Szárliget között. A menetidő többet akár 30 perc is lehet. Vigyázz magadra! Várom a további közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket az egész országból. Nyéklátházáról, Máté Szalkáról, Kiskörösről hívj! 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Én pedig a legfrissebb halott pénzdalt játszom most. Itt a gyerekek. Otthon.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 061-759-6060 ez a telefonszámunk, és folyamatos a csörgés. Ki a következő? Halló?
1: Most kellhetünk majd zenét.
0: Szia! Kívánság műsorunk 7-kor kezdődik, de üzenhetsz. Ki szeretne rajtunk keresztül üzenni? Hogy szólíthatlak?
1: Pecske Nadine.
0: Mi a keresztneved?
1: Nadine.
0: Milyen különleges neved van? Mondták már?
1: Hát igen.
0: Nadine, te jössz? Kinek szeretnél számot küldeni?
1: Bujadórának, Iványos Sárának, Marton Linának, Miked Ilinek, Montvai Lilianának és az edzőnek, tanárunknak, Orsi néninek, Tóth Bálint bácsának és a fiúknak, akik atlétika versenyen voltak.
0: Remélem mindenkit felsoroltál.
1: Igen.
0: Milyen edzésre jártok?
1: Az atlétikán voltunk.
0: Aha, és mióta atlétika. Jársz egyébként atlétikázni?
1: Hát nem régóta.
0: De akkor jó csapat lett ott nálatok, ilyenkor így esténként.
1: Igen.
0: Na, és akkor őket szeretnéd meglepni egy dallal?
1: Igen, mert ma voltunk versenyen, meg a Huja Dórit is még, ők maradt az elején. Dobogós lett.
0: Na, dobogós lett? Akkor gratulálhatunk a Dórinak?
1: Ő volt a legügyesebb.
0: Jól van, hát akkor meglepünk titeket. Mondjuk Dash, Pannonia, ehhez mit szóltok?
1: Akkor rendben, köszönjük. Hello.
0: Edzés után akkor együtt lazulunk ezzel a dallal. Dash, Pannonia, Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Én vagyok a GPS, aki 20 percenként jelzi a Petőfi Rádióban, hogy hol mi a helyzet közlekedés fronton. Baleset van, 4 autó ütközött össze az 55-ösön, Domaszék és Mórahalom között a 15-ös kilométernél. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Baleset van tehát az 55-ösön, a 15-ös kilométernél Mórahalom és Domaszék között. Az M1-esen óriási a torlódás a főváros felé vezető oldalon. Jelenleg Tata és Szárliget között a menetidő többlet akár 30 perc is lehet. Ami pedig a főváros híreit illeti. Baleset történt az Alkotás utcában a Krisztina körút felé a déli pályaudvarnál a középső sávban, valamint a 20. kerületben a Topánka utcában a Török-Flóris utca előtt szintén baleset nehezíti a közlekedést. Csak óvatosan, annyi valamennyivel szabad, én pedig a további közlekedési infokat is várom. Az egész országból, Egerből, Poroszlóról, Putnokról hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: A pontos idő 18:42, lassan visszaszámolunk, 7-kor indul a kívánság műsor, már várom az üzeneteket 061-759-6060.
2: Teste régi bérlakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszerek,

0: Petőfi Rádió minden magyar. 061-759-6060 a forró drót. Halló!
1: Halló, szia! Csak most hallgattam a híreket, a forgalmi híreket, és nem mondtátok be, hogy a nulláson lángol egy teherautó.
0: Jaj, mert most erről nem tudunk. Elárulod, hogy mi történt, hol történt?
1: Hú, azt nem tudom, mi történt, csak most mentem el mellette, még a tűzoltók se jöttek ki. A hetes út nullás csomópontjához közel, fogalmam sincs, hanyas.
0: Oké, tehát akkor M0-ás, nagyjából a hetes főúti csomópont közelében, és akkor ég egy autó.
1: Érd mellett. Ajt, teherautó lángol. A ötös felé.
0: Oké, nagyon köszönöm, hogy jelezted. Még a keresztneved elárulod?
1: Anita.
0: Anita, jó utat neked, és akkor a következő dallal megleplek, jó? Vigyázz magadra.
1: Jaj, de jó, köszi. Akkor te vagy a műsorvezetővel? Azzal beszélek a műsorvezetővel?
0: Igen, igen, én vagyok Szikora Tomi. Igen, igen,
1: most,
0: igen, igen.
1: Most már így meg is a Tomi. Most hittem másra szívvel.
0: Ja, jaj, nem, de nem, jó. Nem. Na, akkor a következő dal.
1: Egy magyar számot, természetesen magyar.
0: Jaj, szép napot, jó, vigyázz magadra. Szia, szia. Hangulatalapozásként vezetéshez Péterfi Bori, hajolj bele a hajamba, ez következik nálunk a Petőfi Rádióban, de egy hét után mi szóljon, az rajtad áll, mert kezdődik a kívánságműsor.

0: Viktor Fire. Petőfi Rádió minden magyar, hogy hét után melyik dal legyen a következő, ez rajtad áll. Indul a kívánság műsor, add le a rendelésed, 061-759-6060 a telefonszám. Follow the flow, szélcsend, elsőként Viki választásával nyitunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Holnap már több helyen számíthatunk esőre, továbbra is nagy a dugó az M1-esen. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M1-esen időszakos torlódás alakult ki Budapest felé Tata és Sztárliget között. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: A magyar kormány mélységesen elítéli az orosz dróntámadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen. Közölte a miniszterelnök az első kormányülés közben tartott sajtótájékoztatóján ópusztaszerem. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját. Míg ma kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a magyar közlönyben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szintén ópusztaszerem. A statútum rendelete tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. Magyar Péter azt is elmondta, a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás átvétel holnap lesz. Már csak egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Az adóhatóság kommunikációs vezetője emlékeztetett, érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
9: Újabb két érmet szereztek a magyarok a Taekwondo Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Patakfalvi Luca bronzérmes lett a nők 57 kg-os kategóriájában a tekvandósok müncheni Európa-bajnokságán. A nap másik magyar szereplője az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok Szalim Omar Gergely szintén bejutott az elődöntőbe, ám ő is vereséget szenvedett ott, így Patakfalvihoz hasonlóan bronzéremmel fejezte be a müncheni kontinens viadalt. Sajtóértesülések szerint a Dejan Stankovic vezetett Szvrena Zvezda lecsapna a Ferencváros meghatározó labdarúgójára, Mohamed Abufanira. A Transfermarkt 3 millió euróra becsüli a 28 éves játékos értékét, de a tárgyalások szempontjából a belgrádiaknak jól jön, hogy Abufani szerződése a jövő nyáron lejárna a Ferencvárosnál. Az izraeli középpályás 2023 nyarán igazolt a zöldfehérekhez. Azóta 116 tétmérkőzésen 14 gólt és 36 gólpasszt jegyzett a klub színeiben. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Holnap is napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. Éjszaka 1 és 8, majd napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Follow the flow, szélcsend. Ezzel nyitjuk a Petőfi Rádió szerda esti élő kívánság műsorát, tehát 120 percen át te is küldhetsz rajtunk keresztül zenét valakinek. Az osztálytársadnak, a párodnak, a szüleidnek itt a lehetőség, ír vagy hívj!
6: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: kedvenc magyar zenét.
1: Tele vagyunk üzenetekkel. Sziasztok, Zsolti vagyok, és a következő számot küldeném a Bikazugi horgászoknak. Srácok, jó pecát nektek, köszi, hogy minket hallgattok. Remélem, hogy a következő dal meghozza a kapást. Itt egy üzenet. Kedves Tomi, tegnap volt a 72. születésnapom. Kérhetem magamnak a következő dalt? Köszi, Katimamus. Kedves Katimamus, kívánunk nagyon-nagyon boldog, vidám születésnapot. Hello, Nelly vagyok, és én a következő számot szeretném küldeni magamnak, mert éppen házit írok. Matyi pedig Marcaliból csatlakozott hozzánk, aki az anyukájának szeretné címezni a következő dalt, mert holnap műtik, így neked szorít, és üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek. 061-759-6060 a forró drót. Háló, ez a kívánság műsor.
2: Szia, Izet vagyok.
1: Szia, hallgatlak.
2: Szeretnék egy születésnapi köszöntést tenni nálatok. Bíró Csongor Vitéz szeretném köszönteni 18. születésnapi alkalmából.
1: Na, akkor Isten éltesse őt nagyon-nagyon sokáig.
2: Igen, és szeretném a saját dalával köszönteni a rádión keresztül, ha erre van lehetőség.
1: Kicsoda neked, Csongor? Ki ő neked?
2: Én a nagynéni vagyok.
1: Ha, és mikor tud ünnepelni egyet a nagynénivel, vagy akár az egész család?
2: Hát ez megtörtént már, ez az ünneplés. Ugye volt a ballagás, születésnap, és egyben ünnepelt a család.
1: Na, szuper. Akkor nagy buli volt? Így mindent egybevéve?
2: Mindent egybevéve, igen. Most már a barátok jönnek, szerintem. Ők lesznek a következők, akivel ünnepelhet.
1: Akkor erre hangolódunk a saját dalával itt a Petőfi Rádióban, és Isten éltesse őt nagyon-nagyon sokáig még egyszer.
2: Rendben, köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Szia-szia.
2: Szép napot neked, szia.
1: A Petőfi Rádióban kiemelt figyelmet fordítunk a feltörekvő zenészekre. Most itt az ünnepelt Bíró Csongortala, a Macska kövön.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19:25. Nem én döntök, hanem te, full élő a műsor. A TikTokon is egyébként elkaphatod az adást, mert hogy Petőfi Rádió stúdiónéven neveztem el a TikTok live-ot. 330-an csatlakoztak hozzánk ebben a másodpercben. Például Kati írt nekünk Dublinból elsőként, Albert Korozsváron hallgat minket, Franciska Balatonföldváron nézi is a műsort, csatlakozott hozzánk Erzsébet Pécerről, Tibike Mohácsról, Helen Lepsényből, Tündi Nagykarácsonyból írt, és köszöntjük Badacsony Tomajból Alexet is. Ők tehát itt vannak velünk a TikTokon. Nagy pacsi nektek! És közben rengeteg üzenet érkezik a következő dalhoz, ami Szája Noé és a Driftwood. Például Viktor kislánya Noémi ma 2 5-öst is hozott, matekból és földrajzból. Neked szeretnék küldeni a következő számot a pizza mellé, mert hogy kemencében sütöttek az udvaron pizzát. Váó, jó vacsit, jó étvágyat nektek! Grétiék pedig lazulni voltak ma a barátnőjével Beáva, masszázson jártak, és hazafelé a Petőfi Rádiót hallgatják, a kívánság műsort, és amíg megérkeznek Nagykörösre, szeretnék meghallgatni az új kedvencüket. Na, ez egy tökéletes dal, masszázs után, lazulásként, levezetésként. Szája Noé, Driftwood.
1: Ez a legújabb

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19:37, full élő a műsor, élőben megyünk FM-en és a TikTokon, mert hogy TikTok Live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Nagyon sokan együtt vagyunk, például Hanna és Brigi edzésről tartanak hazafelé, cross-tréningen voltak, és a következő Valmardalt saját maguknak választották. Oké, akkor levezetésként, lazításként. Valmar, Hundred Saints átutazó, ez fog következni nektek. Köszönhetjük Béci kollégáját, Gergőt, aki születésnapos, na meg Franciska nagymamáját, aki a TikTokon írt nekünk, már mint Franciska, hogy köszöntsük fel a mamát, ugyanis ma van a 87. születésnapja. Hát akkor Franciska mamájának kívánunk nagyon boldog, egészségben gazdag születésnapot! És meglepjük őt a következő dallal a Petőfi Rádióban, a Valmarral. Jani is csatlakozott hozzánk. Szia, én a következő számot a páromnak, Mártinak szeretném kérni. Üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. És hogy még kit lepünk meg, az mostól kiderülni, mert a kívánságműsor fordítva is működik. Tehát, hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én rácsörgök, és átadom neki a te személyes üzeneted. Ezáltal élőben hallatod a reakcióját. Reni egyébként most a megbízom, aki küldött nekem telefonszámot. Mónikánál csörgök. Akivel már 10 éve ismerik egymást. Nagyon jó barátságot ápolnak, és ezt a 10 évet szeretnék megünnepelni a következő dallal. Mónika most nagyon elfoglalt lehet. De a zenével természetesen meglepünk titeket a Petőfi Rádióban. Valmar, Hundred Saints átutazó, ez következik nálunk az élő kívánságműsorban, a Naplementében.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
0: Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19:45, sokan vagyunk együtt útközben. Éppen ezért közlekedési info, figyelem az M0-áson, az M5-ös felé Nagy Tétén térségében kigyulladt egy autó, ez már a leállósában van, a 10-es kilométernél le van zárva a külső sáv, ezért van tehát torlódás az M0-áson Nagy Téténél, az M5-ös felé vezető oldalon, a 10-es kilométernél, az M1-esen pedig mondhatni a szokásos dugó van Budapest felé, jelenleg Tata és Tatabánya között. Vigyázz magadra! Ha van frissebb infód, akkor azt várom. Ez pedig az élő kívánságműsor hallgatóink kedvenceivel, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is. A TikTok live-ban is rengetegen együtt vagyunk. Áron például Pécsről írt nekünk, Patrik Szombathelyen hallgatja a műsort, Marcel Csornáról csatlakozott, Benny Győrúj barátom nem csak hallgat, hanem néz is minket, Revi Pápáról írt nekünk, Noémi Sarkadról, Natália pedig Cigándról. Ez már egy üzenet Varga Juliannától. Szia Tomi, én anyukámat szeretném felköszönteni a rádióban, a születés napja alkalmából. Ma lett 65 éves.
3: Happy birthday!
2: Julianna anyukájának szól a következő dal. Isten éltesse őt nagyon-nagyon sokáig. Patrik is csatlakozott hozzánk Szlovákiából. Ő a kisfiát szeretné megajándékozni egy dallal. Üzenetet kaptam Petrától. Szia! Én a következő számot szeretném küldeni a sógoromnak, valamint a nővéremnek. Timi is írt nekünk, aki a három gyerkőcét szeretné rajtunk keresztül meglepni egy dallal. Hannát, Csengét, valamint Kristófot. Természetesen a Vacsi mellé jár a kedvencetek, és meglephetjük Adri kislányát, Noémit, aki Kőszegen hallgat minket. Méringer Marci, késő már, ez a zene most a tiétek!
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 30.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: 3 perc múlva 8, csak jelzem, hogy még fél időnél vagyunk, szóval a kívánságműsor folytatódik a Petőfi Rádióban. Most épp Emily üzenetével. Szia, én a következő számot magamnak szeretném küldeni, mert a töri dolgozatot tanulás nélkül 90%-os ötösre írtam meg. Emily, ez igen, le a kalappal. Te egy történész leszel. Mindjárt tiéd, Tarján Zsófi és Kis Tibi közös dala, mert az élet szép.
2: Az égig ér, nem kell már az örök lét, itt semmiség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Holnap már több helyen számíthatunk esőre. Orosz drón támadás ért a Kárpátalját. Ellopták egy szent koponyáját Csehországban.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M0-áson az M5-ös felé Nagy Téténynél kigyulladt egy autó a leállósávban. A 10-es kilométernél a külső sávot lezárták, torlódásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Tálkátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungváról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Amint egy 2,5 órán át tartó légiriadót követően közzétett gyors jelentés szerint, összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Közölte Magyar Péter, hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját. Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyersanyag ellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyag biztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Ellopták egy 13. századi cseh szent Lembergis Gyiszleve koponyáját egy észak-csehországi bazilikából. A tolvaj az esti mise előtt törte be az oltár üvegablakát, kivette a koponyát, amelynek koronáját a helyszínen hagyta. A rendőrség a lakosság segítségét, a prágai érsek pedig arra kérte az elkövetőt, hogy adja vissza a szent maradványait. Lembergis Gyiszleve 13. században élő cseh nemes asszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap is napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. Éjszaka 1-8, majd napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: 8 után folytatódik az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Még közel 60 percet van, hogy elmondd, hogy kinek szeretnéd címezni a következő dalt. Kinek a napját dobnád fel egy magyar zenével? Hello, Szikora Tamás vagyok, veszem fel a rendeléseket SMS-ben, Viberen, telefonon.
3: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Tesszalonikiből, Görögországból kapta most üzenetet Dorina jó voltából. Szia Tomi, én itt hallgatlak benneteket, és a következő számot szeretném küldeni magamnak. Wow! Vajon milyen lehet egy tesszalonikis naplemente? Remélem küldesz nekünk fotót Messengeren a Petőfi Rádió oldalán. Köszi Dorina, hogy ott is velünk vagy. Ágnesztől pedig megbízatást kaptam, hiszen kívánságműsor fordítva is működik. Megadta nekem a címzett telefonszámát, úgyhogy Dr. Szikora intézkedik.
3: Igen,
2: Máté, hello, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok. Ágnestől kapta meg a telefonszámod, és jött egy üzeneted. Átadhatom?
3: Igen.
2: Ő írt nekünk, hogy szia Tomi, Ágnes vagyok Szolnokról. A páromnak Máténak szeretném küldeni a következő számot. Most költöztünk össze, és szeretném bele éreztetni, hogy nagyon-nagyon szeretem, szerelmes vagyok belé, remélem sokáig együtt leszünk, jóban és rosszban együtt maradunk. Nagyon hálás vagyok neki minden egyes tettéért.
3: Az igen. Hát nagyon szépen köszönöm.
2: Na hát, Ágnes valóban szerelmes, tehát neki te a top vagy, a 10/10-es.
3: Hát úgy, ahogy nekem is ő.
2: Említi az üzenetben, hogy most összeköltöztetek. Mikor volt a nagy nap?
3: Hát egy hónapja.
2: Na és milyen az eddigi együttlét?
3: Nagyon jó, és remélem, hogy ez így is fog maradni.
2: Hát én is ezt kívánom nektek, hogy töltsetek akkor minél több időt együtt, programozzatok is együtt. Ez szintén amúgy tökre össze tudja hozni az embert, tehát nem feltétlen kell elmenni wellness hétvégézni egy hétre, hanem bármilyen kis otthoni program, barkácsolás, ez úgy összeköt titeket, amit közösen csináltok.
3: Az biztos.
2: Te mit szeretnél neki üzenni?
3: Hát ugyanezt, nagyon szeretem, mert hogy szerelmes vagyok én is belé.
2: Rúzsa Magdi dalával pedig most meglepünk titeket a Petőfi Rádióban.
3: Ó, nagyon szépen köszönjük.
2: Szép estét neked, nektek. Szia, sziasztok.
3: Hello, köszi, szia.
2: Ez a kívánságműsor 9 óráig, üzenj rajtunk keresztül te is.
4: Édes

0: azt, hogy tényleg nem sok darab, de akkor a beszélünk.
1: Igen.
0: De akkor telibe?
1: Persze.
0: Nem csicskál.
1: Én
0: bele se
1: vagyok. Egyáltalán egy

0: 06 1 759 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig nálam csörög a telefon. Ki a következő? Veszem fel a rendelést. Hello!
3: Szeretnék küldeni egy nagyon szép számot szüleimnek, édesapámnak és édesanyámnak. Édesanyámnak ráadásul 12-én volt a szülinapja, és nagyon-nagyon jó egészséget kívánok nekik innen Siófokról, illetve most útközbenedől, és nagyon-nagyon szeretem őket.
2: Tudtok valamikor találkozni, ünnepelni vagy kocintani egyet az ünnepeltel?
3: Igen, pénteken szintén megyek arra felé fuvarba, és akkor a hétvégét náluk töltöm.
2: Na, szuper. Oké. Még egy dolgot mondj, Léci, a keresztneved.
3: Laci voltam Siófokról.
2: Laci, vigyázz magadra, jó utat, és akkor meglepjük őket, jó?
3: Nagyon szépen köszi, sziasztok!
2: Köszi, hogy eljöttél, a 4S Street dalát indítottam. Nem csak nektek, hanem például Kapin Misinek, ő Vibert küldött nekünk, hogy Albániában hallgatnak minket. De jó, hogy ilyen sokan együtt vagyunk az egész világban. Amíg te

0: elköszönt, annyi csúgott kegyelem.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
2: Tomi már várja hívásod.
3: És Tomi várja az üzeneteket is, 06-30-30-30-380. Viberen pedig simán úgy találsz meg minket, hogyha Viber keresőjébe beütött, hogy Petőfi Rádió. Hello Tomi, Andi vagyok Sopronból. Én a kis Macimnak szeretném küldeni a következő huligán számot, mert nagyon szeretem, itt fekszik mellettem és titeket hallgatunk. Kedves Andi és Maci, huligánsz paradicsom? Jöhet? Ez a tiétek. Ágota is csatlakozott hozzánk, aki a kollégáján a Gerinek választott egy dalt. Ők együtt éjszakáznak most a benzinkúton. Kitartás nektek, együtt melózunk. És Pisti is választott dalt, ő pedig a taxis kolléganőjének, Barbarának, aki ma kezdett náluk. Gratulálunk és balesetmentes jó utat kívánunk ezzel a dallal.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Nézzük ki a következő telefonáló. Halló, Petőfi Rádió, szia!
3: Lamport Árpád vagyok, Egerből.
2: Hallgatlak.
3: Szeretnénk kérni valami kempinget, vagy zenét, ugyanis most érettségiztünk, le is kempingezni megyünk a srácokkal.
2: Hoppá, hol kempingeztek?
3: Hát fönn leszünk a Bükkbe.
2: Aha, de hogy kinéztetek ott valami helyet, és akkor oda mentek? Vagy így fú, random fog ez megtörténni?
3: A hely az még annyira nincs meg, de van egy ilyen kempingautó, és megyünk autóban, alszunk, sütögetünk egyet, aztán ennyi.
2: Na és mekkora a banda?
3: Hát csak három fő, a három farkas újra egy.
2: Na és jól sikerült az érettségi?
3: Jó lett amúgy, jó lett, mindannyian matek emeletet írtunk, mindenkinek megvan ilyen 70%.
2: Srácok, királyok vagytok, akkor megérdemlitek a lazulást.
3: Jó, köszönjük szépen.
2: Akkor egy Pardnograszttel ünnepelünk,
3: jó? Köszönjük.
2: Pardnograszt, már nem szédülök, ezt indítom, de nem csak nektek jött egy üzenet. Jó pecázást kívánunk Beke Erzsébetnek, Zolinak és Dominikának. Oké, hát akkor görbüljön a bot. Ezzel a dallal pedig ünnepel.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Márton üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a kisfiának, Kristófnak szeretne nagyon boldog születésnapot kívánni a távolból, és üzeni, hogy alig várom, hogy hétvégén találkozzunk. Isten éltesse az ünnepeltet. Néhány perc és a kívánságműsor után kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, én pedig holnap délután is számítok majd rád itt a Petőfi Rádióban. Teljen kellemesen az estéd. Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Macias Lucas Navarroval, Zitongvánnal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Esőre masszív dróntámadás érte Kárpátalját, földrengés volt Nagykanizsán.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-esen időszakos torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és Óbarok között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungváról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Elítélte a magyarok lakta Kárpátalját ért orosz dróntámadás Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint a Fidesz és a KDNP is. Holnap felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatóhelyettese Ópuszta Szeren. Gacsály József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz. Jelentette be Ópuszta Szeren kormánya első ülésének szünetében Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálja majd a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, valamint arról, hogy utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dosszié nyilvánosságra hozatalára. Továbbá elrendelik a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását, és a jövő héten dönthet a kormány az ügynökakták megnyitásáról is. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzbölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap is napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. Éjszaka 1 és 8, majd napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel ez már a mai Kultúrfitness, ebben az évben már 10. alkalommal kerül megrendezésre a Műtárgyak Éjszakája. Ebben az órában e kapcsán a Műtárgyak Éjszakája alapító igazgatójával, Kolman Szilviával beszélgetek, mindjárt kezdünk, hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a műtárgyak világában fogunk kalandozni. Klasszikus és kortárs műtárgyak is felelevenítésre kerülnek majd. Nem feltétlenül csak festmények, lehet, hogy szobrok, vagy lehet, hogy egyéb technikával készült, itt-ott eltett, vagy aukcióra kerülő műtárgyak is, és már itt ül velem szemben a stúdióban a műtárgyak éjszakájának alapító igazgatója, Kolman Szilvia. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Én is köszöntelek, hello, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Kezdjük azzal, amit az imént említettem, aukcióra kerülő, vagy elfekvő, vagy nagyon régi 300 éves, 500 éves, lehet, hogy egy Leonardo is felbukkan nálatok?
2: Hát van értékbecslés is a programok között, úgyhogy igazából a Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon ezt is meg lehet tenni, sőt egy interaktív kincskereső workshop is van, ahol azt a tudásunkat tehetjük próbára, hogy kapunk mindenféle különböző tárgyakat, és az ki kell válaszolni, mi az, ami értéket képvisel, mi az, ami esetleg nemes fém, nem nemes fém, egy régi óránál mit kell nézni, egy festménynél mit kell nézni, hol kell keresni a szignót, tehát ezeket a tudásukat is tudásunkat gyakorolhatjuk, illetve fejleszthetjük ezeken a foglalkozásokon.
1: Ami azt jelenti, hogyha átfordítom ezeket a mondatokat, hogy nem csak kortárs műtárgyakról van szó, hanem hogyha bárkinek van valami elfekvő, nem tudom, örökölte valahonnan dédszülőktől, ott van a padláson, nem tud vele mit kezdeni, eddig nem foglalkozott vele, most elmegy hozzátok, majd hétvégén a Műtárgyak Éjszakájára beáll a sorba, sorszámot tép, és akkor megmondja neki valaki, hogy hát ez bizony az.
2: Ez is lesz, igen. Csütörtök péntek szombaton van a programnak a veleje, és van értékbecslés például érmék és bélyegek tekintetében, ez egy filatélia értékbecslés, és van az egyik partnerünknél egy olyan jellegű, nem is értékbecslés, hanem egy szintén egy ilyen játék, hogy a hamisítványokra is kicsit kitérnek, a bélyegeknél, illetve érméknél, illetve a különböző, megmondják, hogy az aukcióra kerülő műtárgyakra milyen értéke van, mit kell nézni pontosan, tehát tényleg nem csak festmények lesznek, hanem mindenféle különböző kerámiák, ékszerek, filatélia, ahogy elmondtam, ugye ez a bélyeg, papírrégiség, mit hagytam ki, építészeti emlékekkel is találkozhatunk, de ez már ugye nem az értékbecslés témaköre.
1: Szobrok,
2: így van.
1: Na, majd mindjárt foglalkozunk bővebben ezzel a bizonyos műtárgyak éjszakájával, az idejével, a 2026-ossal, amely a sorban már a 10., szóval jubileumotok van, viszont kicsit tekergessük vissza az időkerekét. 10 évvel ezelőtt Kolman Szilvi, mondhatom, hogy Szilvi?
2: Persze.
1: Köszönöm szépen, Kolman Szilvi, aki tök mással foglalkozott egyébként nagyon sok időn keresztül. Hogy kezdtél, vagy miért kezdtél a műtárgyak éjszakáját? Mindenek van már éjszakája, a múzeumok éjszakája, meg libegő éjszakája, minden is van, műtárgyaknak is van éjszakája.
2: Igen, hát én, hogyha visszamegyünk az időben, ugye én közgazdászként végeztem, illetve később művészettörténetet tanultam, két bankban is dolgoztam, és ezt követően kezdtem el a műtárgy.com nevű cégemet, ami egyébként a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál rendezője. Ez pontosan 2012-ben történt meg, és 2018-ban rendeztük az első Műtárgyak Éjszakája Fesztivált. Azt gondoltuk, hogy a weboldal és az internetes jelenlét az nem elég, és nagyon nagy igény volt a partnereink részéről, hogy legyen egy olyan programsorozat, amin ők is megmutathatják magukat. Ezek aukciós házak, galériák voltak, különböző séta műhelyek, tehát ez így kezdődött minden, egy estés, egy éjszakás programmal. Ez 2018-ban volt. És ebből nőtte ki magát a fesztivál, hiszen második évben már 3 napos volt, körülbelül 35 helyszínen 70 program, még mondjuk az első az olyan 20-25 program volt, és 2021-ben, ha jól tudom, akkor kapta a fesztivál kiegészítést, mert már akkor nagyon picit talán zavaró is volt, hogy éjszaka, mert nem csak egy estés rendezvény, hanem 3 napos, így lettünk fesztivál, és most már ugye 120 program van 3 nap alatt, közel 70 helyszínen, tehát így növekedett a fesztivál a 10. évfordulóra.
1: Vagyis, hogy nem egy klasszikus éjszakai fesztiválról van szó, mint nem tudom, a színházak éjszakája, hogy elkezdődik, nem tudom, délután, és aztán éjjel 2-ig lehet mindenféle programokon részt venni, hanem egy 3 napos fesztiválról van szó, ami tényleg benyúlik éjszakába egyébként?
2: Igen, igyekszünk azért benyújtani az éjszakába, hogy hülyek maradjunk a névhez, de a legtöbb program azért kora délután elkezdődik, és a partnerek tartják a programot.

0: illetve segítettem neki sokáig ugye az egyetem mellett. De az látszott, hogy a bankban, illetve a közgazdasági pályán azért nem tudok kiteljesedni, illetve jött a gyerekvállalás is, ami szintén nem segít ugye a 10-12 órázásnak, úgyhogy akkor döntöttem el az első gyermekem után, hogy akkor mellette indítok egy magánvállalkozást, ami már egy kicsit közelebb van hozzám, és aztán meglátjuk, mit hoz az élet, vissza fogok-e kerülni a bankszektorba, vagy nem. Azért nem volt ez annyira sok idő, hát majdnem egy 9 év, tehát nem kevés, és akkor utána indítottam el a saját cégemet, és hát nyilván minden nehézséggel együtt, de fejlődni tudott, és elkezdődtek ezek a rendezvények, amikből egyébként számos van, nem csak a Műtárgyak Éjszakai Fesztivál, hanem van konferenciánk, képzésünk, és mindenféle VIP programunk is, de ez a talán a legnagyobb közönségrendezvényünk, ami májusban itt Budapesten zajlik.
1: Nem tudtál kiteljesedni, ezt használtad, ezeket a szavakat. Mi az, hogy nem tudtál kiteljesedni? Milyen pozícióban dolgoztál egyébként?
0: Én voltam termékmenedzser, termékfejlesztésen, ugye elektronikus banki igazgatóságon, ami egyébként nagyon-nagyon jó tanulópálya volt, és nagyon sokat tudtam használni a műtárgy.com weboldalnak a megalakítás, tehát a kifejlesztésében. Ugye ez az OTP-nél volt, és utána a BNP Paribasnál voltam nagyvállalati ügyfélkapcsolattartó, tehát ez pedig ugye az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatépítés, illetve a teljes bankszektornak egy picit minden oldalát ugye láttuk, hiszen az ügyfélkapcsolattartó ilyenkor minden termékbe be kell lásson, ugye, mint folyószámla, mint ugye hitel oldalon. Úgyhogy onnan indult ez a... Igazából én azt is nagyon szerettem, tehát az, hogy nem tudtam kis teljesedni, az azt jelenti, hogy magát ezt a művészeti kreatív vonalat nem tudtam ott vinni.
1: Ja, tehát, hogy a bankban mindent elértél, csak volt benned valami, hogy akkor te valami másban szeretnél kicsivel több lenni, és akkor azt pedig a műtárgyakban találtad meg.
0: Igen, a művészeti világban, mert azért a bank szektor, illetve a közgazdasági pálya az egy picit szárazabb, igen, bár ebbe is van sok szépség, tényleg bejártuk egész Magyarországot, és megismertem a különböző vállalati folyamatokat, tehát én egyébként nagyon élveztem, de valóban ebben talán jobban én vagyok, mert egyrészt van az online cég, ami ugye indult 2012-ben, és most már van egy olyan offline kiterjedése, a fesztivál, a konferencia, és az egyéb ügyfélkapcsolatok, meg művészeti tanácsadás, ami később jött hozzá, ami már teljesen én vagyok, ami már egy néha ilyen van-to-van kapcsolat is az ügyfelekkel, amit szintén élvezek.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Műtárgyak Éjszakája alapító igazgatója Kolman Szilvia. Icipici szünetet tartunk, aztán

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a műtárgyak éjszakája alapító igazgatója Kolman Szilvia ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, szia.
3: Köszöntelek.
2: Az imént beszéltünk már 2-3 mondatot a műtárgyak éjszakája történetéről, de ott hagytuk abba, hogy kiugrottál a bankszektorból, és akkor elkezdted a saját kis bizniszedet építeni. És talán volt is rá utalás a mondataidban, hogy egyébként ez a kettő, hogy a saját bizniszedet építed, és hogy belefolytál a műkereskedelembe, a műtárgyakban, illetve a banki tapasztalat, azért az nagyon hasznos tud lenni, hogyha ezt a kettőt az ember ötvözi, hogyha a saját kis bizniszét elindítja. Tehát, hogy ami rád ragadt a bankszektorban, azt nyilván tudtad utána hasznosítani.
3: Abszolút. Igazából minden nap hasznosítom azt a tudást, amit ott kaptam, illetve mindig volt egy ilyen vágyam, hogy egy nagyvállalatnál dolgozzak, hiszen nekem tetszett az a nagyvállalati modell, ahogy korábban hívtuk, hogy mindennek van felelőse, mindennek van rendszere, válaszolunk az e-mailekre, tehát a privát szektorban ugye apróságok sem mindig valósulnak meg, és a műtárgy szektor egyébként alapvetően privát szektorban zajlik, és nagyon sok pici cég van még, akkor is, hogyha nagy forgalmat generálnak, de mindenhol ugye egy magán tulajdonos van, és ezek nagyon hasznosak voltak az információ átadási módszerek.
2: És például, hogyha kicsit felülről vagy kívülről nézek rá, akkor egyébként vannak hasonlóságok a kettő között, és persze javíts ki, hogy tévedek. Valakinek van némi megtakarítása, nem tudom, itt van 8 millió forint, csináljunk vele valamit, és akkor bemegy a bankba, és azt mondják, hogy akkor ebbe a papírba, vagy nem tudom, portfólióba kell befektetni, és aztán utána 3 év múlva majd lesz rajta 3% haszon. Ugyanezt történik egyébként a műtárgypiacon, és csak ott ugye nem papírba fekteti az ember, hanem vászonba.
3: Igen, ugye a megtakarításoknál abszolút kapcsolódunk, sőt olyan szinten is, hogy most is van egy aktív kapcsolatunk az egyik vezető privátbankkal, illetve volt korábban is. Való igaz, hogy ha már itt a megtakarításokról beszélünk, akkor vannak műtárgybefektetések is, vagy mondjuk olyan gyűjtemények, amik műtárgybefektetésként is funkcionálnak, hiszen olyan pénzmennyiségek vannak ebben a témakörben, hogy ott már tekinthetünk a műtárgyra, mint befektetési eszközre, nyilván a saját tulajdonságai mellett, mert hát ez nem egy annyira likvid piac, nehéz egyedi műtárgyakról beszélünk, azért nehéz értékesíteni, és nem olyan hozamot generálnak, mint a klasszikus pénzpiaci termékek.
2: Jobbat vagy rosszabbat? Még mielőtt folytatnád?
3: Nagyon sok a járulékos költség, és mivel nem éves hozamról beszélünk, hanem akkor egy ilyen tőke növekményről tudunk beszélni, amikor eladjuk a műtárgyat. Lehetnek jobbak, lehetnek rosszabbak. Mindig azt mondom, hogy a portfóliót, ahogy összeállítjuk, olyan mértékű hozamot tudunk erre állni. Tehát ha jó a portfóliónk, akkor a piacot meghaladó, vagy a pénzpiaci eszközöket meghaladó hozamot tudunk erre állni. Ha rosszul választunk, azért ez is előfordul, akkor pedig azért lehet sem is
2: ilyen. Minden kockázattal jár, hogyha az ember nem tudom, banki befektetéseket választ például, vagy műtárgy befektetéseket választ például, és ez a legjobb mondat, amit egy művészeti tanácsadó, amit te is vagy adhat, vagy egy nem tudom, befektetési tanácsadó adhat, hogy attól függ. Tehát, hogy sosincs az, hogy ebbe tedd a pénzed, mert utána 2 év múlva akkor 15% haszon lesz belőle, pont. Senki nem mond ilyet.
3: Itt még nehezebb, mert itt tényleg azt az újraeladásokból tudják számolni a hozamot, már pedig és az újraeladások van erre egy kimutatás, hogy ilyen 8-10 éves periódusban történnek meg, vagy még azon túl, tehát akkor tudjuk csak visszabontani.
2: 10 évig kerülni egy akármin, hogy utána nem tudom, legyen 5-10%-os
3: nem feltétlen, hanem ez az átlagos ülésidő, vagy ez az átlagos tartásidő, így hívják a műtárgy tartásidő, ami az a minimum, tehát inkább azon felül, tehát ez az életben ezt úgy kell elképzelni, hogy valaki épít egy gyűjteményt, vagy vásárol műtárgyakat, akkor hosszú távra tervez. Kirakja a festményeket a házába, a szobrokat, stb., és akkor adja el, ha valamilyen, ugye van egy ilyen 3D-s helyzet, hogy debt, divorce, vagy death, tehát ezek a három esetek, amikor valaki elad műtárgyat, vagy még szoktam hozzátenni egy ilyen költözéses állapotot, amikor valaki új házat vesz, nagyobb helye van, vagy kisebbe költözik. Tehát ezek az élethelyzetek adják azt, amikor el kell adni. Nagyon ritka az, aki kifejezetten befektetésre vásárol műtárgyat, és mondjuk rövid távon adja-veszi. Ahhoz inkább kereskedői véna kell, és kicsit hajlik a kereskedelembe. Én nagyon kevés ilyen gyűjtőt ismerek, aki...
2: Meg az igazából, aki rövid időre vásárol, az ószeres, tehát hogy az nem gyűjtő.
3: Az inkább kereskedő, tehát az abszolút a haszonszerzésért vásárolja a műtárgyat, az biztos, hogy nem nevezném gyűjtőnek. Van egy ilyen kifejezés, hogy gyűjtőkereskedő, ez ritkább, tehát az átlagos tartás az valóban ez a 8 plusz év.
2: Amikor te belekezdtél a művészeti világgal való bizniszedbe, akkor neked már volt gyűjteményed?
3: Az édesapámnak volt gyűjteménye. Én nem tartom magam gyűjtő típusnak sem, nem is vásárolok saját célra, van egy-két lakberendezési céllal, van egy-két festményünk, ami részben örökölt, részben vásárolt, de nem vonz az, hogy csak azért, mert egy jó darab, azt én megvásároljam, viszont nem is lenne jó, ha ilyen lennék, hiszen a gyűjtőimnek, az ügyfeleimnek adok tanácsot, tehát hogyha jó műveket megvenném előlük, akkor nem lennék jó tanácsadó, tehát én azt gondolom, hogy ez egy szerencsés együttállás, hogy én, ha van valami nagyon jó a piacon, akkor inkább szólok egy gyűjtőnek, hogy akkor erre érdemes figyelni, vagy segítek a megvásárlásában, közvetítek galériák között, tehát ez az én titulusom inkább.
2: De azért ilyen impulzusok nyilván vannak, hogy meglátsz valamit, és érzed, hogy kell, hogy akkor ezt most nem adom oda senkinek.
3: Nálam nincs, tényleg nincs. Tehát ezt én látom az ügyfeleimen, hogy van. Ez egy abszolút létező dolog. Ugye egyébként a műgyűjtőknek a 71%-a mi kutatásunk szerint férfi. Nagyon élénk impulzusvásárlás van. Van sok olyan ügyfelem, akiről tudom azt, hogyha az e-mail vagy a telefon után nem mondja rögtön, hogy igen, akkor nem is fogja megvenni. Uh-huh. Tehát olyan gyors a döntési folyamat, és egyébként ezt is kimutattuk a kutatásban, hogy azonnal vagy egy-két nap alatt döntenek a jelentős része a gyűjtőknek a vásárlásról, még akár 10-20 milliós összegértékben is. Tehát nagyon ritka a hosszú heteken át tartó, megfontolt vásárlás ezen a piacon van, de nem jellemző. Tehát valóban impulzus vásárlások vannak.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Műtárgyak Éjszakája alapító igazgatója Kolman Szilvia. Mindjárt fog.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a műtárgyak éjszakája alapító igazgatója Kolman Szilvia ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Nagyon örülök, én is köszöntelek.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk a műtárgyakkal, meg a gyűjtéssel, meg az életeddel kapcsolatban, hogy ugrottál ki a bankszektorból, és aztán lett belőled. Művészeti tanácsadó, jól mondom, az vagy.
3: Igen, ez a második titulusom ugye a műtárgy.com ügyvezetősége, illetve a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál közgatása mellett.
2: Viszont kevesebbet beszéltünk még magáról a Műtárgyak Éjszakájáról. Idén már 10. alkalommal kerül megrendezésre, ez egy folyamatos fejlődés. Nyilván te is látod, hogy évről évre mindig vannak újdonságok, mindig több az érdeklődő, mindig több a program, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ez elérte a megfelelő célt szerintem, amit te kitűztél magad, vagy amit ti kitűztetek magatok elé 10 évvel.
3: Én azt gondolom, hogy igen, nagyon minden évben valóban fejlődik a helyszínszám, a programszám, a programgazdák, vagyis hát a helyszínek is nagyon ügyesen reflektálnak a központi tematikára, ami egyébként idén a művészet gyógyító ereje. Nagyon érdekes és különleges témával foglalkozunk minden évben. Idén azt tűztük ki célul, hogy megmutassuk, hogy a művészetnek milyen hatásai lehetnek az egyénre, a mentális egészségre. Mind a foglalkozások, a kreatív foglalkozások által, mind akár egy kiállítás látogatása által. Tehát fontos az, hogy megvalósuljon a programsorozat, de fontos az is, hogy mindig egy komplex témát feldolgozzunk, és azt a nézők elé vívjuk.
2: Kicsit átfordítom ezt a művészet gyógyító ereje, bennem ez egyből úgy jelent meg, hogy semmi bajom nem lenne. A következő 2500 év és a leszármazóinak sem, hogyha a Mona Lisa otthon lenne a tévé felett.
3: Hát akkor biztos, hogy pozitív energiákat sugallan a Mona Lisa, de ennél sokkal egyszerűbb és egyébként sokkal könnyebben kimutatható hatásai vannak az agyunkra a műtárgyaknak, és ezt meg is vizsgáltuk egyébként ilyen EEG fejpántokkal, hogy milyen hatások van. Egyébként ebből egy videó is készült, egy tulajdonképpen kampányfilm, hiszen ez a kreatív kampányunk része, hogy mondjuk a scrollolással, vagy a videogaminggel, vagy az online shoppinghoz képest milyen mentális egészségpontot kaphat a maga a művészeti tevékenység, itt most a kreativitásra gondolok, és egyébként egy 9-es pontszámot kapott, ami azért nagyon magas, mérhetően jól rendezi az agyban a flow állapotot, a nyugalmi állapotot, tehát nagyon pozitív, stimuláló hatás.
2: Lazít, meg kiugrasztja az embert a hétköznapok gyorsaságából, nem véletlenül alkalmazzák nagyon sok helyen a művészetterápiát, hogyha ott van előtted egy darab papír, és a kezedben csak egy risz-rossz ecset, és ott van melletted a vízfesték, és akkor azzal bíbelődsz másfél órát, sokkal többet élsz el vele, mint hogyha folyamatosan nem tudom milyen reels videókat nézed.
3: Így van, de ez nemzetközi, hazai kutatások is alátámasztják, illetve a saját belső kutatásunk, és tényleg, ha valaki ezt átéli, és ezt átélheti a Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon, hiszen rengeteg workshop van, alkotó workshop, több mint eddig a 10 év alatt bármikor, ezt kipróbálhatja, és tényleg elváltozik az arcunk is, nem tudom, hogy valaki megfigyelte magán, de a tekintetünk, még a nyelvünket is néha kidugjuk alkotás között, az egész érdekes ellazulási mechanizmusok van.
2: És nem csak alkotás közben, gondoljunk bele, hogy elmegyünk egy akármilyen múzeumba, és akkor ott megpróbáljuk nem elővenni a telefont, mert most már mindenhol is lehet fotózgatni, vagy hogyha nem lehet, akkor is fotózgatnak az emberek, de hogyha elmész és tényleg szeretnéd átélni annak a lelassult állapotnak a hangulatát, ami egy akármilyen múzeumban van, már az is nyugtatja az ember.
3: Igen, még azt is kimutatták, hogy egy poszter, tehát mondjuk Mona Lisa poszter, illetve az eredeti műalkotás is teljesen más stimulációt vagy eredményt okoz. Nyilvánvaló az eredeti műtárgy sokkal-sokkal erőteljesebb és egész, tehát megkülönböztetett módon. És vannak olyan programok is a Műtárgyak Éjszakáján, ahol te említetted, hogy lassulás, tehát pont ez a címe, hogy slow art, tehát amikor ellassulva nézhetünk egy kiállítás, nem kell az időt nézni, van egy tárlatvezetőnk, aki ebben segít minket, hogy átérezzük ezt a folyamatot.
2: Említettem, hogy nagyon sok mindennek van már éjszakája, színházak éjszakája, múzeumok éjszakája, libegők éjszakája. Az említetteknél mindig kell, hogy legyen a színházak éjszakájánál legalább egy színház, nagyon sok színház van a háttérben, a libegőnél ott a libegő. Hogyha Műtárgyak Éjszakájáról beszélünk, akkor ehhez kapcsolnunk kell, gondolom, különböző galériákat, különböző múzeumokat, kiállító tereket, tehát hogy a Kisszelei Múzeumtól, nem tudom, a Szép Művészetig mindenki is részt vesz, meg az akármilyen, nem tudom, Falk Miksa utcai galériák közül mindenki is részt vesz nálatok, veletek ezen a Műtárgyak Éjszakáján?
3: Igen, a vezető múzeumok, budapesti múzeumok, hiszen azért a fókusz Budapesten van, hiszen ez egy budapesti rendezvény. Uh-huh. Budapesti múzeumok, igen, a Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Galéria, Szépművészeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Óbudai Múzeum, Goldberger Textil Múzeum, tehát nagyon sok múzeum, nagyon sok kortárs galéria, ugye van egy kortárs e-rolleres sétánk, ahol érintünk több vezető kortárs galériát, olyan helyszínek, amiket egyébként nem annyira látogatunk, mint például a Rót Miksa emlékház, vagy a Gőbaba türbéje, vannak különleges séták, ahol mondjuk az óbudai zsinagógát lehet megnézni, vagy a parlament és környékén az építészeti épület vasakat, tehát ez egy külön vasak vonzásában címmel indul egy séta, és ezen kívül vannak olyan műhely galériák, ahol vannak például az alkotó műhelyek, azokat mondjuk talán kevésbé ismertek, illetve vannak bűtermek, tehát nyitott műtermek, amikor is megnézhetjük például Nyári István műtermét, beszélgethetünk a művésszel, vagy vannak olyan műteremházak, ahol több műterem is van, ilyen az Artus, vagy az Art Factory, és hát ugye vannak olyan nagyon szeretett workshopok, mint a Herendi porcelánfestő workshop, és még sorolhatnám, ugye a 100, azt hiszem 125 program van idén.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Műtárgyak Éjszakája alapító igazgatója, Kolman Szilvia. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: ragyog fel ez a szív.
1: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Kolman Szilvia, műtárgyak éjszakája alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszöntelek, én is, mivel a rádió hallgatókat is.
2: Csütörtök, péntek, szombat, ugye, ezen a három napon lesz a gerince a műtárgyak éjszakájának, illetve a programok nagy része ekkor valósul meg, és csomó mindenről beszélgettünk már a műtárgyak éjszakájával kapcsolatban. Egyre rá is kérdeztem volna külön, amit már említettél is valamikor egy jó 5 perccel ezelőtt, hogy úgy is részt lehet majd venni ezen a bizonyos rendezvényen, hogy akkor az ember felugrik egy ilyen rollerra, és akkor úgy járja be a különböző helyszíneket. Kellemes a hasznossal.
3: Igen, hát a roller az egy eszköz, ugye itt pár éve vezettük be az e-rollert, mint a fenntarthatóság jegyében is, hiszen azért a kortárs galériák is nem egymás szájában vannak, tehát kell egy eszköz, amivel be tudjuk őket járni, és kapunk vezetést is az egyes galériákban, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi magunknak kell felfedezni, minden galéria vár minket, és ott az adott tárlatról fog beszélni a kurátor, vagy a művészeti vezető.
2: A Herendit említetted, mindenféle festészeti technikákba is bele lehet majd látni, meg nyilván egy csomó műtárgyat lehet majd megnézni, és ilyenkor, amikor közeledik a nyár, akkor szoktuk mondani egymásnak ilyen urbánus berkeken belül, hogy neked Olaszországot, Itáliát receptre kellene felérni. Olaszország is lesz most idén nálatok.
3: Igen, a Nemzeti Galériának van egy csodálatos kiállítása, ebben lesz egy tárlatvezetés fent Itália receptre, valóban ez a kiállítás címe. Még az olaszokról talán még a porcelán jut eszembe, hogy a restaurátor fogadja a látogatókat, aki megmutatja, hogy egyébként milyen restaurálási módok vannak a porcelánoknál. Ez is egy nagyon közkedvelt program. Illetve az összes restaurátor program, meg az összes olyan program, ahol a technikákat lehet megnézni, különböző grafikai technikákat például.
2: Lesznek tárlatvezetések, nyitott galériák, lesznek különböző workshopok, meg kerekasztal beszélgetések, workshopok. Mit jelent a workshop? Az imént én említettem egy ilyet, hogyha van egy papírod, meg egy riszorosz ecseted és némi vízfestéked, akkor rajzolhatsz valamit. Ilyen workshopra gondoljunk, vagy nem tudom, nemeztáskát lehet majd készíteni?
3: Igen, a nemezelés az például egy technika lesz, de lesz cianotípia is, lesz egy ilyen szőnyeg grafikának elnevezett workshop, de azért a legtöbb workshop, illetve a legtöbb alkotó workshop az a grafikai technikára épül. Vagy sokszorosított eljárásra, ami lehet ugye linoleum metszet, fa metszet, részkarszet, ezeket a technikákat is egyébként bemutatja egy nagyon alapos program a Szép Művészeti Múzeumban, vagy ki lehet próbálni ezeket a technikákat. Ez úgy történik, hogy leülünk egy workshop terembe, kapunk eszközt a technikától függően, és utána például együtt nyomtatjuk ki azt a nyomatot, és ezt haza is lehet vinni. Tehát ez általában egy műtárgy bemutatóval kezdődik, megmutatják, hogyan tudunk alkotni, és utána megkapjuk az eszközünket, leülünk, és akkor egy ilyen 10-15 fő együtt alkot, és a végén van egy mosolygós végeredmény.
2: Ez ilyen antológia jellegű, gondolom én. És akkor itt a kérdés, tehát hogyha valaki úgy megy el, hogy akkor ő, nem tudom, amatőr műgyűjtő, és akkor szeretne valamit már hazamenni, nem azt, amit egyébként ő linómetszetből megcsinált, hanem nekem tetszik az a, nem tudom, gyertyatartó, erre itt nincs lehetőség.
3: Hát olyan nagyon hosszú programra nincs, ahol mondjuk egy gyertyatartót ki lehet formázni.
2: Nem is úgy értem, hanem úgy, hogy ki van állítva, és akkor nem tudom, az egy 150 éves antik gyertyatartó, és akkor most leteszem érte a 250 ezer forintot, és viszem haza.
3: Hát olyan program is van, ahol lehet vásárolni, de azért ez nem biztos, hogy a workshopok alkalmával valósul meg. Egyébként még eszembe jutott az ékszerkészítő workshop, ami nagyon különleges, mert kerámiai ékszert lehet készíteni egy nagyon neves kerámikussal, Rejka Erikával.
2: Lényegében egy csomó mindent említettél, műtárgyak éjszakája, és ezzel kezdtük a beszélgetést egy szűk órával ezelőtt, hogy nem csak festmények, nem csak szobrok vannak, hanem hogy akkor minden is belefér a műtárgyakba. Tehát, hogy az is belefér, hogy gyertyatartó, amit én említettem, az ékszerek, a porcelán, minden is benne van. Tehát, hogyha valakinek van egy Biedermeier szekrénye, akkor ő is kiállíthatná.
3: Hát művészeti értékkel bíró tárgya, a műtárgynak mondjuk egy ilyen tág definíciója. Sok bugdoros program volt régen, ugye most a Nagyházi Galéria és a Aukciós Ház őnek lesz egy aukciós tárlatvezetés, ott lesznek bútorok is, tehát ilyen formán a bútor is. Nyilván az egyedi jelleg azért tud hozzátenni, de pont az a célunk, hogy nagyon sokszínű legyen a programsorozat, tehát a műtárgy kategóriák is. Nagyon érthető és kézzelfogható legyen az a program, vagy az a műtárgy típus, amit ő ott lát, tudjon kérdezni, interaktív legyen. Tehát az, hogy lebontsuk ezt a műtárgynak, amit az elején beszéltünk, ez a nagyon drága jellegét, és azt gondoljuk, hogy ezt
2: Csak egy bizonyos
3: az átlag ember, igen, és az átlag ember is ugyanúgy készhez tud venni, illetve ugye a papírégiségek esetében nyilván nem is az a lényeg, hogy milyen értéke van a műtárgynak, hanem az, hogy esetleg mi van benne, vagy mit takar, ugyanez igaz akár a bélyegeknél is. Tehát egy kicsit mélyebbre ásunk, a rétegek alá ásunk ezen a programsorozaton.
2: Egyik utolsó kérdés a végére, Szilvi, kiknek szól a műtárgyak éjszakája? Azoknak, akik már rendelkeznek némi kisebb-nagyobb gyűjteménnyel, vagy azoknak, akik érdeklődnek a műtárgyak iránt, vagy szimplán csak egy tök jó hétvégi program, és hogyha valaki nem libegőzni szeretne, vagy nem tudom fagyit tenni a ligetben, akkor majd részt vesz ezen a programon.
3: Igen, szerintem mindenkinek szól, tudásszintől függetlenül, mert van olyan program, ami egy tapasztalt gyűjtőnek is érdekes, például egy nyitott műterem egy kortárs művésznél, vagy mondjuk a grafikákat bemutató előadássorozat, de van olyan is, ami egyáltalán nem igényel előképzettséget, azok a tárlatvezetések, rengeteg nyitott műterem, programok, workshopok, tehát igazából én azt gondolom, hogy a műkedvelőknek, családoknak, fiataloknak nagyon sok fiatalos program van, fényművészeti objektekkel, zenével, még DJ-vel is, tehát én azt gondolom, hogy a fiatalokat is nagyon szeretettel várjuk.
2: Gyerkőcök, hogyha valaki családdal érkezik, anya-apa megnézni a nem tudom kiállítást, vagy részt venne valamilyen linómetszési workshopon, a gyerkőcöket addig lefoglaljátok?
3: Vannak gyerekprogramok is, és vannak kifejezetten családoknak szóló programok, sőt van olyan program, aki írja is, hogy szülői felügyelettel érkezhetnek a gyermekek. Egyébként elég sok a textil program, még talán ezt hagytuk ki, és azok pont olyanok, ahol gyerek is becsatlakozhat, felnőtt addig meg tudja nézni a kiállítást. Tehát nagyon sok olyan program van, ahol mind az egész család el tud jönni, és valóban lefoglaljuk a kicsiket is.
2: Még egy kérdés a látogatókhoz. Nyilván számtalan kapcsolatotok van, élő kapcsolatotok van, nem csak magyar alkotókkal, illetve gyűjtőkkel, hanem külföldiekkel is. A külföldiek számára mennyire ismert ez a bizonyos műtárgyak éjszakája, akár a gyűjtők számára, akár a művészet iránt érdeklődők számára?
3: Általában egyébként nincs nagy számú külföldi látogatónk. Most idén lesz egy francia nyelvű program, amire a franciául értőket és tudókat szeretettel várjuk, ott egy kerámikus, illetve egy festőművész is kiállít. Egyébként a programok 99%-a magyar nyelven zajlik, előfordul egy-két külföldi, nem jellemző. Hogyha van ilyen igény, akkor természetesen fejlesztünk ilyen programot is.
2: Millió egy program lesz most a hétvégén, csütörtökön, pénteken és szombaton. Nem tudsz ott lenni mindenhol. Ott leszel egyáltalán valahol, vagy bentről az irodából, nem tudom, te próbálod telefonon irányítani a kis kollégáidat.
3: Van egy nagyon jó csapatom, akivel irányítjuk egyébként a közel 30 önkéntes irányítót, akik regisztrálni fognak a programokon, illetve van egy partnerügynökség, akivel együtt dolgozunk. Azért igyekszünk minél több programra elmenni, egy picit beköszönni, egy picit belenézni, főleg az új helyszíneket megnézzük. Van fotósunk, videósunk, őket is el kell navigálni, úgyhogy minél jobban azért mi is próbáljuk kielvezni a hangulatot is, meg a programokat is.
2: Utolsó utáni kérdés a végére, műtárgyak éjszakája, most a hétvégén csütörtök, péntek, szombat. Gründolsz-e még valamit? A következő rendezvény lóg-e már a levegőben?
3: Igen, hát a műtárgyak éjszakája után közvetlenül jön majd a konferencia, de ez egy őszi projektünk, műtárgybefektetési konferencia. Addig pedig nyáron rengeteg műteremlátogatás, illetve van egy VIP Collectors Lounge nevű exkluzív gyűjtői klubunk, azt is menedzseljük az év többi szakaszában.
2: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
3: Köszönöm szépen, viszont!

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Műtárgyak éjszakája alapító igazgatójával, Kolman Szilviával beszélgettem. A következő órában pedig Érox Martini, énekes, zenész, előadó művésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap már több helyen számíthatunk esőre. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. Nevelőszülői képzést indít a máltai szeretett szolgálat.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-esen Budapest felé Tatabányánál az átterelt sávot hídépítés miatt várhatóan a hajnali órákig lezárták. A forgalom a külső sávban halad, a munkavégzés mögött több kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. A háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkásról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy holnap a helyszínre utazik, és a helyzet rendezésére az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Már csak egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Nyíregyházán indítja el a következő nevelőszülői képzését a máltai szeretett szolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalom kialakítási és konfliktus kezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a szeretett szolgálat honlapján.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. Éjszaka 1 és 8, majd napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között az olasz zene, Palermo és a szicíliai rizsgómbóc, az arancséri is. Érox Martini, énekes, zenész, előadó művésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Sunny Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában, a muziká világában, la muzika világában fogunk kalandozni. Nem véletlenül használom ezt a szót, mert ugye velem szemközt ülő énekes zenész producer Olaszországban született, de már nagyon régóta Magyarországon él. Érox Martini velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti ascoltatori di Petőfi Rádió. Grazie anche a te, Roland. Nagyon fantasztikusan és profi módon mindig konferálsz, csinálod a műsorodat. Igen, nagyon-nagyon régóta vagyok itt.
1: De mikor a 90-es években érkeztél? Amikor
2: hát, pont 90 előtt, igen, de pici-pici előtt, igen, de körülbelül annyi, igen.
1: Nem akarok a sztereotípiákból kiindulni, de egy nő miatt jöttél, olasz vagy.
2: Persze. Ez mindig. Hát igen, nagyon fiatal voltam, és pont ott Milánóban megismertem ezt a magyar őgy, aki később lett a feleségem, és így a sorsú döntötte, hogy itt megállja meg az életemet úgy, hogy van magyarul, hogy itt ragadtam.
1: És azóta is itt élsz. Pontosabban, igen. Hát nyilván jársz vissza Olaszországba, ez majd egy későbbi topik lesz. Foglalkozzunk kicsit a zenével, Érox, méghozzá oly módon, hogy Magyarországon is nagyon fontos a zene, meg hát nyilván minden egyes nemzetnek nagyon fontos a saját zeneisége, de hogyha az olaszokat vesszük, ott azért évezredes hagyománya van minden egyes népnek, de nálatok ugye, hogyha a Sanremói Fesztivált veszem, azért nagyon fontos az olaszok életében a zene.
2: Igen, nagyon régi fesztivál. Előtt megszülettem, mint az Eurovízió, az is Eurovízió fesztivál természetesen. Nagyon-nagyon visszahang és fontosság van a világ. Azért gondolkoztam, hogy a nagy siker után, másfél évvel ezelőtt a Ricky Poverival, gondoltam, hogy kéne hozni meg egy kicsit ilyen szeremói ízet, ilyen atmoszférája, és akkor állítottunk egy olyan szeremai fesztivál koncert az MVN Dome-ra, amit augusztus vége lesz, és akkor látni fogunk a színpadon a Ennio Morricone fia, az Andrea Morricone gyönyörű szimfonikus zenekarra, élőbe természetesen, a legjobb szép édesapja mű zenei fogja ajándékozni a közönség. Utána természetesen lesz egy nagyon fantasztikus Adriano Celentano tribute show, amit képzeld el, ezt az Adriano Celentano tribute show, úgy rájöttem, amikor a Danilo, a Ricky Poveri menedzser küldött nekem a zenei anyag, ezt nem akartam helyén esküszön neked, egybe az egybe, ez mint ő lenne, érted? Hogy nezek ki, hogy énekel, a szangszíne. Hát mondtam a Danira, ez látszik, hogy nagy menedzser vagyok, de tudtad leszerzeni valakivel, aki természetesen ne zene elengedni. Miért gondoltam Celentano? Mert itt Magyarországon mindenki imádja szinten, csak ilyen poén, azt az értem, soha nem volt itt. Adriano Celentano soha nem volt itt nálunk Magyarországon. És így gondoltam, hogy nincs jobba, mint egy nagy tisztelet műsor csinálni.
1: Igen, zeneisége illet. Adriano Celentanónak van szobra valahol Polignano a Máréban? Vagy ott,
2: igen.
1: Ugye, neki van egy hatalmas szobra, ott áll a tengernél, és ügyelz a tenger.
2: Igen. Te egy olasz vagy, te mindent tudsz. Igen.
1: És hát nem csak ő érkezik, hanem hogyha a Sanremói Dalfesztivált vesszük, ami nyilván ilyen táncdalfesztivál jellegű, több mint 70 éves múlttal rendelkezik. Érosz Ramazotti is onnan indult egyébként. Szóval, hogy van egy másik.
2: Una terra promessa, un mondo di... Ez az a dal, nyert, igen.
1: Ez volt az a dal, tényleg?
2: Igen, terra promessa, igen. Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America.
1: Most volt nemrég Magyarországon ő is.
2: Igen, itt volt a áprilisban.
1: Igen.
2: Volt,
1: ismeritek egymást egyébként?
2: Ismerünk egy másik, igen. Barátság is van köztünk. Már szerintem több, mint 25 év. Uh-huh. Természetesen egy irányban mentem, másik irányban az életemet.
1: Szóval vissza ez a bizonyos hangulathoz, amit szeretnél majd megvalósítani. Egy előadó duót, egy párost még nem említettél, akik jönnek.
2: Ricky Poveri. Igen, vagy Sara perché ti amo, tudod. Che confusione, Sara perché ti amo.
1: Igen. Un emozione.
2: Che cresce piano piano. Sì, Ricchi e Poveri, me fogta meg a fiatalok is. Stadion tudott, Milan, Himnusz, minden.
1: Nem csak ott, hát a különböző közösségi oldalakon lehet látni, nem tudom, neked felugrik egy-két ilyen Reels videó, hogy Nápolyban a metrón valaki így ilyen hatalmas van, hangszoróval megy, és az egész metró énekel is ezeket a 30-40 évvel ezelőtti dalokat, a legfiatalabbak, pontosan, a 15 évesek is énekelik.
2: Pontosan, és képzeld el, milyen furcsa zenei világ,

0: Ez nagyon jól látod, de kíváncsi lenne, hogy egy mai világ hány ilyen dal tudnak megszületni. Mert jó, van a modernitás, van minden, amit szeretnünk, a fiatalság, meg másik trendi zene, de szerintem ezt a mondatot, Roli, ez igaz. Az örökzöld megmarad. Ezt nem fogja megváltoztatni senki.
1: Jó, hát születnek belőle feldolgozások, nagyon szép, de hogy az eredeti az mégiscsak az eredeti marad. És ezek olyanok, amelyek szerintem 40 év múlva is olyan dalok lesznek, ez amit mindenkinek.
0: El is illatom, igen.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Érok Smartini, zenész, énekes, előadó, művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Érok Smartini, énekes, dalszerző, előadó, művész, zenész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek.
3: Igen, köszönöm én, hogy itt lehetek a Petőfi Rádió. És az nálam a lehetőség, pontosan elküldeni nagyon szép olasz csók az egész Petőfi Rádió hallgatók. Miért a csók? Mert fogjam megjelenni nem sokára. Az új.
2: Igen, és akkor folytassuk ezzel, pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy gründolod most ezt a bizonyos fesztivált, vagy legalábbis koncertet, ami majd nyár végén kerül megvalósításra itt Budapesten, és érkeznek az olasz zenei élet ikonjai, Ricky Epoveri, illetve a Morriconénak a fia, és rajtuk kívül még az Adriano Celentano Tribute Band, meg jó magad is ott leszel a színpadon.
3: Igen, én fogom nyitani, én meg a zenekárom fogom nyitani a Ricky Epoveri koncert, igazán, mert ott majd a vége, ő víznek a prima, és Buli lesz ugyanúgy, mint múltkor, tombolni fog mi.
2: Na és hogyha már a csókot említed, akkor a saját zeneiségeddel mi újság? Időről időre jelentkezel új dalokkal, és ez a csók, ez most nem véletlen, mert hogy a legújabb dalod talán pont erről.
3: Így van, úgy mondom olaszul, és te megfordított magyarul, vagy én mondom magyarul, és te fordítod olasz, mert most már olaszra szagottam, vagy te is. Hát. Bácsami, hogy van?
2: Igen, csókolj meg.
3: Csókolj meg, így van. Hát igen, mondjunk 2025 vége, november körül, valamikor nagyon koronájnával fölkeltem, és jött nekem ezt a dallam. Leültem a zongora, és komponáltam ezt a dallam, amit szerintem csak föntről jött, nem tudom, hogy ezt kimagyarázni nem lehet. Természetesen nagyon szép ilyen panoráma van nekem az ablakon keresztül, nagyon-nagyon pirkázol, és akkor kezdettem írni a zongora ezt a dalt. Gondoltam, csokolj meg, ez nem vonálkozik egy kapcsolat, vagy egyetlen szerelem, hanem magán a csókról beszélek. Magyarul ki vagy te csók? Miért létezel a Föld, és mit akarsz? Mit jelent minden ember, fiatalok, közeg korosztályi ezt a adott csók? És akkor kezdem egy kicsit filozofálni, mondjuk, és gondolkoztam, hogy na, akkor most felejtsünk el egy picit a kapcsolatok meg a szerelem, és nézem az ablakok, és ott szemben van egy csók, és beszélek vele. És így tudtam írni a szöveg, hogy kommunikáltunk egy másik, hogy az mit jelent.
2: Vagyis a csókról magáról szól.
3: Igen, így van.
2: És akkor nincs mögötte semmilyen nő vagy férfi, viszont nem. Az van, hogyha a csókra gondolunk. Tök mindegy, hogy én, vagy nem tudom, bárki Budapesten, így vagy van. Szerte a világban, hogyha az van, hogy csók, akkor úgyis eszünkbe jut egyből valaki, hogy
3: pontosan.
2: Kit akarunk megcsókolni, vagy kitől szeretnénk egy csókot kapni.
3: Ez így van, és egy olyan produkció készüljük, pont ma kezdjünk forgatni, már a srácok várnak a városba, hogy kezdjünk forgatni a videoklip, hogy ez a videoklip. Ez egy kis premier itt lesz, hogy élőben elmondom, hogy miről fog szólni. A videoklip, a kis filmbe fogunk látni csomó szituáció, csomó helyzeteket, fiatalok és nem fiatalok, amikor megtörténik ezt a csók, hogy előtt a csók történik valami. Szóval, hogy tudjunk lenni egy kicsit vizuálisabban, mondjunk, ha van kettő ember, egy másik ülnek és beszélnek valamiről, ami talán például nem őszintén, és következik a csók, akkor az operatőr feladata, meg a rendező, az lesz megmutatni a közönség, vagy a néző, hogy milyen módon adsz te ezt a csók. És ha őszinten el fogunk látni a kamerán keresztül egy őszintén valami, ha nem őszinten azt is fogjunk látni, hogy mi történik.
2: Vagyis a csókhoz vezető út és maga a csók is benne van, de nem feltétlenül.
3: Ez így van. Köszönöm,
2: igen.
3: Hogy meg is jó elmondtad.
2: Igen. Próbálom igen. Megérteni.
3: Igen, nagyon szépen.
2: Szóval
3: köszönöm.
2: Forgatjátok a videók.
3: Igen. Én ilyen nem láttam meg egy ilyen szituációk, hogy a csókról, hogy mit jelent a világ, és kvázi ilyen vizuális videoklip vagy filmen. Csomó-csomó dolgai látunk, az áttúlélés, meg a maganacsókról, de nem erről fog szólni.
2: Jó magad benne leszel a videoklipben? Mert az eddigi videoklipekben itt azért te főszerepet játszottál.
3: Igen, igen. Természetesen énekesként benne leszek a videoklip. Természetesen új főszereplő vagyok, mint zeneszerző, mint énekes. De lesznek meg másik statiszta főszereplő, aki
2: azért ezt kérdeztem, mert születtek olyan videoklippek, hogy nem tudom, a tengerparton való Olaszországban sétálgatsz, és akkor az rólad szól. De akkor ez nem csak rólad fog szólni, hanem hogy számtalan szereplő lesz még benne rajtad kívül.
3: Ez így van.
2: Ezt itt forgatjátok Budapesten, nem kell Olaszországba utazni.
3: Itt forgatunk, de van a tervünk, hogy menjünk kint Olaszba is, hogy te mondtad, lehet, hogy tengerparti ilyen jelenetek lesznek, meg egy nagyon gyönyörű palermói kastély, amit ez valami csoda, pláne amikor van a naplementes, és a sikerül, mert nagyon-nagyon elfoglalt vagyok mostanában, és megutazgatni, ezt nem tudom, hogy férbe, de több valószínűleg, hogy ki fogunk menni, és ezt a videoklip zárásot felveszünk.
2: Ez a bácsa, ez csak egy dal, és akkor azt majd videoklippel együtt a megfelelő közösségi oldalakon megosztjátok, vagy esetleg születik egy lemeznyi anyag.
3: Igen, a lemeznyi anyag készül, CD és vinil lemez. Bakelit, amit már gyártanak Olaszország, nagyon exkluzív bakelit lemez fogunk látni Magyarországon, nagyon egyedi.
2: Hogy állsz a dalokkal? Azt mondtad, hogy készül a Best Of, meg új lemez, stb.
3: Ez már készen van.
2: Minden dal készen van?
3: Már kint van, már dolgoztunk végig, Roli. Ezt csinálom folyamatosan.
2: De én azt hittem, hogy elkészült egy-két dal, és akkor nem tudom, még 8-at gyorsan meg kell csinálni.
3: Nem, 11 dal van már a Best Of. És
2: hát akkor ez egy termékeny időszak volt neked az elmúlt pár hónap.
3: Rengeteg elosztam nagyon sokat, és kellett volna foglalkoznom a koncerteimet, a stúdió, az írása, az énekésről, szóval magyarul, ahogy mondtad, én kvázi mindent csinálom. Persze ott van a Hester Almori, aki segít, hogy tud, természetesen, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok munka volt a renged.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Érox Martini, énekes, zenész, előadó, művész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Érox Martini, zenész, énekes, előadó, művészül velem szemben itt a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még
2: én
1: egyszer.
2: Én köszönöm, és ancora buongiorno a tutti.
1: De folytassuk azzal, hogy igen, nagyon régóta itt élsz Magyarországon, ki sem merem számolni, azt mondja, 37 éve itt élsz Magyarországon.
2: Vagyok.
1: Mennyire lettél magyar, Érox?
2: Hát ennyi lett magyar, hogy meg is a magyar állampolgárságom van. 2005 megkaptam, nem most. De úgy gondolta az kíváncsi, hogy én hogy érzem magam bennem, hogy magyar vagy mennyire magyar, vagy mennyire olasz. Nézd, ez jó kérdés. Én úgy mondom és úgy gondolom, ezt szoktam mondani, hogy én, mint művész, túl valószínűleg, hogy a sorsa gyümölcse vagyok. Szóval én örülök, hogy kettő otthonom van. Ez természetesen az egy az olasz, a másik Magyarországon. Én igen, valamilyen szinte én is magyar érzem magam, persze nem itt születtem, de vannak a szituációk, mint az enyém, vagy bárkinek másik, aki a sors sodorja, és akkor kénytelen vagy folytatni és elfogadni.
1: Azt említetted, hogy megkaptad 2005-ben a magyar állampolgárságot. Igen. Akkor te most kettős állampolgár, vagy az olasz még mindig megvan?
2: Persze, mind a kettő. Természetesen vizsgáltam is, voltak a jó emlékszem, akkor a vizsgatételek voltak a magyar zászló színei mit jelentenek. Igen. Voltak a Petőfi Sándor, a Tápa Magyar, ott az himnusz, meg a másik Rakóczi Ferenc.
1: Igen, de megcsináltad, megkaptad, szóval nagyon régóta magyar állampolgár is vagy. Arra gondolok egyébként az alatt, a kérdés alatt, hogy mennyire vagy magyar, hogy a magyar hagyományok, a magyar kultúra az mennyire ivódott be a bőröd alá, mert Olaszországban éltél nagyon sokáig, úgy ünnepelted a karácsonyt, ahogy az olaszok, úgy élted meg a hétköznapokat, ahogy az olaszok, aztán jöttél Magyarországra. És bármennyire is mindannyian emberek vagyunk, mi azért itt mégis egy másik kultúrkörben élünk.
2: Igen, igen. Ez így van. De én megpróbáltak mind a kettő mixelni, hogy jól legyen. Igen. És megmondom őszintén, nagyon jól sikerült, és mind a kettő egy nagy tisztelet, kultúra tartani benne, mert ez így szép, meg az is szép.
1: Kezdjük azzal, ami az olaszok számára eléggé fontos. Jó, hát egy csomó minden fontos az olaszok számára, de a gasztronómia az nagyon. Tehát, hogyha a magyar konyhát meg az olasz konyhát vesszük, akkor Érox Martini melyikhez húz?
2: Ez jó, mert véve 37 éven keresztül mondom nekem, ezt most ezt lehet, hogy rőcsége, de én imádom a marós leves csigatésztával és a krumpis tészta itt Magyarországon, ezt nagyon szeretem. Azóta megérkeztem, meg imádtam, és meg is maradt. Szóval, de természetesen, ha unblock, akkor inkább mondom, hogy az olasz konya húzza szívemet.
1: Szicíliából, Palermóból.
2: Inkább Szicília, igen, inkább Szicília.
1: Ott azért az kicsit más, mert ha éjszakra megyünk Milánóba, akkor rosszobukkót teszünk, meg risottót teszünk, Szicíliában meg aráncsini teszünk.
2: De nem csak aráncsini, Roli, majd meghívlak otthon, majd meglátod egy heten keresztül, hogy mennyi választás van. Nem csak az aráncsini.
1: Jó, hát meg nyilván pizzá, meg pasztá, meg cannolo.
2: Cannolo, ez az a sütemény.
1: Azaz, igen.
2: Persze, de vannak millióféle ételek, amit te nem tudod, micsoda.
1: Hát az
2: de,
1: baj.
2: De tényleg,
1: az
2: baj. Most itt elmondtam a Petőfi Rádióban, mondom, elkívlak koncert utána, majd valamikor nyár vége, és akkor meglátod, hogy majd visszajössz, és itt megmondom, na, voltam a Érox lokása, és tényleg annyira sok minden megettem, amit nem tudtad, igen.
1: Főzni tudsz egyébként, vagy szoktál?
2: Tudom.
1: Az olaszok nagyon egy fél másodperc alatt nekiállnak, idősebbek, fiatalabbak, hölgyek, férfiak, a nonnák olyan ételeket csinálnak, hogy az ember, nem tudom, csorgonyállal figyeli. Te mennyire vagy otthon a konyhában?
2: Nézd, nem vagyok egy masterchef, de nagyon sok mindent megtanultam, hogy tudott, negyedül neveltem a kisfiam, mi most már 23 éves, rendőrként dolgozik, meg ilyenek, szóval elmúlt ezt az időszaka is, de Én nagyon sok minden főzöm. Annak a halat, a hús, a tészta, természetesen halat, mindenki tudja csinálni, de vannak a dolgai, amit nem masterchefként főzöm, hanem amit kvázi egyszer jön, így mondjuk, igen.
1: Az olasz hagyományokat tartod itt Magyarországon? Nem tudom, az olasz nemzeti ünnepeket, amiket mi nem ünnepelünk, azokat te itt megünnepeled magadnak privátban, vagy olasz közösségben itt Magyarországon?
2: Igen, szoktam, de inkább, amikor van ezt a fontos ünnepeket, akkor szoktam menni Olaszország, mert ott van a családom, édesanyám, meg az összes rokonaimat, és akkor inkább ott szerettem ünnepelni ez az olasz.
1: Ők még mindig Palermóban élnek?
2: Igen, Palermóban, igen.
1: Ami egy gyönyörű kis ékszerdoboz.
2: Gyönyörű, fantasztikus, figyelj, de én voltam meg Amerikában nemrég, Miami-ban meg a Sarasota, meg ott volt a koncerteimet. Megmondom őszintén, nekem ezt a Miami nem jött egyáltalán be.
1: Maradjunk Palermónál.
2: Senki ne vegyél tőlem Palermo, mert imádom, igen.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Érox Martini. Énekes, zenész, dalszerző, előadó, művész, icipici szünetet tartunk, aztán

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Érox Martini, énekes, zenész, előadó, művész, dalszerző ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálom.
2: Most nem mondom csáó, ma a végén mondom csáó, tuti. Most köszönöm, hogy itt lehetek, igen.
1: Említetted az imént, így fejeztük be az előző beszélgetési részünket, hogy nemrég voltál Amerikában. Hogy jött a meghívás? Érox Martini, aki egyébként Olaszországban született, az olasz zeneiséget képviseli, Magyarországon él, egyszer csak megy Sarasotába, meg Miami-ba. Hogy akkor direkt megkerestek, hogy akkor mi azt
2: szeretnék? Igen, direkt megkerestek, igen, menedzserem keresztül, és felkértek, hogy mivel odakint szoktam menni, meg másik művészeket is, akkor akarta próbálni ez az olasz angolat, amilyen csinálom itt Magyarországon, mert nagyon bejött, ezt tudod, itt nekem volt, és van még ezt a esti olasz klub, ha hajón szoktam csinálni ilyen kis koncerteimet, ahova együtt egy olasz vacsorával jönnek az vendégeimet, tős vendégeimet, és akkor mostanában nem tudtam nagyon foglalkozni, hát ilyen tele vagyok, az is anya hívnak és telefonálnak, hogy mikor lesz a hajó, a buli, meg ilyen, de mostanában videokliplemez, koncert, utazgatni, meg ilyenet, ezt nem bírom ezt rakni, de megígértem mindenki, hogy hamarosan megcsináljunk újra a hajó klub.
1: Kicsit tekergessük vissza az időkerekét, Érox, méghozzá oly módon, hogy állítólag egy zongorának köszönheted, hogy te elindultál ezen az úton. Volt valami költözés, és aztán ott maradt egy zongora vagy pianéra.
2: Igen. Hát figyelj, de ez a Roli, most egy kis nosztalgiázom, mert pont most megjelentett az édesapám, be kell elkezdve, hogy hát ő neki kéne köszönni ezt az egész életem így. Mert kint tudott, tanultam építésztechnikus, utána agyományosi család, bementem a csendőrség tiszt, de igen, ez a amikor költöztünk egy üres lakás, furcsa módon a nappali volt egy nagyon régi pianino, és totál káosz volt ezt a pianinot, ezt. Én bementünk, és az édesapám a szoba közepén volt, és rákérdezte tőlem, hogy ha ő ezt megjavítja, én tanulni fogom. Hát, mondta ő természetesen hobbi, mert a súli a fontos tudat, ez volt neki. Nem mondtam, kezdem egy kicsit nyomni át a billentyűt, ilyen. Hogy mondjam ennek? Nem tudom, mondtam igen, szívből, de természetesen nagyon gyerek volt a 12 évesen. Természetesen, hogy egy 12 éves gyerek akármennyire mondja, igen, szeretném. Te tudod, hogy változnak a dolgai?
1: Persze.
2: És nem, viszont betartottam ezt az egész, végig csináltam. Ennyire, hogy mégis hiába tanultam, azt megtartottam mellett az életemet, a zenei világ.
1: Hogy jött neked egyáltalán a zene az életedben? Mert amit mi ismerünk belőled itt Magyarországon, mi már a kész Érox Martinit ismerjük, de hát nyilván neked már Olaszországban, még mielőtt Magyarországra költöztél, már akkor volt zene az életedben, már akkor énekeltél.
2: Igen, én akkor bejelentettem meg a Sanremo is, a fiatalok kategória, amikor ott voltam, meg a Rino Gaetano Touchdown Fesztivál, amit Milánóban volt, és ott gyakorlatilag nekem igazán kezdett elindulni az élet ilyen a zenei pályával kapcsolatban. Csak pont akkor kettő dolog történt Milánóban, ebből az időszakban, hogy az égi édesapám elment, sajnos, és közben megismertem ezt a magyar őt szinkronba, és nem tudtam folytatni, de ezt mondom, ez egy sors, tudod, már évek óta akarnak forgatni ezt a filmet rólam, le van írva, le van tedve valami fiókba, majd valamikor lesz, gondolom, de ebben mondom őszintén neked, hogy ez csak sors az egész. Semmi más.
1: Bandák voltak egyébként ott Olaszországban, különböző zenei együttesek, amiknek te voltál a frontembere, vagy nem tudom, kapcsolódtál hozzájuk, vagy te mindig szóló előadó voltál?
2: Nem, szóló. Olaszország ilyen szóló volt, nem volt a nehéz. Sőt, 16 éves kor meg pianobár is csináltam. Voltak nagyon fontos ilyen lokál, amit meg TV is jártam, sorozat, egy kis sorozat volt bennem. Kiskoromban már kezdtem ott műveskedni, hogy igen.
1: De térjünk vissza Magyarországra, meg térjünk vissza arra, hogy nem sokára megint lesz egy koncert. És a Ricky Epoverének a nevét már említettük, akiket egyébként privátban tökre nem így hívnak. Őket hogy ismerted meg?
2: Hát, na, én megismertem itt Magyarországon 2010-ben. 2010 nekem volt egy anglemez kiadó Hamburgba, egy német-olasz figura, aki a kiadó tulajdonos volt, és gyakorlatilag mindig kommunikáltunk, beszélgettünk, stb. Stb. Stb. 2010 felkérte engem a Velencei-tól, nyissa meg a Ricky Epoveri koncertje. És akkor örömmel elfogadtam ezt a felkérés. És amikor énekeltem pont akkori a La Notte című dal lemezeimet, amit akkor platina lemez lett a Maxi, az Angelo meg az Angelo Ricky Epoveri tetszett ezt a dal. És kvázi volt a Ben Apakli, hogy ő el fogja enekelni ezt a dallanot. És akkor Marino, az anglemez kiadó, mondta, szeretném, hogy leszerződjünk veled, és akkor együtt dolgozunk. Mert szép volt, amit csináltál, a te zenei tetszik, a te stílusa, meg ilyenek, csináljunk valamit. Jó, oké, leszerződtünk, mentünk tovább, de 2010 utána én foglalkoztam az én pályafutásot tovább, dolgoztam, beszéltünk, és mindig mondta nekem, hogy figyelj ide, Erox, de miért nem szervezel te valami jó a Ricky Epoveri Magyarországon? Hát mondom, azt nem gondolkoztam, mondom, mert ezt te csinálod, de maximum segítelek. De csinálj, csinálj, csinálj. Nagyon ügyes vagy, ilyen, meg olyan, meg olyan. Elmúlt 2010, 2024-ig, 14 év, hogy szinten egy bizonyos nap, már Marino nincs őse, sajnos, és gondolkoztam, én akarok csinálni itt Magyarországon tényleg valami nagyon jó. Mentem Palermóban 2024. július körül nyáron, találkoztak velük, mert koncert volt Palermóban, nagyon örültek, és akkor megmondtam neki, figyelj, de mondom, fogjatok jönni Budapestre. És akkor a 2024-i megcsináltunk itt, de látom olyan nagy siker, ami volt, nem engedtek a színpadon ezt a Ricky Epoverit, ez meg volt örülve az embereket. És akkor gondoltam, na jó, oké, akkor ez megtörtént, akkor menjünk az NBN Dombra, és lássuk, hogy mi történik.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére érok, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Igen. Adriano Celentano nevét már említetted, a Tribute Band érkezik. Őt ismerted személyesen, Adriánót?
2: Nem, ő nem, ő kimaradt az életemet. Igen. Nem, ő nem, személyesen nem. Csomó-csomó művész megismertem kint Olaszország.
1: A régi nagyok közül, nem tudom, hogy Lucio vagy Lucio Battisti, ő megvan?
2: Lucio Battisti, persze, ő se. Nem. Találkoztam a Massimo Ranieri, Gianni Morandi. Igen. Io voglio per me. Igen. Pupóval találkoztam, csak itt Magyarországon. Pupó egy kicsit tudott, nem nagyon. Mondjunk Ausztriába, vagy németi jobban.
1: Ott ismerte Magyarországon. Magyarországon Zucchero ismert nagyon.
2: Zucchero, Senza una donna.
1: Például.
2: Igen.
1: A Pavarottival milyen nagyot énekeltek? Azt hiszem, egy Caruso-t talán.
2: Azt hiszem.
1: Igen.
2: Meg a Ramazzotti, meg a Pavarotti is, Sebastiano canzone. Ezt együtt énekeltek, igen. Igen, hát ez mondom, csomó mindenkit ismerem, aki Magyarországon sajnos nem ismerte, szívesen elhoznám, de a Mamma Maria, vagy a Zurro, vagy Lasciatemi cantare, Térdenáva, ezek a sláger, amit itt nálunk működik, nem?
1: Igen.
2: Ezt tudjunk, ja.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Én köszönöm. Mille prego a tutti voi. Arrivederci e baci a tutti.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai programajánló, a szerdai programajánló következik, és most is Fekete Lacitól, mint mindig már, amit hoztál. Szia, Laci!
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is! Május 23-án 18 órától a Budapest Parkban lép fel az idén 10 éves Follow the Flow. Az elmúlt 10 év során több nagylemezt és több száz emlékezetes koncertet tudhattak maguk mögött a srácok. Ez is egy ilyen alkalom lesz. Idén tehát 10 éves a Follow the Flow. Én invitálnék mindenkit, biztos, hogy felejthetetlen mulatság lesz ez, tehát a Budapest Parkban.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszönöm!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a műtárgyak éjszakája alapító igazgatójával, Kolman Szilviával, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Érox Martini, énekes, zenész, előadó művésszel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Sunny Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal a Bohémien Betyársz, a csapattal pedig új lemezükről beszélgetek, aminek a címe Akárki fia. Izgalmas este lesz, úgyhogy mindenképp maradj itt velünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió, minden magyar ez a Vándorbot, Fekete Lacival, vendégem ezúttal Palágyi Máté Kakas és Szűcs Levente a Bohémien Betyárcból, míg témánk a csapatúj lemeze az Akárki fia. Hát köszöntelek titeket ismét a stúdióban.
1: Köszönjük szépen.
2: Üdv a hallgatóknak is.
0: Hát mióta mi beszélgettünk, sok-sok éve telt, viszont az új zenei anyaghoz 2 év kellett, és csak rólatok szól, azóta tényleg bejártátok a világot, viszont talán még az új lemez előtt meséltek arról, hogy jutottunk el eddig. Mi történt az elmúlt 2 évben? Hát Dióhéjban persze. Nem tudom, hogy kire nézek.
2: Hát így életem belül benned történt talán a legnagyobb változás, vagy a te életedben, hát...
1: Ja, nekem született egy kisfiam.
0: Gratulálok.
1: Az nem csak az én személyes életemben, hanem az egész zenekar életében azért elég nagy változás volt, hiszen...
2: Az első betyár bébi.
1: Hiszen mi meg nagyon össze voltunk nőve, és én újra kellett értelmezni kicsit ezt a közös munkát, meg a közösen eltöltött időt, ami szerintem jót tett a csapatnak, meg ezt meg kellett lépni, meg így ez az élet rendje. Most egy kicsit melósabb volt így az első gyereknél, de aztán remélem a többinél már egy kicsit így jobban fog menni. Egyébként ott ugye volt egy nagyon pici leállás abban az évben, de azt sem mondanám olyan rövidnek a tavaly évet, meg nagyon durván meghúztuk voltunk. Igen, Kanadába 10 napot, Kínába, Japánba,
2: Marokkóba,
1: egy 2 hetes európai turnén, és hát az összes magyar fesztiválon. Tehát a tavalyi év végén, közben írtuk a lemezt, tehát amikor otthon voltunk, akkor elvonultunk így befejezni, meg dalszöveget írni, minden egyéb munkálatot, és akkor úgy voltunk itt december végén, hogy teljesen kicsavarva, még a szilveszterre is bevállaltunk egy utolsó koncertet, mert az még bejött, és akkor nem is tudom, 79 koncertünk lett az évben, ami egy ilyen sem tudom hány ezer kilométer.
2: Nekünk az sok, hát azért hallottunk ilyen haknikat, hogy egyébként akár egy hónap egy két felé szét tud osztani. És akkor összejön a évi 200 hakni is, de azért nekünk ez a 80, hát amit mi csinálunk így a kilométerekben, a színpadon és kilométerekben a valóságban, a földbolygón, és azért ez így egy eléggé meg ember próbáló dolog, de most már több éve kialakult az a ritmus nálunk, hogy egy január, február, március az nagyjából szünet, és vagy lemezírással töltjük, vagy pihenés és rehabilitációval, és akkor általában ilyen március-áprilisban indul el a túni, mint ahogyan most is.
0: Abszolút. Na most itt az új zenei anyag, az Akárki fia, legyen most ez a fókuszban, és ahogy olvastam cikkeket, ez az anyag most már kevésbé szól a buliról, de rólatok szól ugyanúgy, csak teljesen más aspektusban. Hogy itt olvastam, van ebben szeretet, gyász, félelem, stb. Mindenféle érzés fellelhető ebben. Fejlődtetek? Úgy érzitek?
2: Én abszolút úgy gondolom, hogy fejlődtünk, szerintem minden

0: király többes!
1: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal Palágyi Máté Kakas és Szűcs Levente a Bohémien Betyárszból, míg témánk a csapat új lemeze, az Akárki fia. És még ami nagyon-nagyon tetszett, hogy központi motivum a család. És itt, amikor mondtátok a Betyár Bébit, Betyár Bébiket, szerintem most már a ti csapatotok, az, én az én fejemben mindig úgy van, hogy ez nem csak egy baráti kör, hanem lassan, ahogy mindenkinek, hogy mondjam, gyerek, feleség, stb. Ez egy nagyon-nagyon szép közösségé válhat, hogy ez emiatt is lehet, hogy most már a családban a fókuszban is kinyílik ez a közösség, vagy tovább fejlődik?
2: Abszolút. Én úgy gondolom, hogy nekünk már, szerintem már mi álmodoztunk 8 éve is arra, hogy de szép lesz egyszer, amikor mindenki megérkezik, mindenkinek a gyerekei, a másik gyerekeivel játszanak, itt máig itt van, benne van így a álomképbe valami nagy birtokon, ott van a Betyár família, ott vagyunk 40-en, tudod, és így mindenki jóban van mindenkivel, majd meglátjuk, hogy ez így jön-e össze, de ez abszolút egy ilyen motiváció is, meg ahogyan így élünk is, azért ez mindenkit egyre jobban foglalkoztat, vagy egyre aktuálisabb lett. Amúgy ugyanakkor meg ott van a szüleink, a nagyszüleink, akik már nem biztos, hogy mindenkinek már élnek, sőt, sokunknak már egyik se sajnos, és közben ott van a szüleink öregedése is, ami szintén nekem is egy ilyen motiváció, hogy amúgy szuper formában vannak még mindig, csak így 20 évesen az ember szerintem nem gondol úgy mondjuk a szüleire, meg az idő múlására, az közösen eltöltött idő értékére, mint hogy mondjuk 30 évesen erről elkezd gondolkodni, hogy ezek milyen fontos és elementális erővel bíró kapcsolódások, és ezek szerintem így azért megérintettek minket, vagy így, mikor most így kerestünk magunkban témákat, akkor hogyha rájöttem, hogy én ezen mostanában sokat gondolkodok, akkor nyilván evidens, hogy akkor erről lehet írni egy dalt is.
1: Egy kicsit nézzük meg most a dalokat, ha nem is egyenként, de ezeknek van egy nagyon-nagyon szép íve, és nekem az egyik kedvencem a Hamu. Mm. Azt hiszem ez az egyik első, vagy pont az
2: ez
1: első.
2: Ez az első. Nekem is egyik kedvencem.
1: És tényleg a cikkek is alátámasztják ezt, meg én is gyorsan meghallgattam, hogy van ennek egy szép íve, és a Hamu az pont az az első dal, ami talán még nem olyan vidám, vagy nem olyan, hogy mondjam, hűha, minden szuper, de egy kicsit menjünk végig ezen az éven. Nyilván tudatos volt, de hogy ti mit tudtok róla mesélni?
2: A Hamunál az volt a fontos így zenei szempontból, hogy megpróbáltunk egy olyan dalt csinálni, amiben nincsenek ilyen hirtelen óriási váltások, ami nálunk azért ez egy újdonság, hanem megpróbálunk egy ilyen kicsit egy ilyen transzos, révelős, táncolósabb, picit ilyen monotonabb basszus alapokkal dolgozó tánczenét csinálni, ami kicsit így hömpölyög is. De a hömpölygés, ez nyilván, hogyha már arról beszélünk, hogy hömpölyög, akkor már vannak olyan effektek, mint a flanger, ami kicsit így meghömpölyögteti a basszusgitárt, és akkor egy kicsit ilyen folydogálósabb lesz. Szövegben ott még egy kicsit egy ilyen könnyedebb téma, de az igazából egy ilyen táncba hívás, kicsit egy ilyen, szerintem van benne egyfajta ilyen erotika, egy kicsi ilyen húzom-eresztem játék, amit én így fleselgettem így írogatni, úgyhogy nagyon szeretem, meg ez nagyon jól működik szerintem a koncerten is, és az úgy bulisztat, azt látszik a közönségen is, hogy így megvan a buli, de valahogy máshogy táncolnak rá, más valahogyan annak a hangulat, amit kihoz az emberből, de abszolút ez egy táncdalunk lett szerintem a lemezről, a táncosabb
1: abszolút között van.
3: Igen, és a végén már utatja, és hogy Hamuvá lesz minden, ami szép, és akkor ott már az egész albumot egy kicsit így előrevetíti, hogy még most itt táncolunk, de itt mindjárt be fog ütni a krak.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal még pár percre Palágyi Máté Kakas és Szűcs Levente a Bohémien Betyárszból, míg témánk a csapat új lemeze, az Akárki fia. Az ív az nyilván tudatos volt, hogy az érzelmeket, hogy mondjam, ezt a hullámvasutat megjárjuk zenében, viszont maguk a stációk, tehát úgymond a megállóhelyek, az tudatos volt? Vagy így, ahogy jöttek az érzelmek, az lett a következő dal.
1: Tehát most mit a lemez sorrendjére gondolsz?
0: Igen, a dalok sorrendje.
2: Nem, azt szerintem ott így, ott volt is vita, hogy milyen sorrendet szeretnénk. Uh-huh. Ugye a legfőbb az talán az volt, hogy inkább először a szöveget nézzük, hogy az egy ilyen történetté álljon elő, vagy zeneileg legyen inkább egy folyamatosan az íve meg, és végül a zenét választottuk, mert egyébként egy csomó külföldi hallgatónk van, meg egyébként is az, szerintem a Fülnek az végül az lett, hogy az úgy jobban értelmezhető, tehát sokkal jobban zeneközpontúak voltunk, illetve a másik megkérdés volt, hogy vajon szép legyen a vége, vagy szomorú. És ugye ez, hogy most kezdjük azzal, hogy megtaláltuk a szerelmünket, és óriási boldogság van. Amikor beüt a krak, és akkor a legvégén vagy van megnyugvás, vagy nincs, vagy az, hogy inkább akkor az elején menjünk bele a sűrűjébe, és a legvégén azért úgy zárjuk le, hogy minden szép, és minden jó, és megtaláltuk a helyünket, és itt végül is ezt a másodikat választottuk.
1: Uh-huh. Meg szerintem, nekem érvem volt, mikor mondjuk emellett érveltem, hogy amúgy szerintem az életünkben is most inkább ez volt a folyamat, mint az utóbbi, tehát, hogy mindenki azért megjárta maga a poklait, uh-huh. és mindenki most már így levonta szerintem a tanulságokat, vagy megtalálta azokat a fegyvereket így magában, azokat az eszközöket, hogy ezeket így jól kezelje, és úgy érzem, hogy most már mindenki egy jóval stabilabb helyen van az életében, meg egy jóval boldogabb helyen, mint évekkel ezelőtt, és szerintem ezzel az évvel egy kicsit ezt is akartam jelezni.
0: Na és akkor, ha már ív, akkor nagyon-nagyon sokszor feljött itt a külföld. Ti tényleg az a, hát annó talán mondtatok a stílusotokra egy nagyon-nagyon szép jelzőt, nem is tudom, hogy mi volt az, de hogy ezzel a zenével a világon ennyi helyre eljutni, én imádom. Akkor is, ha magyarok hívnak, akkor is, ha külföldiek, az már lényegtelen. Milyen tervek vannak, és most itt utána néztünk, hogy a kanyarban most éppen ez a Fuji Rock Fesztivál van, vagy lesz. Na hát, tényleg ilyen Red Hot Chili Peppers és Foo Fighters, hogyha valakinek ezek a kis nevek mondanak valamit, ilyenek szoktak ott fellépni. Ez hogy jött, és még milyen külföldi tervek vannak itt?
2: Igen, hát a Fuji Rock azért az egy nagyon hosszú folyamatnak a koronája. Mert hogy 2000, hát azt hiszem most már 6-szorra megyünk Ázsiába.
0: Elképesztő.
2: Játszani, és tényleg a legelső turnén már ott volt, hogy akkor, ha ezt végigjárjuk, akkor feléphetünk a Fuji Rockon. Sajnos ugye a Covid meg a... Tehát azért gyorsabban meg lett volna, hogyha nincs ez a Covid járának nevezett nullázás. De megint ott vagyunk, és úgy érez, és ennél boldogabbak nem is lehetünk, hiszen ez egy jó nagy projekt. Ez tényleg Ázsia legnagyobb könnyű zenei fesztiválja, és nagyon-nagyon nagy presztízse van a világban. A második nagy színpadon lépünk fel a White Stage-en, és hát szerintem a japánoknak mindenképp az kell, hogy tényleg konzisztensen szépen visszajárjunk, megmutassuk, hogy mennyire komolyan gondoljuk azt a piacot, és mi meg tényleg mindenünket feláldozva elmentünk minden évbe, és szépen építettük mellette egyébként Koreát és Kínát is, tehát hogy az így egyszerre három működött, és majd meglátjuk, hogy ennek milyen lesz a húzatja a jövőben. Egyébként pedig azért most így pont így a családról, meg így az időszűkösségéről mégiscsak 24 óra egy nap le kellett sajnos szűkítenünk, hogy azért Európa mégiscsak a prioritás, és az a legfontosabb, hogy lehet kalandozni bárhol a világba, meg azért azt gondolom, hogy erre mindig büszkén fogunk emlékezni, hogy mi játszottunk egy ilyen nagy fesztiválon, de azért itt van Franciaország, Németország, Hollandia, ahol csodálatos fesztiválok vannak, nagyon fejlett. Tehát egy mindenütt, ahol járunk a világban, igazság szerint a zenekarok azt mondják, hogy Európába szeretnének jönni, mert hogy én szerintem az egyfőre jutó fesztiválok itt a legtöbb, meg így a zenei. Nézzük Magyarországot is, azért itt is a fesztiválok országa van.
0: Abszolút.
2: És na, tehát erre kell fókuszálunk, aztán mellette mindenhova lehet vándorolni.
0: Igen, záró kérdést engedjetek meg. koncertek tekintetében, akár itthon, mikor láthatunk, hallhatunk titeket?
1: Hát a legfontosabb, hogyha ez itt a promóhelyek, mindenkit várunk a Budapest Parkba, hiszen lemezbemutatónk lesz, fellép a Platon Karatev, a Parnograszt, vendégzenekar, a Dagshell, úgyhogy az lesz a legnagyobb koncertünk szerintem itt Budapesten. Aztán meg elindul a fesztivál szezon igazából, minden fesztiválon, amire gondoltok, hogy ott lesz, ott lehetünk, ott leszünk is.
0: Szerintem ez a tökéletes végszó. Én invitálnék mindenkit minden koncertetekre. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Mi is köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm, sziasztok.
0: Az elmúlt egy órában Palágyi Máté Kakas és Szűcs Levente volt a vendégem a Bohemian Betyárcból, akikkel új Akárki fia című lemezükről és az idei tervekről beszélgettem. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.
3: Rengetegemnek sűrűjében tévutamat követem. Ha csak ezt látni, minek megállni, lábnyomaim temetem.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Palágyi Máté Kakas és Szűcs Levente volt a vendégem a Bohemian Betyárzból, akikkel új Akárki fia című lemezükről, valamint az idei tervekről beszélgettem. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg

0: 30 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia és az irodalom világában is fogunk kalandozni. Sosem gondoltam, hogy úgy mutatom majd be egyszer velem szemközt ülő séfet, gasztronómiai tanácsadót, hogy Jókai egyik legnagyobb rajongója, és nem feltétlenül a bablevesből kifolyólag Kovács Lázár velem szemben a stúdióban. Hello, de jó, hogy jöttél.
2: Szia, üdvözöllek és üdvözlök mindenkit. Hát igen, nagyon-nagyon jó, és erről érdemes lesz beszélgetni, mert tényleg érdemes téma.
1: Kezdjük ezzel, hogyha már így behoztam ezt, mert hogy ugye alapvetően tehát fenn a hegyen viszonylag közel kerültél Jókaihoz. Tavaly Jókai emlékév is volt, és akkor nem csak e kapcsán, hanem a Jókai bablevesből kifolyólag mindenek is utána néztél.
2: Igen, és mivel a Jókai klubnak, ugye ez fönn van a Normafa felé vezető úton, ott ugye üzemeltetek egy ilyen kis kávézót, aminek van egy hatalmas nagy kertje, de ez a Jókai klubhoz is tartozik, viszont olyan gazdátlan volt eddig, és arra adtuk a fejünket, összebeszéltem egy kertésszel, egy nagyon kedves lányjal, aki látott ebben fantáziát, és ő mesélt nekem arról, hogy tudom-e azt egyébként, hogy Jókai nem csak a Jókai bablevesről volt úgymond híres, vagy megközelíthető a gasztronómia szempontból, hanem hogy volt mind a balatoni villájában, mind pedig itt a hegyen lévő házának szőlő a kertben, rengeteg gyümölcsös és rengeteg fűszernövény is, és imádott kertészkedni.
1: És te meg visszahozod ezt, vagy legalábbis szeretnéd visszahozni ezeket a főbb vonalakat, amik Jókaihoz kapcsolódtak.
2: Igen, és akkor az a kert, hogy tényleg szép legyen a kert, azért az rengeteg meló, meg rengeteg szaktudást igényel, pláne egy olyan hegyen, mint a hegyvidék, de ennek most így belefogtunk ebbe a műveletbe, és én sokat tanulok közben.
1: És egyébként arról szól a fáma, vagy annak utána néztél, hogyha már így benne vagy Jókai életében. Jókai bablevest nyilván milliószor csináltál eredetiben, kicsit átgondolva, kicsit túlgondolva, stb. De hogy Jókai maga főzött néha valamit, vagy csak a Jókai bablevest megette, amit elkészítettek neki?
2: Hát egyébként csak evett, mert imádott enni, imádta az ízeket, ő maga nem főzött. Ő maga nagyon, hogy mond, ínyenc volt, szerette az ízeket, főleg a tartalmas, hagymás, szaftos, szalonnás ételeket, amit így megtudtam róla, és imádta halakat például, a balatoni kötődése miatt is, és bográcsozni szeretett. Na, még ezt tudtam meg róla.
1: Azt mindenki. Akkor lényegében kifordítva te is ugyanaz vagy, hát nem írsz egy Lőcsei fehér asszonyt, viszont a főzésben nagyon otthon vagy. Tehát hogy az irodalom téged kevésbé érdekel, a főzés annál inkább.
2: Hát igen, valahogy így, de próbáltuk ezt a bográcsos vonalat is behozni, mert hogy azért mi magyarok ugye bográcsos nép vagyunk, tehát meg borolatárcsás. Jó, az a barbecue, meg ez a grill is nagyon jó, de ez lassan fejlődik. Igen. És arra gondoltunk, hogy egy ilyen bográcsozó helyet, összesen négyet a kertben el-el szórunk.
1: Beszéltünk Jókairól, és akkor kicsit forduljunk rá az elmúlt pár évtizededre egy-két kérdés erejéig. Lázár, annyi mindent csináltál már az elmúlt évtizedekben, amióta fölmentél a várba, utána bejártad az egész világot, főztél mindenhol, és mindenbe is belekóstoltál. Alapvetően szakács, séf vagy, de hogy barbecue világbajnokság, pizza világbajnokság, nem sok olyan séfet tudok mondani, aki ilyen kicsit szűke mesdjében is kipróbálja magát. Mert hogyha valaki séf, akkor beáll a konyhába, és ott csinálja a kis dolgait.
2: Igen, de nálam mindig nagyon fontos volt ezen kívül, hogy a közösségépítés, mert engem mindig azért érdekelt például egy barbecue verseny is, hogy elmenjek, megnézem ott Amerikába, és aztán csináljak egy ilyet. Ugyanígy volt ugye legutoljára a pizzával is, amivel most már 3 versenyt is szerveztünk, és ez egy olyan jó kis program lett, amit most újra szervezek majd ide a Jókai Klub kertbe, hogy egy ilyen sütőverseny, mert hogy rengeteg olyan amatőr van, szóval mindig a középpontban ez a közösségépítés volt, hogy meg tudjak szólítani embereket, és hogy a főzéssel, az élményekkel összehozzam őket. És a vendéglátások is voltak éppen ez az alapja, tehát aki szeret főzni, az azért szeret főzni, mert szereti, hogyha dicsérik. A dicséretet meg közösséggel, úgyhogy végülis összefog minden egymással.
1: Pizza világbajnokság 2022-ben történt, ugye, hogyha minden igaz, hogy te 7. lettél ebben a bizonyos versenyben, vagy ezen a versenyen. Hogy jött az ötlet tésztát, hogy te benevezel egy ilyenre, mert alapvetően te nem pizzaszakás vagy, jó, a szakács meg tudja csinálni a pizzatésztát, de nem úgy, mint a nápolyiak.
2: Igen, de hogy ez a pizza, én már nagyon régóta foglalkoztam magával a pizzával, a tésztával, csak ez nem volt divat. És mikor divat lett, hát akkor a gyerekek, én tudok én pizzát sütni, hát hogy csak még ezt nem mutattam meg. És akkor Damu Laci barátommal, mert ő az igazi fekete öves pizzasütő és tésztamester, fogtunk össze, és ő volt, az ő unszorására mentem ki elsőként Pármába, hogy megnézzem ezt a fesztivált, és megnéztem, elvarázsolt, hogy mennyi ember oda gyűlik, mennyi ember néz, eszik. A pizza az egy könnyen fogyasztható végül street food étel, hát ezt mindenki élvezi, és akkor így jött az, hogy megfertőzöttem vele.
1: Ez az egyik véglet. A pizzát beteszed, 90 másodperc vagy 60 másodperc múlva kiveszed a kemencéből, és készen van. A másik véglet meg az, amikor szépen teszel valami száraz vagy nedves pácot arra a szép nagy darab húsra, beteszed a smokerbe, és aztán utána 12 óra múlva kiveszed. A türelemjáték.
2: Az, és hát én úgy érzem, hogy azért még nem sok embernek van ilyen türelme, mert ha magyar ember főz, akkor az éhes. Tehát éhesen nem szabad bárbe kihúzni, mert akkor biztos, hogy el lesz rontva. És ahhoz idő kell, viszont a grill, az meg a bogrács, az inkább az a műfaj. Szóval igazából mindig is ez volt az alapja annak, hogy így megnézek dolgokat, meg hozzá kezdjek, de van egy új hírem is, ugye ez 26-os, most voltunk egy pár hete Pármában, megint egy világ, megint a pizza világbajnokságon, viszont én most a versenyzőmet indítottam el, Pető Samu személyében, aki igazából, képzeld el, vagy képzeljétek el, hogy a 203. lett a 950 közül, úgy, hogy nulláról. Tehát, hogy minthogyha most beszélünk, mert szeretsz pizzasütni, akkor gyere. Velem fogom a kezed először, és csináljuk. Szóval ennyire nulláról, tehát ő nem egy pizzériába dolgozik, és így megelőzött mindenkit a magyar mezőnyben, kivéve egy srácot nem, aki szintén feketőves pizzanyújtó, de őt ő előzte meg csak. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kovács Lázár, séf, gasztronómiai tanácsadó. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kovács Lázár séf, gasztronómiai tanácsadó ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek itt nálunk. Szia, Lázár.
3: Hát én is örülök, hogy itt lehetek, és a csodálatos itt a vízen lenni.

0: és beszélgeti jó dolgokról.
1: Egyszer lehozhatnál ide valamilyen kis füstölőt, és aztán utána itt a teraszon csinálhatnánk valami izgalmas dolgot.
0: Hát egyébként ezt miért nem mondtad előbb? Mert hát adja magát, igen. Jó, mondjuk most már jó az idő.
1: De nem is ez a lényeg. Na. Beszéltünk az imént egy csomó mindenről, többek között a Jókai Babalevest is behoztuk, meg a pizzát, meg a barbecue-t, és alapvetően nyilván te egy magyar srác vagy magyar gyökerekkel, gasztrogyökerekkel rendelkezel. De hogy alapvetően neked mi az, ami közelebb áll a szívedhez, mert hogy mindenbe is belekóstoltál már, főztél a világ számos pontján, és nyilván a világ gasztronómiája nem mondom, hogy a kis ujjadban van, de nem tudom, a hüvelyk ujjadban van, szóval, hogy mégiscsak a magyar gyökerekhez húzol, vagy inkább most már ilyen fúziós konyha?
0: Hát igen, inkább a magyar gyökerekhez húzok, már csak azért is, mert hogy ezeket az ízeket szeretném, hogy egyébként a gyermekeim is tovább tudják vinni, hogy ismerjék. Annól még volt egy ilyen törekvésem is, hogy legyen a tankönyvben benne a marha pörkölt, a paprikás kumpli, a csirke paprikás és társai. És ezt is oktatom, hogy legyen azért egy olyan alap tár minden gyermek tudása között, ami a főzéssel kapcsolatos, és azon belül viszont ezeket az ikonikus magyar ételeket jelenti, mert ha nem foglalkozunk ezzel, akkor előbb-utóbb a bogrács is el fog tűnni, és barbecue grillsütő lesz helyette. Szóval, hogy szerintem fontos vele foglalkozni, mert ez is sok minden élményt tud adni mindenkinek, nem csak a felnőtteknek, a gyerekeknek is, és így sokkal könnyebb ápolni a hagyományt, úgyhogy hogy főzünk, mert azt kapcsolódik ugye a hungarikumokhoz, kapcsolódik a magához, azokhoz az edényekhez, amiben ezt tesszük, az, hogy összejövünk és beszélünk egymással, meg hogy kommunikálunk, tehát nem csak gépezünk, meg egymás mellett ülünk, mert egy bográs mellett nem fogsz telefonozni, ez biztos, mert ott van a pálinkás üveg, vagy a sörös, vagy pedig a leég a kaja. Szóval ott inkább.
1: És amit említettél, az egy nagyon jó szó, és hogyha tovább gondoljuk, a közösségépítés, ami neked nagyon fontos, és ott van a kis zászlódon kitűztet, hogy közösségeket építesz. A bogrács, a boronatárcsa, a barbecue, az mindenről szól. Tehát, hogyha emberek összegyűlnek, akkor ott nem az van, mint ahogy említetted, hogy akkor az egyik sarokban az egyik telefon van nyomogatva, a másik sarokban a másik tableton, ott akkor közösen beszélgessünk, nevessünk, öntsük egymásra, stb. Ez erről szól, vagy erről szólt mindig is?
0: Így, igen, és de viszont ezt azért ápolni kell, tehát, hogy nagyon jónak tartom azt, hogy számos rendezvényen vannak főzőversenyek mégis, hogy ezt kicsit így erőltetve is, de csinálják sok minden, de ennek ez az alap, és ezért fontos akár egy falunap, akár egy összejövetel, hogy azt a helyi közösséget így ezzel táplálja a tüzet, és hát egy rengeteg olyan újítás van, vagy olyan ötlet, ami szerintem ezeket még ismertebbé tesz, mint a öllérverseny, például azt sem volt sose, most van.
1: Azt hittem, a újítás alatt azt hittem arra gondolsz, hogy valamilyen technológiai újítás, hogy akkor másképp készítsd el a pörköltöt, de hát annyiféleképpen el lehet mindenféle ételt készíteni, a végeredmény kb. Ugyanaz lesz mindig, szóval ebben nagyon újat nem lehet kitalálni.
0: És mégis.
1: Tényleg?
0: Na most én vettem egy nagyon egyszerűt, a nyárson, illetve hát a szalonnát, tehát a sült szalonna, a szalonna sütést vettem alapul, hogy azt hogy lehetne tökéletesen végrehajtani. Melyik az a legjobb szalonna, ami erre a legalkalmasabb? Milyen disznó, melyik részének zsírjadéka az, amit tényleg meg lehet? Előtte esetleg, ha előkészítjük, mondjuk netán szuvidáljuk, vagy fűszerbe, vagy pácoljuk, akkor ha mit érhetünk el? Milyen ízhatásokat? Hát is nagyon komoly eredményeim vannak.
1: Azon gondolkodom közben, hogy a 80-as években nagypapámnak azt mondtam volna, hogy papa, ezt a tokaszalonnát akkor szovidáljuk egy kicsit, és aztán utána majd elkezdjük a szabad tűzön sütni, akkor lehet, hogy furcsán nézett volna, nem? Talán még meg is kergetett volna a ház körül.
0: Igen, ez ilyen őrültségnek hangzik, csak abból indultam ki, hogy ott van egy nagyobb darab szalonna, amit föltűzöl a botra, rányomsz egy hagymát. Oda teszed a tűz köré, vagy a tűz fölé, az iszonyat sok hosszú idő, amíg tényleg olyan ropogósra kicsepeg belőle a zsíradék, nem tudok beszélni, hogy ez zsíros vagyok, tehát ugye mindenkinek megvan az a kép, hogy ott van a szeletkenyér, ami jó, hogyha ma már meg kovászos, nem ilyen egyszerű, élesztős, hanem kovászos, arra rácsöpög az a zsír. Hát az egy lila hagymával, hát ez bosszó. Na de hogy az idő, az legalább élemértem. 3 órát szenvedtem egy szalonnával, amíg úgy olyan méretben, hát az egy 20 dekás darab volt, amíg úgy megolvadt, úgy kicsöpögött a zsír, hogy már ropogott a teteje, és tényleg élvezettel letted meg. Az sok idő.
1: hogyha ezen a vonalon megyek tovább, vagy mindazokat a technológiákat, amiket említettél, meg a hagyományos vonalat egymás mellé teszem, mennyit változott 40 év alatt a világ, mert 80-as, 90-es években, amikor te is fiatal voltál, meg is jártatok, nem tudom, tábortűzre grillezni, vagy szalonnát sütni, akkor még nem volt az, hogy akkor most kovászos kenyeret veszünk.
2: Azt vettük, ami a bódban volt.
1: Paraszt kenyér, vagy fehér kenyér, vagy barna kenyér.
2: A zsömle volt az.
1: Manapság meg kovászos kenyér, rozs kenyér, innen származon, onnan származon, a szalonnát itt vedd meg, az olyan minőségű, attól a termelőtől, szóval, hogy egyébként szerintem egy ilyen 180 fokos fordulás a gasztronómiában egy ilyen 30-40 év alatt bekövetkezett.
0: Hát, de igen, de hogyha te akarod tökéletesen fejleszteni azt a szalonnát, vagy azt a paprikás kumplit, akkor nem mindegy az, hogy mondjuk milyen a kolbász benne, vagy milyen a hagyma. Mert akkor lehet ezen még így szakmázni, hogy úgy mondjam, és egyre többen kezdtek el ezzel foglalkozni, legalábbis az én közösségi felületeimben ezt tapasztalom, hogy mindenki elkezdett belemélyülni, ha már az alaptudás, vagy a bogrács, vagy a tűzrakóhely megvan, hogy akkor mit lehetne.
1: És hogyha nem csak arról beszélünk, hogy bogrács vagy tűzrakóhely, hanem alapvetően a gasztronómiáról, az otthoni, az éttermi, az akármilyen gasztronómiáról, hogy ez divat lett, ez trend lett. Nem csak úgy, hogy elmegyünk és eszünk valahol egy tök jó hamburgert a Dunakanyarban, hanem hogy otthon megvesszük a megfelelő alapanyagokat, és szépen megcsináljuk magunknak. Ez ilyen, nem tudom, hogy időtöltés, vagy trend, vagy akármi, de hogy nagyon sokan foglalkoznak vele.
0: Hát igen, de ez csak főleg a hétvégére, a szabadságokra tevődik, mert hétközben nagyon már nem főzünk, nagyon sokat rendelünk. Hát én is tapasztalom, hogy folyamatosan hónapról hónapra csak több pizza fogy rendelés által, mert az a baj, hogy nem bejövünk és megesszük, hanem oda rendeljük otthonra, amivel még mégis nincs baj, csak hogy más ételeket is. Szóval a hétvégé felé tevődött át. Nyilván akinek van 3-4 gyereke, és tényleg főzni kell, mert esetleg mondjuk még sportol is a gyerek, akkor azért ott mennyiséget is kell főzni. Hát oké, a minőség, de hát kell a szénhidrát, tehát nem lehet csak zöldséget meg almát tenni, meg kell a hús, akkor viszont nem mindegy, hogy miből főz az ember.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kovács Lázár, séf, gasztronómiai tanácsadó, icipici szünetet tartunk. Aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kovács Lázár séf, gasztronómiai tanácsadó ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Hát én is örülök nagyon, hogy itt lehetek, és mindig nagyon jó témákban hívsz meg, és beszélgetünk, mert tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy minél több csatornáron terjed ez a hír, ami a főzésre és a gasztronómiával kapcsolatos, az mindig nagyon jó.
2: Még mielőtt rátérünk arra, ami most aktuális az életedben, egy elég hosszan tartó, egy ilyen 3-4 hetes rendezvény, azelőtt én azért figyelem eléggé, hogy milyen arcok mozognak a nemzetközi gasztronómiában, és nekem nagy kedvencem a srác, sokan másképpen nyilatkoznak róla, szerintem az egyik legnagyobb arc a nemzetközi gasztróban, te pont olyan vagy Magyarországon, mint ő Olaszországban vagy Amerikában, a Gino Di Campo.
3: Ja, igen, nagy.
2: Szerintem ugyanaz a mentalitás, amit te vagy, mint ami ő.
3: Igen, csak ő iszik, én nem.
2: Nem keveset egyébként, azt tegyük hozzá, mármint, hogy ő.
3: Igen, tudom. De nyilván nem, ezt nem akkor mondtam, de igen, van némi eset.
2: Térjünk rá arra, ami most aktuális, ezt már említettem, tavaly vagy tavaly előtt volt, hogy kikeveredtem augusztus 20-a magasságában a Vörösmarty térre, és egy cimbali band koncert volt, azt hiszem az Unger Balázsék zenéltek, előtte pedig Kovács Lázár ott a színpadon szórakoztatta a kis humor bombonjaival a közönséget. Most még nincs augusztus 20-a, május van, de hogy kitaláltatok egy újabb rendezvényt.
3: Igen, a Vörösmarty tavasz névre keresztelt rendezvény igazából már nem az első, de most van talán olyan formába öltve, ami tényleg mindenki számára elérhető, kedvelhető és gyönyörű. Már nem csak azért, mert hogy ilyenkor díszbe öltözik a Vörösmarty tér, rengeteg kézműves, összesen szám szerint is tudom mondani, 26 darab olyan faház, amibe iparművészek kínálják a portékáikat, nem csak emlékbe, de használati tárgyként, akár legyen az porcelán, vagy bőr, vagy egyéb anyag. Szóval tényleg fantasztikus, hogy miket meg lehet látni. Ugyanakkor az ételek is ugye fel vannak sorakoztatva, valamint az egész tér ugye virágba borul, és bár művirágokról van szó, élő virágokkal kiegészítve, de szerintem a mostani az egy igazán fantasztikus látvány, és ha csak egy fotóra, vagy csak egy benézésre, ha az ember körbe megy a téren, tényleg úgy el tudja varázsolni magát, hiszen szól a magyar zene, esetleg lát éppen pont a program szerinti néptáncot, vagy éppen flashmob-szerűen felvillanó táncosokat, eszed az ételt, mondjuk kimondottan a mostani kedvenc a betyárgulyás lesz, és akkor el tud varázsolni ez a forgatag. Nyilván a külföldiek is nagyon érdeklődnek, és rengeteg lánykérés volt például tavaly a téren.
2: Mert hogy van egy külön kis helyszín felállítva, hogy ott megkérheted a hőn szeretett nőnek a kezét.
3: Hát most ez meg lett turbózva, és tényleg, hogyha az info@lánykeres.hu-ra valaki küld esetleg egy e-mailt, hogy ő meg fogja kérni, és tudja a napját és idejét, akkor még egy kis meglepetéssel is készülünk. Tehát ilyen komolyan vesszük.
2: 25 kanátos gyémánygyűrű?
3: Nem, azért nem erről van szó, inkább egy kis meglepetés. Jó, hogy van egy kerébe. Viszont rengeteg külföld is ugye megosztja ezeket a képeket, és tényleg ma már hasonló, mint a karácsonyi vásárnál, van, akik azért jönnek, hogy akkor Budapesten, a Vörösmarty téren, ezen a tavaszi alkalommal megkérje a váratlanul ugye a kedvesek kezét, úgyhogy minden férfinak ajánlom, hogy egyébként ez egy nagyon jó kis dolog lehet.
2: A májusfa állítással kezdődött az elmúlt hétvégén, május 1-én ez a Vörösmarty tavasz, és eltart egészen ugye a pünkösdi hétvégéig, ha minden jól megy. Tematikus, menjünk rá a gasztróra, de ez neked ugye, ami az anyatudományot, ha fogalmazhatok így, és a gasztró is hétről hétre változik, tematikus ételek lesznek.
3: Igen, és fontos megemlíteni, hogy minden hétnek ugye megvan a tematikája, és ugye túl vagyunk már azon a héten, amikor főleg a rántott dolgok kerültek előtérbe, de nem csak a rántott húsról van itt szó, hiszen zöldségeket, halakat is kirántottak a kollégák. Különböző bundákban. Volt itt kukorica, zappehely, volt sima zsemlemorzsa, tehát nagyon sok minden. Úgyhogy nagyon jól sikerült, és hát ezt most a bográcsos ételek fogják majd követni, úgyhogy bográcsban készült finomságokat lehet majd kóstolni, és hát ugye egy kiemelt étel, a karcagi birka pörkölt is igen népszerű, nem csak egyébként a külföldiek számára, hanem egyre több magyar vendég is betér, hogy kimondottan a karcagit kóstolja meg, mert erre már mindenki rájött az évek alatt, mind a karácsonyi vásárban, mind pedig itt a Vörösmarty tavasz alkalmával, hogy az tényleg karcagról van, az tényleg a karcagi, és az ekte, az étel, mind szavban, mind ízben, úgyhogy nagyon finom.
2: Az, amikor még a fejét is beleteszik, ugye, és akkor ott fő benne a koponyáján lévő, hát pofacsont, meg azon lévő hús is.
3: Igen, és igazából semmi, szóval semmi flikflak, nagyon egyszerűen hagyományos módon van elkészítve.
2: És ez hungarikumá is lett egyébként.
3: És hungarikumá is lett, úgyhogy érdemes. Tehát most nem kell karcagra leutazni ahhoz, hogy együnk egy ilyen jót. És akkor ezt követi majd egyébként a 15-e és 21-e között a grill és roston sült ételek, valamint a ezt követő héten, az 22. héten pedig a tészták és a tészta klasszikusok, de itt nem csak a jutur osztrapacskára gondolok, hanem a rétesekre is, hiszen az is szép számban lehet majd kapni.
2: Szilvás gombóc, túrós dereje, gondolom minden belefér.
3: Igen, és hagyj jegyezzem meg azt is, mert mindig ugye az ár az egy kimondott sarkalatos pontja az ilyen
2: ott rendezvényeknek. Ott azért nem szoktak olcsóglatni az ételek, hogyha a karácsonyi vásárt veszem.
3: Pontosan, de mi karácsonykor is, idén is ugye megtalálhatóak minden egyes konyhánál az 1600 forintos ételek. Csak mondom, és nem győzzük hangsúlyozni, kérni, keresni kell, ki is van írva, de 1600 forintért nem azt jelenti, hogy kisebb adag ételt kap, mindegyik nagy konyha kijelöl egy-egy ételt, amit aznap 1600 forintért ad, és az ugyanabban a mennyiségben, és ugyanúgy kell kínálni.
2: Amint, hogyha menü lenne valahol egy étteremben.
3: Pontosan, mert igazából mindenki mást kínál, tehát így akkor színes a választék. Hétvégére pedig ezeket a tematikus ételeket, amiket az előbb említettem, azt pedig szintén egy fix 2500 forintos áron lehet megkóstolni minden nagy konyhánál.
2: És hogyha már a végéig mentünk ennek a Vörösmarty tavasznak, és említettem a májusfaállítást, ezzel indult, a végén pedig választottok egy királyt, aki egy napig vagy egy fél napig lesz ott király, mert a pünkösdi király csak legyen meg ott nálatok.
3: Igen, és ez is egy látványos ceremónia keretein belül zajlik, viszont a gyerekekre felhív, itt kanyarodnék rá a gyerek műsorokra, vagy gyerek témákra, hiszen továbbra is működik az a kis kovács műhely, amit meg lehet nézni, ki lehet próbálni, és mellette egy ilyen kézműves gyerek foglalkoztató, ahol a különböző technikákat lehet elsajátítani a textilfestésre, és még sok minden másra, és ezeket haza is lehet vinni, és nagyon jól sikerült, mert hogy több gyermek is készített anyák napjára ugye ajándékot, és azzal lepte meg a anyukákat. Jó, az anyuka is ott volt mellett, és készítette, de mégis volt valami vája így.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kovács Lázár, séf, gasztronómiai szakember, tanácsadó. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, icipici szünet.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Kovács Lázár séf, gasztroszakember ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello, Lázár.
2: Üdvözlök én is mindenkit, és hát akkor a Vörös Marti tavasz legyen mindenkivel.
1: Igen, már elkezdődött, és a hónap végéig tart, tematikus hétről hétre megújuló ételekkel, valamint táncelőadásokkal, zenei programokkal, jó magad is ott leszel, a gyerkőcöknek külön ilyen kis workshopok vannak, kézműves foglalkozások, lehet a hőn szeretett hölgynek a kezét megkérni az árnyas fák alatt, a felállított díszletek között, és kicsit ugorjunk előre, augusztus 20-át említettem, hogy akkor láttalak ott, gondolom, hogy megint ott leszel majd a nemzeti ünnep alkalmából.
2: Igen, mert hát minden évben van augusztus 20-a, minden évben mind a Vörös Marti téren, mind pedig az egyéb helyszíneken ugye megvannak a megtervezett produkciók, de már most tervezzük azt, hogy az idén milyen ételkínálat legyen, illetve hogy miben tudunk még megújulni. Ez már egyébként tényleg nagyon nehéz, mert hogy igen, mert mindig kitalálunk valamit, de hát mindig próbálok én is úgy szervezni, és úgy olyan ételeket találni, amit esetleg fel kell még kutatni, és most is van egy-kettő ilyen a tarsolyba, amivel talán így még a hagyományt is lehet ápolni.
1: Kicsit térjünk el most a Vörös Marti tavaszról, meg az augusztus 20-ai ünnepség sorozatról, ahol szintén te leszel majd a műsorvezető a Vörös Marti téren. Elég régóta ismerjük egymást, milliószor beszélgettünk már különböző helyeken. Te alapvetően 10 éves korod óta, vagy talán nem tudom, még egy számjegyű volt az életkorodnak a száma, azóta benne vagy a gasztronómiában. Lázár, sose volt még olyan az elmúlt évtizedekben, hogy azt mondtad volna, hogy akkor kikapcsolom a tűzhelyet, és akkor most egy hónapon keresztül, egy fél éven keresztül nem akarok semmit főzni. Elég volt.
2: Hát igen, volt ilyen, de nem tudtam megtenni. Tehát, hogy hát igazából igen. De hogy annyi minden kapcsolódhat a főzéshez is, hogyha valaki úgymond kiég, mert hát nyilván előbb-utóbb mindenkivel ez előfordul, akkor én azt szoktam tanácsolni, hogy akkor maradjon a szakmánál, csak nézze meg olyan területeket, amin tud inspirálódni, ami föl tudja tölteni. És egyébként erre a legjobb a szabadban főzés. Tehát sokan vagyunk úgy, hogy mondjuk egy étteremben vagy egy szállodában azon részén főzünk, ahol mondjuk esetleg még ablak sincs, akkor azért az nem lesz egy akkora nagy
1: élmény
2: egy idő után, még ha alkotsz is, és megvan mindenfajta géped és minden hozzá, akkor is a természet az, ami szerintem ilyen irányba föl tudja tölteni a séfeket, és hát nem véletlenül gombásznak, nem véletlenül vadásznak, nem véletlenül horgásznak, nem véletlenül grilleznek a szabadba, a séfek szabad idejükben is, úgyhogy ez az, ami szerintem minket tölt.
1: Lehet, hogy lenyilatkoztad már milliószor az elmúlt években, évtizedekben valahol, én ezt soha sehol nem olvastam, vagy nem találtam azt a cikket. De miért döntöttél a gasztró mellett annak idején? Hogy jött ez neked az életedben?
2: Ó, én nem döntöttem a gasztró mellett, mert én fodrász akartam lenni, de hát nem vettek föl, és a második helyre akkor még úgy be kellett írni, a szakács volt megjelölve, és akkor így lettem szakács. És egyébként de vágok hajat, nem, de így lett, egy teljesen véletlen.
1: Ja, és aztán utána folytatom a hajadat.
2: De szóval ez egy véletlen volt, de lehet, hogyha mondjuk fodrász leszek, akkor is rákonyarodok a gasztronómiához, mert mindig is érdekelt a gyerekkorom óta.
1: Mindenféle versenyeken részt vettél, nyertél is, mindenféle versenyeken zsűrizel, kóstolsz, tanítasz, főztél Washingtonban, főztél a Távol-Kelet, Amerikában, mindenhol voltál. És mindenféle műsorokban is szerepeltél. Hogyha visszatekintesz az elmúlt évtizedekre, akkor mi volt az, ami az eddigi pályát csúcspontja, hogy egyáltalán lehet ilyet említeni?
2: A csúcspontja?
1: Amire azt mondod, hogy az, hogyha kimaradt volna, akkor az nagyon hiányzott volna, hogy az muszáj volt megélni.
2: Hát a csúcspontja a gyerekeim, de ha szakmait nézzük, akkor biztosan, hogy a washingtoni évek, amikor ugyanis vezethetem a washingtoni nagykövetség konyháját, a számomra, ráadásul akkor iktatták be ugye az Obamát, és az egy akkora nagy élmény volt, és egy akkora megtiszteltetés, hogy ezt megcsináltam, hogy talán erre vagyok a legbüszkébb, már csak azért is, mert hogy követve legnagyobb példaképemet, Kalla Kálmánt, aki a Gundel étteremnek volt anna a séfje, ő is főzött ebben a konyhában, és hát, hogy ezt megtettem, ezért nagyon hálás vagyok a sorsnak.
1: Oda hogy kerültél ki? Azt hiszem, mennyit, másfél-két évet töltöttél kint valahogy?
2: Két évet, igen, hát felhívtak.
1: Ennyi? Csönyít a telefonod?
2: Abban az időben ugye én vezettem az Alabárdos étterem konyháját fönn a várban.
1: Amikor... Ami mindenek az origója volt, mindenki is onnan származott.
2: Mindenki is, aki ma lett. Vendéglátásban létrehozott valamit, az egy olyan tanműhely volt, Jakabfi László által, hogy az tényleg meghatározója volt. És mivel azt vezetem, így jutottam ahhoz a lehetőséghez, hogy annó megkerestek és felkértek erre a pozícióra.
1: És azóta számos helyen voltál, tanultál is külföldön, ez még előtte volt Franciaországban, Dél-Franciaországban is töltöttél viszonylag sok időt, ugye?
2: Igen, igazából ezzel a szakmában is ezt szoktam javasolni a gyerekeknek, a fiataloknak, hogy aki szeret utazni, szeret élményeket gyűjteni, az ne gatyázzon, az válassza a szakás szakmát, vagy a vendéglátást, mert azzal biztos, hogy tud utazni, számos minden pontján van a világnak vendéglátóhely, egy jó szakásra mindig szükség van.
1: És akkor az utolsó kérdések egyik a végére, Lázár, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Ahogy a divatban, úgy a gasztronómiában is vannak trendek. Volt, amikor nem tudom, a hamburger volt a menő, volt, amikor a nem tudom, barbecue volt a menő, vagy a street food, vagy a bisztrókonyha. Most így 2026-ban te, aki eléggé benne vagy ennek a sűrűjében, két lábbal, két mancsal tapicsgolsz benne, mit látsz? 2026-ban a gasztróban mi a trend, vagy mi lesz a trend?
2: A trend az, ami igazából egy tudás alapú dolog, hogy az a konyha, amit én tanultam, és az a technológia, ami a legegyszerűbb, mutasd meg egy serpenyővel, hogy mit tudsz igazából, és ha van tapasztalatod, akkor megtudod, az jön valahogy így visszatérbe, és nálam is a vendégek inkább a hagyományos ételeket keresik, mert képzeljük el, az van, hogy már egy pörköltet a mostani generációk már nem úgy főznek, és nem tudnak úgy olyan ízesre elkészíteni, és ez nem a delikát miatt van, nem tudnak ízesre elkészíteni, de hogy nagyon nehéz ma már egy kihívás, mondjuk egy jó ízű pörköltet elkészíteni, hiszen húsban is már számos nagy a kínálat, zöldségekben is, hagymában, szalonában, szóval az az igazi érték, ami régen volt érték, szóval ezt így látom, hogy jön vissza, mert hogy nem tudják készíteni az emberek, és a vendéglátóhelyeken is kevés az, ahol mondjuk egy jó ízű halászlevet, egy jó ízű pörköltet, egy jó ízű töltött káposztát leszel, mert ez egy melós és drága étel lett.
1: A pörkölt?
2: Igen, ahhoz hagymát kell pucolni. Azt nem tudod megrendelni a hozzávalókat. Csak lábszárból az igazi. Annak idő kell. Tehát oda úgymond személyzet kell a konyhán, hogy az elkészüljön. Nem olyan, hogy mit tudom én, tészta. Kifőzzük rá a paradicsom, rá a sajt, és kész vagyunk. Szóval, hogy nem egy pizza, nem egy hamburger, nagyon időigényes. Meg macerás, egy paprikás csirke és galuskával.
1: És akkor az utolsó kérdés a végére az, hogy 30 fölött, 40 fölött, vagy még idősebb korban szívesen beállnak a családok, a párok, bárki a konyhába is elkészíti az ételt, és aztán jó ízűen megeszi, vagy vendéglátásban, stb. Az egy dolog. Mit látsz egyébként te, aki oktatással is foglalkozol? A mai fiatalok, a 10 évesek, a 20 évesek, ők főznek, vagy esznek olyanokat, mint amiket mi ettünk, vagy ők megmaradnak, nem tudom, a Smashburgernél, és akkor megvajunk vele.
2: Nagyon képzettek. Tehát a social médiának köszönhetően számos olyan ételről tudunk beszélgetni a fiatalokkal, amit nem is gondoltam volna, csak nagy világjártas évekkel tudtam, de ennek köszönhetően, ugye, mivel látnak mindent, ilyen étel, olyan étel, ilyen megosztás, ami végül is így egy elég nagy lexikális tudást ad ilyen téren, hogy ételtípusok meg nemzeti ételek tekintetében, hogy melyik ország milyen ételeket eszik, úgyhogy nagyon képzettek. Viszont a főzésben inkább mindenki az egyszerű, gyors, pörgős ételeket keresi, és az viszont nem a magyar. Tehát, hogy azok nem azok a magyar fogások, tehát próbálják így ezt így átvinni, hogy akkor egyszerűsíteni, hogy akkor a paprikás mártás, hagyma, lepirít rá, paprika, tejszínnel fölön, turmixgép, rá rostonsült csirke merre. Igazából hasonló az ízvilág, pláne a megküldik kömény meg fokhagymával is, mert ilyetre is láttam már. Egyébként azt kell mondjam, hogy nem rossz.
1: Lázár, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én is, és mindenkivel a tűz legyen.

0: jeszcze pusta, chusta, chusta, mogę dodać. Meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkret csíkot húztam, magam után, magam után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már majdnem itt a hétvégén helyött a csütörtök, május 14-e van, a mikrofonnál pedig Medgyessy Gábort hallott. Üdv a fedélzeten, gyere velem, érdemes lesz. Hozom nem sokára az Orevoár csapatát, itt lesz az Escape My Shadows is, de előbb a Diana Hit jön és a Woman Made of Rivers.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar